megkérdeznek, mondd el te is. A Lakihegy Rádiót hallgatod. Why wait to say, at least I did.

0: Tátihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
0: Ez reklám volt. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Megemlékezést tartanak az aradi vértanúk tiszteletére október 6-án 10 órakor Sziget-Szent Miklóson, a Kossuth Lajos utcai kopjafánál. Köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós város polgármestere. Megemlékezést tart Noseda Tibor, a Bíró Lajos általános iskola igazgatója. A műsorban közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium diákja, valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium, a József Attila általános iskola diákjai pedig énekelnek. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A negyedik évadát kezdi október 9-én a Halásztelki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, melyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Napos száraz időre számíthatunk, ma van az aradi vértanúk emléknapja. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nemzeti gyásznap van, az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat zászlófelvonással kezdődik a parlament előtti Kossuth Lajos téren reggel 8 órakor. Fél kilenckor koszorúzást tartanak a Batthyány örökmécsesnél Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter részvételével. 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncessziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, tette hozzá. Súlyos légicsapást mért Harkivra tegnap délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Az oroszok múlt éjjel Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen csak nem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik. A gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
2: Időjárás.
3: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható. Késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
2: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez továbbra is a Süss fel nap az ébresztő műsorunk. Én Somogyi Betty vagyok.
3: Én pedig Bredák Szandi. Sziasztok!
2: És továbbra is nem csak hallhattok, hanem láthattok is minket, mert hogy működnek a kameráink a Lakihegy Rádió közösségi oldalain, élőben is követhetitek a beszélgetést, mert hogy bizony megtelt a stúdiónk. Itt van velünk Gyöngyösi Balog Andrea, a Sziget-Szent Miklósi Képesség Akadémia vezetője, NIL terapeuta, alapozó terapeuta, és itt van vele Szabó Zita, minősített NIL terapeuta és tehetséggondozó pedagógus is. Sziasztok, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
3: Jó reggelt!
2: Azzal kapcsolatosan beszélgetünk, ugye, hogy idén is folytatódik Sziget-Szent Miklóson is, illetve Tökölön is itt a térségben a NIL tehetséggondozó program. Egy picit nagyon röviden, tudom, már nagyon sokszor beszéltünk erről, hogy mi az, de tudjátok, mindig vannak olyan hallgatók, nézőink, akik csak mondjuk most hallanak először erről. Szóval mi ez a NIL tehetséggondozó program?
4: Hát a NIL tanulási terápia alapvetően 5 éves kortól egy kognitív terápia, ami alapvetően a tanuláshoz szükséges kognitív diszfunkciókat, illetve a háttérképességeket fejleszti. Ennek a módszernek most már körülbelül 2 éve, hogy kidolgoztuk a NIL Magyarországgal együtt a tehetséggondozó programját, ami azt jelenti, hogy a NIL technikákat, illetve magát az egész módszertant nem tanulási nehézséggel küzdő gyerekekre alkalmazzuk, hanem pont ellenkezőleg a tehetséges gyerekeknek.
3: Jó, szerintem nagyjából így
2: összefoglaltuk.
3: Ugye korábban voltatok már vendégeink, úgyhogy ha valaki bővebben érdeklődik, vissza tudja hallgatni egyébként a beszélgetést a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján. Úgyhogy nézzük az aktualitásokat, hogy telt a nyár, hogy indul most az új év, az új esztendő nálatok.
5: Hát a nyár az ugye júniussal indult nálunk, vagyis az első évünknek a befejezése, mert ekkor mértük vissza a gyerekeket, akik az elmúlt évben részt vettek a programunkban, hogy mennyit fejlődtek, és bizony meglepetéssel láttuk magunk számára is, hogy fantasztikus eredményeket értünk el. Mondjuk 12 képesség területben, mondjuk 10, 2 gyerek 10 területen fejlődött, 1 gyerek 8 területen fejlődött, és 1 gyerek pedig 6 területen. És vicceskedve mondtuk itt Andival, hogy oké, mi ezt látjuk a mérésen, de a tanítónő a jegyekben ezt nem tudja abszolválni, mert hogy ezek jó képességű gyerekek, 5-ös tanulók, tehát jegyben kifejezve.
3: Ja, hogy már nem tudtok 6-osak lenni.
5: Igen, ezzel vicceskedtünk, de tanítónő, tehát az osztályfőnök, aki ugye kézben tartotta ezeket a gyerekeket, arról számolt be, hogy igazából nagyon jól működnek a gyerekek, tehát sokkal jobban működnek az osztályközösségben, mint annak előtte.
3: Tehát ez azt jelenti, hogy ugyan a jegyeken már nagyon javítani nem, igen, tudtak, de mondjuk ott a hétköznapokban, igen, az iskolai közösségben, igen, van jele, hogy fejlődött, hogy változott.
4: Igen. Igen, ez számunkra is meglepő volt, hogy igen, nyilván itt azért a tanulmányi szintet már nem lehetett tovább fokozni, de azért mi láttuk, hogy bizonyos gondolkodási képességek, matematikai alapok, nyelvtani alapok, amik azért úgy mégis a hétköznapokban eltűnnek, azokon mi mértük, hogy nyilván láttuk, hogy sokkal jobb eredményeket érnek el a gyerekek, jobban gondolkodnak, gyorsabban, és a méréseink is azt bizonyították, hogy a munkatempóban mindenki sokkal gyorsabban tudott dolgozni, tehát a feldolgozási sebessége a gyerekeknek, amit azért így mér a pedagógia, tehát ez robbanásszerűen fejlődött, és amiről még beszámoltak szülők, hogy a szürke hétköznapokban otthon összerendezettebb a gyerek, uh-huh, jobban működik, azokat a dolgokat, amiktől mondjuk korábban elszigetelődött, nehezebb volt, rugalmatlanabbul állt neki a gyerek, azokban sokkal rugalmasabb, olyan dolgokat tudtak megcsinálni, amiket előtte évekig csak ilyen berögzötten ugyanazokat. Uh-huh.
2: Uh-huh. Tehát ezek az alaphétköznapi dolgok volt.
4: Alaphétköznapi dolgokat, a tanítónéni meg úgy fogalmazott, hogy hát nem tudja igazából, hogy mi újság, de úgy összességében jobban működnek a gyerekek. Tehát ez abszolút türelmesebbek lettek. Hát nyilván ezeket
5: bejön az a szlogen is a NIL-nek, a NIL terápiát így szoktuk hirdetni, hogy az önálló életre nevelés.
4: Hát abszolút.
5: És abszolút bejön, igen, ez, hogy...
3: Mekkora gyerekekről beszélgetünk?
4: Tavaly 4. osztályos gyerekek voltak. Idén egyébként 3. osztálytól 6. Uh-huh. osztályos korig fogadjuk a gyerekeket, tehát most
5: és
4: megint bementünk. Igen, tehát szeptemberben újra bementünk a szülői értekezletekre, illetve az egyik iskola igazgatója, Tököli általános iskola igazgatónője, a testület értekezletre is meghívott minket, úgyhogy ott bemutatkozhatunk a tanítónőknek, tanároknak, hiszen nyilván ez egy bizalmi dolog, ha ők is támogatják, hogy a gyerek iskolai időben ne menjen iskolába, hanem hozzánk jöjjön, akkor sokkal könnyebb nekünk is a dolgunk a gyerekeknek,
2: igen, mert
4: szülőknek.
2: Ugye ez iskolai időben
4: mert
2: van
4: ez
2: a foglalkozás.
4: Iskolai időben van. Idén szintén péntek délelőttönként indítjuk. Most leginkább harmadik, negyedik, ötödik osztályos gyerekek lesznek, de hát egész évben folyamatosan várjuk a csatlakozni kívánó gyerekeket, tehát ez nem egy olyan rendszer, hogy
2: lehet
4: csak szeptembertől, hanem egész év közben.
2: És ha jól hallottuk, itt ezen előtt már annyit beszéltünk, hogy van is olyan gyerkőc, aki folytatja, az itt a talán pont említetted.
5: Igen, van olyan gyerek, aki folytatja, tehát tavaly negyedikesek voltak zömében, és most ötödikben is jön hozzánk, és az anyuka elmondása szerint alig várja, hogy már találkozzunk, mert ők nyáron is szerettek volna hozzánk járni, de mondtuk, hogy csak pihenjék ki magukat, és szeptemberben találkozunk, igen, és a többiek is azért nem jönnek, mert átkerültek más iskolába, 8 osztályos gimnáziumba például, és nem tudják technikailag megoldani, hogy péntekenként eljöjjenek ide hozzánk. Úgyhogy nagyon örülünk ennek a visszatérő gyereknek, de a többiek, akik csatlakoztak, azok is már nagyon várjuk, őket is már megmértük a speciális mérésrendszerünkkel, és igen, kiváló tehetséges gyerekekről van szó, úgyhogy várjuk a kihívásunkat, hogy hogyan fogunk velük foglalkozni, de örömteli munkánk lesz, már így látjuk előre.
4: Egyébként október 9-én kezdjük a programot, tehát október 9-ével indulunk a csoporttal. Azt azért tudni kell, hogy miután a NILD alapvetően egy fejlesztő módszert, nem csak azokat a gyerekeket várjuk, akik mindenben kitűnő tanulóak és zsenik. Most is vannak olyan gyerekek, akiket a mérés alkalmával tehát tapasztaltuk, hogy bizonyos területeken nagyon kiemelkedő, bizonyos területei meg nem. Tehát ez egy fejlesztő módszer, illetve eleve a tehetséget is kell fejleszteni, tehát az úgy magától nem nő. Úgyhogy mi igyekszünk majd harmonizálni, hogy minden területen ugyanolyan szintre kerülhessenek
5: igen,
4: a gyerekek.
5: Tehetséges gyerekeknél ugye bizonyos terület nagyon-nagyon jól működik, de van olyan, amelyik terület pedig alul működik, és ezt kompenzáljuk, és fölhozzuk az egyiket a másikra, és azt tapasztalatunk alapján ezt meg is tudtuk valósítani.
4: Abszolút.
3: Igen, erről korábban is beszéltünk.
2: Igen, ezért így egyensúlyba kerültek.
3: Igen, hogy mi a cél, hogy azt erősíteni, ami már egyébként is jó, vagy inkább valahogy így szinten tartani.
5: Inkább
3: minden.
5: A szinten tartás, illetve nem a szinten tartás, hanem a közelítés, tehát a különböző képesség területük kiegyenlített legyen. Tehát ne legyenek olyan nagy szakadékok, hogy most a matematikában igen. óriási, nagyon gyors, nagyon ügyesen számol, vagy nagyon klassz gondolkodási útja van, mert ugye ezeknek a tehetséges gyerekeknek már van ilyen, hanem a másik területe, ami mondjuk az összerendezettség, mert nagyon szétszórt a gyerek, vagy a helyesírása nem jó egy ilyen matekzsennek általában, ugye ez szokott előfordulni, azok is javulnak, és azok is jó, sokkal jobb eredményeket mértünk.
3: Az előbb ugye úgy fogalmaztatok, hogy akár például a gyorsaságban is azt látjátok, hogy sokkal gyorsabban megoldanak, akár az életben, akár az iskolában különböző feladatokat. Ha valaki esetleg most emiatt aggódik, hogy akkor egy ilyen versenyistálóra nevelitek, nem erről van szó. Csak hogy nehogy félreértsék.
5: Nem, egyáltalán nem erről van szó, sőt, nekünk az a taktika, mivel kis csoportos létszámból van szó. Ezért például egy matematika blokk úgy működik nálunk, hogy egy játékos feladatot megkapnak, és meghallgatjuk, hogy hogyan érte el a megoldást. Tehát kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan gondolkodnak, tehát nem a gyorsaság számít, mert hogy a gyerekek egymást is hallják, és akkor megtudják.
2: Egymást is motiválják
5: és tanulnak egymásból, és rájönnek,
4: és
5: hogy
4: mi is mennyit tanultunk.
2: Hát meg ugye egy több módszer is jó lehet, több nézőpont.
5: Ezen, tehát nem egy versenyistáló egyáltalán, de mivel összerendezettebbek lesznek a gondolatai, tervezettebbek lesznek, ezáltal a megoldási idő szűkül.
4: Ami még egyébként valószínűleg ezt az egészet segítette, hogy a gyorsaság területén is ekkora fejlődés legyen a NILD mellett. Ugye nekünk tehát az egész napunk ugye úgy néz ki, hogy 8-tól délig vannak nálunk a gyerekek. Két tanulmányi blokk van, egy magyar blokk, 80 perc, egy matematika blokk, és közötte ugye a szünetek között van egy mozgásos blokkunk, ami az alapozó terápiának az elemeire épül. Tehát most is volt

0: de itt meg ugye elsősorban most kisiskolás gyerekekről beszéltek, de ha már így rátértem az óvodára, azt azért beszéltük itt korábban, hogy tervben van, hogy ovisoknak is indítanátok programot.
1: Igen, igen, ezt már el is kezdtük hirdetni. Ezzel egy picit vártunk még, hogy hogy fog alakulni az iskolás tehetséggondozó csoportunk, de igen, idén várjuk a főként nagycsoportos korosztályú gyerekeket, hiszen azért náluk már sokszor nagyon jól körberajzolódik, hogy egy-egy területen rendkívül kiemelkedőek. Tehát nagyon sok olyan kisgyerekkel találkozom a NILD fejlesztésen, az OVIS NILD fejlesztésen, ahol matekból szárnyal a gyerek, de tényleg szegény egy ceruzát alig tudja fogni. Nincs grafomotorikus képesség, tehát hogy bizonyos területeken tényleg nagyon alul működik, és ők azért jövőre kezdik az iskolát. Úgyhogy mi ebben nagyon-nagyon hiszünk, hogy a NILD módszerrel fantasztikusan fel lehet őket hozni, illetve hát náluk is ugyanaz a szempont, ami az iskolás gyerekeknél, hogy ő ne csak unatkozzon, úgymond, hanem tényleg a képességeinek megfelelő feladatokat kapja. Aztán iskoláskorban természetesen folytathatják nálunk a
0: Tehát akkor mondjuk első osztályban ugyanúgy lehet ezt tovább folytatni.
2: Igen. Tehát az a célunk egyébként, hogy ez minden korosztályt lefedjen. Legjobban ezt a harmadik, negyedik osztályban indultunk el, mert azt láttuk, hogy ott lehet valamit kezdeni. Ugye már megszokják az iskolát, kirajzolódik az, hogy miben jó, miben tehetséges a gyerek, vagy egyáltalán hogy működik az iskolában. Tehát azért kezdtük el ezt a harmadik, negyedik osztályt a tavaly, de mi azt tudtuk, hogy jól működik, vagy jól fog működni minden évfolyamban, és most lejjebb megyünk, tehát hogy a nagy csoportosokat is nagyon-nagyon szeretettel várjuk, és szeretnénk egy ilyen óvodás csoportot is indítani.
1: Illetve még annyi, hogy azért nagyon sokszor keresnek úgy szülők minket, hogy nem tudják eldönteni, hogy az ő gyereke tehetséges-e vagy nem.
3: Egyébként pont ezen gondolkoztam én is.
1: Egyébként nagyon sokszor ez majd csak felső tagozatban kezd el kirajzolódni, addig olyan csak úgy vannak az iskolában, látszik, hogy olyan kis okoska, ügyeske, vagy valamiben ügyeske, valamiben meg nem. Tehát, hogy azért ezt így nehéz néha eldönteni.
3: Hát meg a saját gyerekével, vagy elfogult, vagy
1: szigorú. Meg az iskola ugye más, hogy méri. Tehát ott írni tanulunk, olvasni tanulunk, főleg első, második, hát azért ez arról szól, hogy egyáltalán tudjunk írni. Úgyhogy mi ezekben abszolút segítünk a szülőknek. Most is volt olyan, hogy semmi gond, nem muszáj csatlakozni, jöjjön el egy mérésre, és megmondjuk, hogy mi milyen területeket látunk kiemelkedőnek, javasoljuk, nem javasoljuk, tehát azért azt is elmondanám, hogy nem feltétlenül javasoljuk, tehát nem arról van szó, hogy két kézzel minden áron szeretnénk mindenkit bevenni. Volt olyan, akinek inkább más tanácsoltunk, mert tényleg azt láttuk, hogy annyira alul működik, hogy itt frusztrálódnak csak.
3: Persze, ez nektek sem jó, a csoportnak sem jó.
2: Hát kifejezetten tehetségeket szeretnénk gondozni, tehát nem korrepetálunk, tehát ez szó
1: sincs róla. Terápia,
2: tehát arra nyílt terápia, az egyéni foglalkozás van, és én az előbbi kérdésedre még azt szeretném mondani, hogy amikor bementünk a szülőértekezletekre, ugye ott a szülők találkozhattak velünk személyesen, és mindenkinek azt mondtam, vagy én azt mondtam a szülőértekezleten, hogy ha csak egy kicsit is a bemutatkozásunk megindította a fantáziát a szülőben, hogy hát lehet, hogy az én gyerekem is tehetséges, vagy tényleg a többiekhez képest kiemelkedő valamiben, akkor kapcsolódjon hozzánk, beszélgessünk, nézzük meg, mert mi azt tudjuk, hogy mindenképpen fejlődni fog nálunk a gyerek. És ennek nagyon örültem, mert több szülő is megkeresett így, hogy hát ilyen gyerekem van, mit gondolunk róla, még ha feltétlenül nem is hozta el a mérésünkre, de már gondolkodott. Tehát én mindig azt mondom a szülőnek, hogy ha egy picit is megindítja a fantáziát, mert hogy képesnek tartja a gyerekét erre, hogy egy különleges programon vegyen részt, jöjjön el és beszélgessünk.
3: Szűkös az időnk, de még két rövid kérdés. Az egyik, hogy az OVI-nál is, itt látom a plakátot, megosztjuk majd a videó alatt, hogy ott is majd OVI időben lesznek foglalkozások. Ugye október 29-én már indul. Igen. Elviszitek a gyerekeket, vagy mentek az OVI-ba?
1: A szülőknek kell hoznia hozzánk, ez az iskolásoknál is, az óvodásoknál is így van. 8-tól 12-ig Szigetszent Miklóson. Pontosan a programot az igazgatónőknél kell kérvényezni a szülőknek, tehát nagyon fontos, hogy a szülők kérvényezik az igazgatónőknél, hogy beleegyezzenek a programba, és miután ez igazgatói hatáskör eldönteni, hogy megengedik-e, utána mi várjuk őket szeretettel.
3: És még csak annyi, hogy azt nem akarom kihagyni, hogy jól látom, hogy valójában az valahol a titok, hogy amit az előbb mondtatok, a gyorsaságot tekintve, a megoldás képletét tekintve, vagy mindenkinél más, hogy talán itt az a titok, hogy nem ugyanazt a kabátot akarjátok minden gyerekre ráhúzni.
0: Sőt, hát minden gyerek egyedül.
3: De az iskolákban sajnos ez van, hogy egy megoldás van, egy matematikai feladatra is csak így lehet megoldani, miközben lehet, hogy ötször gyorsabban megoldaná máshogy.
2: És

0: hagyjuk ezt a saját utat, tehát a saját gondolkodását, mert az a sajátja. És ami az ő rendszerében, tehát az agyi gondolkodásban be van épülve már gyerekkorától kezdve, azt erősítjük. És ezért lesznek ügyesebbek, gyorsabbak.
1: Jó, és már csak tényleg fél perc. Atipikus gyerekek is jelentkezhetnek.
2: Őket is várjuk szeretettel.
0: Az előbb mondta az Andi, illetve... hogy nem csak azokat a gyerekek, igen, akik nagyon-nagyon full teljesítenek mindenből, hanem egy területük nagyon jó, de van olyan területük, amit alul teljesít. Igen, ezeket.
2: Az esetükben viszont nagyon fontos az is tényleg, hogy a szülő úgy jöjjön, hogy ne adj Isten, mondom, egy másik kis gyereknél is előfordult, hogy ott nem ezt javasoltuk, de hát a mérésünk az úgy is
1: az elárul minden.
0: Az elárul, igen.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, tehát jövő héten folytatódik ugye a NIL tehetséggondozó program Szigetszentmiklóson és Tökölön is. Köszönjük a beszélgetést Gyöngyösi Balog Andreának, a Szigetszentmiklósi Képességakadémia vezetőjének, NIL terapeutának, alapozó terapeutának és Szabó Zitának, minősített NIL terapeutának és tehetséggondozó pedagógusnak. Köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen a lehetőséget.
3: Ezek voltak a süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
2: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
1: Szaladok is, főnök úr.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
5: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Az őszi szünet idején is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést Sziget-Szent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezésre a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Ünnepi testületi üléssel folytatódik pénteken a Miklósi Városnapok programsorozata. Az első Miklósi Városnapok keretében október 9-én pénteken délután 3 órától ünnepi testületi ülést tartanak, amelyen átadják a városi kitüntető díjakat is. Az elismeréseket azok kaphatják, akik Sziget-Szent Miklósért végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy maradandó alkotásokkal járultak hozzá a város életéhez. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, az ünnepi programra minden érdeklődőt várnak. Az eseménynek az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme ad otthont, a részvétel pedig ingyenes.
8: Ennek a testületi ülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak, a különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Pelsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengeu, a Székely Miklós Városi Kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
7: Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Első alkalom alatt állt a WWF Magyarország a természetbajnokai díjat, amelyet a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük Újra projektje nyert el. A kezdeményezés a 6 évvel ezelőtti olajszennyezés következményeire reagál. A szennyezés jelentős károkat okozott a Kisduna élővilágában, köztük az úszóláb természetes környezetében. A gimnázium tanárai és diákjai a program keretében úszóláb szigetek készítésével és kihelyezésével segítik a terület természetes regenerációját. A díjátadón Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter is részt vett. Pertincsné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es választókerületének elnöke rádiónknak úgy fogalmazott, a program újabb példája annak, hogy a pozitív változás a saját környezetünkben kezdődhet, és ebben a közösségnek, így a fiataloknak is fontos szerepük van.
9: Gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál vagy interneten lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes megtapasztalása a gyerekeknek, hogy miről szól maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat, úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem jelzi is, hogy a WWF-nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg.
6: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Sziget-Szent Miklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A filmek szerelmeseit várja a Sziget-Szent Miklósi Nádasdi Filmszínház. A családi üzemeltetésű mozi műsorán rendszeresen szerepelnek magyar, valamint művészfilmek és közönségkedvenc alkotások, így minden korosztály találhat számára érdekes programot. A mozi célja, hogy a művészet és az egyetemes kultúra terjesztésével szellemi értékeink mindenki számára elérhetővé váljanak. A legfrissebb vetítésekről és időpontokról a mozi hivatalos weboldalán a nadasdifilmsinhaz.hu oldalon tájékozódhatsz. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
10: Somogyi Bettivel.

0: Közlekedési információkkal kezdjük is a Süsfel napot, a Lakihegy Rádió ébresztő műsorát. Tegnap óta, már október 5-e éjjel óta forgalomkorlátozás van Szigetszentmiklóson, méghozzá a Kossuth-Lajos utcában, mert hogy ma ugye október 6-án az aradi vértanúk emléknapja van, és ezzel kapcsolatosan egy rendezvény van, illetve rendezvény lesz majd reggel 9 és délelőtt 12 óra között, ami bizony a közlekedést is érinti. Mert hogy tegnap éjféltől kezdve egészen ma déli 12 óráig tilos megállni és parkolni Szigetszentmiklóson a Kossuth-Lajos utcában, a Buga iskolától egészen a református templomig, az úttest mindkét oldalán található parkolóban. Egyébként a közlekedést és a parkolást a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság és Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának rendvédelmi irodája fogja majd egyébként irányítani, mert hogy az átmenő forgalom is korlátozva lesz ebben az időszakban, valamint 9 és déli 12 óra között a menetrend szerinti busz sem áll majd meg a Kossuth-Lajos utcai megállóban. A szigetszentmiklos.hu weboldalon minden fontos info fent van ezzel kapcsolatosan, illetve továbbra is közműépítés miatt forgalomkorlátozás van, méghozzá Szigetszentmiklóson a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon csak a Losonci utca irányába tudtok közlekedni, várhatóan október 21-éig. A Szent Erzsébet téren pedig csak a Tököli út irányába mehet a forgalom, ott is közműépítés miatt. Ezen kívül pedig torlódás van jelenleg térségünkben, a Csepeli útnak a Szigetszentmiklósi szakaszán, illetve lassan tudtok autózni a Gyártelepi Hévátjárónál és a Műúton is Szigethalomnál mind a két irányban, de élénk a forgalom a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is, valamint az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába készüljetek torlódásra. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép jó reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez ma is a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk. Én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Október 6-a van az aradi vértanúknak az emléknapja, mert hogy 1849-ben Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján kivégezték őket. A bukás után kerültek osztrák fogságba. A nemzeti vértanúk Aulik Lajos, Damjanics János, Dezsőfi Arisztid, Kisernő, Knézi Károly, Lanner György, Lázár Vilmos ezredes, Leiningen, Westerburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsei Károly. Ennek már egyébként 177 éve. Itt a térségünkben is, több városban is lesz majd megemlékezés, akár például Szigetszentmiklóson is az aradi vértanúk emléknapja kapcsán. Ezen kívül menjünk is tovább, nézzük is meg, hogy még ehhez a mai naphoz, ehhez az október 6-ához milyen jeles napok tartoznak. Például Párizsban ezen a napon nyílt meg a Moulin Rouge táncos revű színház, a Kabaré. A Moulin Rouge-t Joseph Oller alapította egyébként 137 évvel ezelőtt. Látványos táncos revű műsorokkal kápráztatta el a közönséget. Felháborodás övezte az extravagáns, erotikus, ugyanakkor cirkuszos előadásokat. Ennek rossz híre becsalta egyébként a közönséget. A botrányos tánc, a kánkán és a táncos nők zseniális plakátjai gyorsan híressé, majd világhírűvé tették a mulatót. Fellépett benne például Ginger Rogers, Liza Minnelli, Frank Sinatra és a showbiznisz sok más világhírű figurája. Képzeljétek el, hogy Medvecki Ilona is eljutott egyébként a Moulin Rouge színpadára annak idején. Aztán kereken 100 évvel ezelőtt, 1926-ban Budapesten felavatták a Battyány örökmécsest, amely a szabadság jelképe lett. Valaha itt volt a hírhet új épület árka, s mellette helyezkedett el a legsötétebb börtönök egyike. 1849. októberében itt őrizték, majd az árokban lőtték főbe gróf Battyány Lajost, az első független felelős kormány miniszterelnökét. 1905-ben vetették fel a fővárosi vezetésben, hogy a kivégzés helyén örökké égő lámpát állítsanak fel. A kiírt pályázatot Pogány Móric építész nyerte el, aki obeliszket tervezett a felső részében, rács mögött égő örökmécsessel. A megvalósítás az első világháború miatt elmaradt, viszont 1925-ben aztán újra felmerült az emlékmű létesítésének az ötlete. Pogány Móricztól új tervjavaslatot kértek, és az általa készített változatok közül a klasszicizáló egyszerű talapzatra helyezett lámpa mellett döntöttek végül. Az emlékművet a Bátori utca és a Hold utca kereszteződésénél egy kis tér közepén az utolsó még élő 48-as honvéd Lebó István jelenlétében avatták fel az állam vezetői, tehát 100 évvel ezelőtt. Aztán 137 évvel ezelőtt ezen a napon Thomas Alva Edison bemutatta az első mozgóképét. És 85 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Kabos Gyula, színész, komikus, ő játszott például a Hippolita lakályban. Egyébként 1939-ben a fasizmus elől az Egyesült Államokba emigrált, ahol alkalmi fellépéseivel is szórakoztatta a magyar közösségeket. Legnépszerűbb filmjei tehát a Hippolita lakály és a Meseautó. Földi maradványait 1996-ban a budapesti Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. Aztán ma ünnepli az 53. születésnapját Szekeres Adrien énekesnő, Isten éltesse sokáig, és 44 évvel ezelőtt pedig ezen a napon hunyt el Pap Iván festő. Végezetül pedig Nep József ezen a napon hunyt el 9 évvel ezelőtt 2017-ben. Kossuth Díjas rajzfilmrendező volt ő, a Mézga család és a Gusztáv sorozat is az ő nevéhez kapcsolódik, de volt forgatókönyvíró, háttérfestő, tervező és zeneszerző is, Balázs Béla Díjas érdemes művész. Ezek voltak már a mai évfordulóink október 6-a reggel, itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Megyünk tovább az Úgy, mint rég című dallal, aztán pedig jövök is vissza, és megnézzük, hogy ma reggel milyen témákkal is foglalkozunk. Maradjatok velem a folytatásban!

Ez a Sős Felnappal, aki egy rádió ébresztő műsora, október 6-a van, a mikrofon mögött pedig Somogyi Bettit halljátok, de ma már majd 7 óra után Bredák Szandi is csatlakozik hozzám. Na de nézzük is meg, hogy ezen a keddi napon milyen témákkal fogunk foglalkozni. Ha kedv van, akkor tudjátok, este 8 óra után kezdődik az Itt élünk című térségi riport műsorunk, ez ma este is így lesz. Ezúttal pedig Patek Edina kolléganőnk a mai adásban a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének a jubileumi történetét járja körül, megnézi, hogyan indult el 91-ben néhány helyi fiatal kezdeményezéséből ez a közösség, és Schaffer Ildikóval, az egyesület elnökével beszélget majd, illetve vele is. És hoztunk egy részletet a ma esti adásból, ezt 7 óra után mutatjuk majd meg nektek. Aztán 7:30 és 8 óra között pedig azt a beszélgetést mutatom meg nektek, amelyet Bredák Szandi készített, mert hogy egy nemzetközileg is ismert és elismert Anasztázsió Szokolova rúcsportoló látogatott el Sziget-Szentmiklósra. A Rebel Sport stúdió vendége volt az ukrán származású, de egyébként Balin élő sportoló. És Szandi vele beszélgetett, készített egy kis rövidke interjút, 7:30 és 8 óra között viszont arra gondoltunk, hogy megmutatjuk nektek. Aztán pedig 7:30 után arra beszélgetünk majd telefonon a szervezővel, hogy ismét lesz Halásztelken, merre halad a világ és benne merre haladok én elnevezésű előadás sorozat, nagyon jó kis előadókkal, minden hónapban egyszer lesz majd, de hogy milyen előadások lesznek és kiket hívtak meg ide Halásztelekre, az majd 8:30 után kiderül. Aztán pedig tegnap ugye ígértem, hogy bővebben beszélgetünk majd a fűtési szezonról is. Rózsa Gábor tűzoltó alezredes érkezik hozzánk 9 óra után, és a fűtési szezon veszélyeiről beszélgetünk, illetve hogy melyek azok az eszközök, berendezések, amelyeket mindenképpen érdemes leellenőriztetni egy szakemberrel így a fűtési szezon kezdete előtt, ami egyébként hivatalosan október 15-én startol, de már annyira hideg van ma reggel is ez a 4 fok, hogy én azt gondolom, hogy egyre többen kapcsoljátok be a fűtést valamilyen formában már. Tehát erről is beszélgetünk majd, itt vagyunk délelőtt 10 óráig a mikrofonok mögött Bredák Szandival. Maradjatok velünk, ez a Süs Felnap az ébresztő műsorunk. Ha pedig bármelyik témánkhoz hozzászólnátok, akkor tudjátok 0620 95 95 107. Most pedig Dániel Fi Éjjük át című dalával folytatjuk, 7 órakor pedig jönnek a legfrissebb hírek.

0: sose lesz vége.
1: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
1: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos száraz időre számíthatunk, ma van az aradi vértanúk emléknapja. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nemzeti gyásznap van, az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat zászlófelvonással kezdődik a parlament előtti Kossuth Lajos téren reggel 8 órakor. Fél kilenckor koszorúzást tartanak a Batthyány Örökmécsesnél Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter részvételével. 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncessziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, tette hozzá. Súlyos légicsapást mért Harkivra tegnap délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Az oroszok múlt éjjel Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen csaknem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik. A gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
5: Időjárás.
6: Ma is napos, fágyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
7: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
7: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
7: Süss fel nap Bredák Szandival
5: és Somogyi Verával.

0: Közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Az aradi vértanúk emléknapja van ma, hiszen október 6-a van, emiatt pedig Szigetszent Miklóson forgalomkorlátozásra kell a mai napon számítanotok. Pontosabban egyébként a parkolás tekintetében ez már tegnap október 5-e éjjel elkezdődött, mert hogy a mai napon déli 12 óráig tilos megállni és parkolni Szigetszent Miklóson a Kossuth Lajos utcában a Buga iskolától a Református templomig az úttest mindkét oldalán található parkolóban. A mai napon a rendezvény napjától pedig 9 órától déli 12 óráig a Kossuth Lajos utcában az átmenő forgalom is korlátozva lesz. Ebben az időben az utcán járművel áthajtani majd nem lehet, autóval tehát a Kossuth Lajos utca 19-ig lehet csak közlekedni. A közlekedést és a parkolást a Szigetszent Miklósi Rendőrkapitányság és Szigetszent Miklós Város Önkormányzatának rendvédelmi irodája fogja mai napon egyébként majd irányítani, illetve segíteni. Ezen kívül pedig, ha már Szigetszent Miklós, továbbra is egyirányú a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakasza, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon csak a Losonci utca irányába tudtok autózni, és egyirányú a Szent Erzsébet téren is az út jelenleg, mert hogy a Tököli út irányába tudtok csak autózni, szintén közműépítés miatt, és várhatóan egyébként ez október 21-éig így lesz. Ezen kívül, ahogy nézem a térképet, torlódás van a Csepeli útnak a Szigetszent Miklósi szakaszán, illetve nem csak ott, hanem a gyártelepi Hévátjárónál, valamint a Gerinc úton is végig nagyon lassan tudtok autózni. Az 510-es úton és az 51-es úton pedig Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába van torlódás, illetve a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakaszán araszolnak jelenleg az autók. Rendőri jelenlétet pedig látunk a második Rákóczi-Ferenc úton, méghozzá a Csepeli temetőnél. Gyakorlatilag ez a Csepeli temető után van közvetlen, ott vannak kint a rendéber őrei, arra fele figyelmesen autózzatok. Ott egyébként különösebben nincsen torlódás, vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betti. Október 6-a kedd van, és tudjátok, ha kedd van, akkor este 8 óra után az Itt élünk című térségi riport műsorunkat tudjátok meghallgatni. A mai adásban a Taksonyi Dunamen Fiatal Svábok Egyesületének a jubileumi történetét ismerhetitek meg. A teljes adásban megismerhetitek, hogyan indult el 1991-ben néhány helyi fiatal kezdeményezéséből ez a közösség, hogyan vált az évtizedek során a német nemzetiségi kultúra és a sváb hagyományok egyik fontos őrzőjévé, és természetesen hogyan adja tovább mindezt ma több generáció számára. Patek Edina kolléganőnk beszélget Seffer Ildikóval, az Egyesület elnökével is, illetve ebben a részben, amit most hoztunk nektek ide a Süsfelnapba, az ébresztő műsorunkba, Patek Edi Winkler Andreával, az Egyesület alelnökével beszélget. Elsősorban a jubileumra koncentrálnak. Szó lesz a nyáron kezdődő felkészülésről, illetve az október 16-ai és 17-ei gála műsorról is, a zenekarokkal való közös munkáról, és természetesen arról is, hogyan készül a közösség erre a nagy ünnepre.
5: Az első két részben Seffer Ildikóval a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének 35 éves történetét jártuk végig, a kezdetektől gyakorlatilag a mai 2026-os évekig, azonban ugye nem árultunk el még részleteket az október 17-éről, sőt nem csak az október 17-éről, hanem az október 16-áról sem, mert hogy két napos rendezvénnyel készültök most a 35 éves jubileum megünneplésére, erről pedig Winkler Andreával, ahogy azt az előző részben is említettem nektek, az Egyesület alelnökével, Andrével, tánctanárral beszélgetünk. Úgyhogy Andrea, kérlek, akkor vegyük egy picit végig ezt a két napot, hogy milyen programokkal készültetek, ha jól gondolom, nagyon sok ember áll le mögött, és már ugye ezt is elárultad interjún kívül, hogy már most izgulsz így október elején, de hát ugye most már néhány nap, már hetek sincsenek, és hamarosan megrendezitek ugye ezt a kétnapos jubileumi rendezvényt. Nos, hogyan készültetek, hogyan álltok jelenleg?
3: Hú, hát azt gondolom, hogy tulajdonképpen jól állunk, de gyakorlatilag rengeteg munka van még a rendezvénynek a kezdéséig. Rengeteg próba áll mögöttünk, akár a zenekarokkal, akár csak ugye a tanárokkal, és hát borzasztóan készülünk, már most előre izgulunk, de reménykedünk, hogy biztosan minden rendben lesz, és úgy lesz, ahogy mi azt elképzeltük.
5: Milyen programokkal készültetek? Akkor szerintem vegyük külön ezt a két napot, ugye, akkor kezdjük a 16-a péntekkel, hogy ott kiket vártok, milyen programok lesznek, hány órakor kezdődik minden egyéb részlet?
3: Kétnapos lesz a rendezvény, a pénteki napon a jelenlegi aktív tánccsoportok fognak fellépni, ez 7 csoport, egészen óvodáskortól, tehát a 4 éves korosztálytól egészen az ifjúsági 25-28 éves korosztályig fog történni, és akkor ott az egész évben tanult táncokat fogják majd előadni a gyermekek.
5: Ez egyébként zárt körül lesz, vagy erre hogy készültök? Mert hogy most már így elárulom akkor előzetesen, hogy ugye október 17-ére már nem lehet jegyeket kapni, mert telt ház van abszolút, de a 16-a az bármiben más, mondjuk, tehát hogy oda vártok akár még embereket, vagy már oda is teljesen telt ház minden?
3: Hát mivel ugye az egyesület a jelenlegi aktív tagjai, az közel 200 gyermek, tehát hogyha az ő családtagjaik eljönnek ezekre a rendezvényekre, és megnézik, akkor is kicsi a tornaterem. Sajnos, úgyhogy reménykedünk, hogy egyszer csak majd lesz egy olyan helység Taksonyban, ahol nagyon sok ember el tud jönni, és meg tudja nézni, de tulajdonképpen a családtagok kiteszik a nézőközönséget.
5: És akkor térjünk is át az október 17-ére, bár újakat már ugye nem tudtok fogadni, kapacitás hiány miatt, ahogy ezt ugye említettük, de beszéljünk a konkrét programról, hogy akiknek van jegye és ott tud lenni, mire számíthatnak?
3: Hát igen, ez is egy nagyon nagy munka. Már igazából tavasszal, nyár elején elkezdtük ennek a műsornak az összeállítását, az egésznek, hogy hogyan is nézzen ki. Ugye több tanárral együtt beszéltük, tettük össze az egész műsornak az apropóját, és a témánk a sváb esküvő lesz, tehát ugye itt is a különböző korosztályból, és ezen a napon pedig az alapító tagok, illetve az azóta táncolt fiatalok, most már lassan középkorosztálynak mondható férfiak és nők is részt fognak venni benne, illetve most már abban a helyzetben vagyunk, hogy mindenkinek szinte van saját gyermeke, és akkor egy ilyen családi tánc is lesz benne, ahol saját gyermekeinkkel táncolhatunk majd.
5: Jó, ez nagyon izgalmasan hangzik. És készültök valami vendégfogadással, vagy bármi étel lesz-e, ital, azzal, hogy készüljenek azok, akik érkeznek, kell-e magukkal hozni bármit, vagy csak úgy hozzák saját magukat, a gyermekeiket, és érezzék jól magukat?
3: Hát hozzák a gyermekeiket is, érezzék jól magukat, de természetesen szokott ilyenkor büfé lenni, illetve a két fenyő vendéglő fogja a vendéglátást biztosítani. És nagy örömünkre 3 zenekar is összeállt a mi kedvünkért, Kaszás Sándor vezetésével, és ők fogják kísérni a táncos műsort. Ők a Heimatklang zenekar, a Taxer Spatzen és a Donau Musikanten, akiknek külön köszönjük, hogy ebben ők részt vesznek és segítenek nekünk.
0: Ha kíváncsiak vagytok a teljes beszélgetésre, akkor este 8 óra után is maradjatok a Lakihegy Rádióval és az Itt élünk című térségi riport műsorunkkal. Ebben a részben Patek Edina kolléganőnk Winkler Andreával, a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének az alelnökével beszélgetett tehát az október 16-ai és 17-ei gála műsorról, hiszen jubileumot ünnepel a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok. 1991-ben néhány fiatal kezdeményezéséből indult el tehát ez a közösség, viszont este 8 óra után ma este jobban megismerhetitek a történetüket, mert hogy Patek Edina kolléganőnk az esti adásban Seffer Ildikóval, az Egyesület elnökével is körbejárja a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének a jubileumi történetét. Tartsatok a Lakihegy Rádióval este 8 óra után is, a folytatásban pedig maradjatok velünk, és a Süs Felnappal a Lakihegy Rádió ébreszt.

0: Sziget-Szelet. Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Sziget-Szentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Az őszi szünet idején is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést Sziget-Szentmiklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Ebösszeírást végeznek Halásztelken. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a jogszabály alapján 3 évente kötelező ebösszeírást tartani, ezért minden kutyatartónak be kell jelentenie a tulajdonában lévő ebet. A Halásztelki polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen leadható az adatlap az ebek okmányainak bemutatásával. A kitöltött ebösszeíró adat a postai úton a Halásztelek Kastélypark 1-es címre küldhető, illetve elektronikusan szkennelt formában az aljegyzőkukac@halasztelek.hu e-mail címre is elküldhető. További információk a halasztelek.hu oldalon olvashatók. Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Első alkalommal adta át a WWF Magyarország a természetbajnokai díjat, amelyet a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér gimnázium Teremtsük újra projektje járt el. A kezdeményezés a 6 évvel ezelőtti olajszennyezés következményeire reagál. A szennyezés jelentős károkat okozott a Kisduna élővilágában, köztük az úszóláb természetes környezetében. A gimnázium tanárai és diákjai a program keretében úszóláb szigetek készítésével és kihelyezésével segítik a terület természetes regenerációját. A díjátadón Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter is részt vett. Pertisné Kácsor Andrea, a Pest megye 10-es választókerületének elnöke rádiónknak úgy fogalmazott: a program újabb példája annak, hogy a pozitív változás a saját környezetünkben kezdődhet, és ebben a közösségnek, így a fiataloknak is fontos szerep. Van.
5: Gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál vagy interneten lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes megtapasztalása a gyerekeknek, hogy miről szól maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat, úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem jelzi is, hogy a WWF-nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg.
4: Ünnepi testületi üléssel folytatódik pénteken a Miklósi Városnapok programsorozata. Az első Miklósi Városnapok keretében október 9-én pénteken délután 3 órától ünnepi testületi ülést tartanak, amelyen átadják a városi kitüntető díjakat is. Az elismeréseket azok kaphatják, akik Sziget-Szent Miklósért végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy maradandó alkotásokkal járultak hozzá a város életéhez. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, az ünnepi programra minden érdeklődőt várnak. Az eseménynek az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme ad otthont, a részvétel pedig ingyenes.
6: Ennek a testületi ülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. A különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengeu, a Székely Miklós Városi Kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
4: Zenés programmal folytatódik péntek este a Miklósi Városnapok. Lázár Gergő hozzátette, október 9-én este 6 órától a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidőparkba várják az érdeklődőket, ahol zenés programmal készülnek. Kiemelte, az esti rendezvény egészen este 11 óráig tart. Az első Miklósi Városnapok október 10-én és 11-én is folytatódik.
6: Még nincs vége a napnak, hiszen este 6 órától a Kéktó Szabadidőparkban gyakorlatilag koncertekkel várunk mindenkit, illetve ahogy említettem, itt majd sor kerül a városjáró vetélkedő eredmény hirdetésére, illetve polgármester úr tart majd itt egy köszöntőt. Az esti koncerten itt az Orevoár zenekar fog fellépni, majd őket DJ-k fogják követni, 23 óráig tart itt a program.
0: Sporthíreink.
4: Hetesekkel jutott tovább az SKSK a férfi kézilabda magyar kupa harmadik fordulójában a NEKA ellen. A két NB1-es csapat csatája már a rendes játékidőben is elképesztő izgalmakat hozott. A Sziget-Szent Miklós az utolsó előtti másodpercben egyenlített, így 30-30 állt az eredményjelzőn. Ezt követően a heteseknél a hazai pályán játszó térségiek a miklósi közönségtől is támogatva jobbak tudtak lenni, és 5-4-re nyerve a büntető párbajt bejutottak a magyar kupa negyedik fordulójába. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, az élet néha olyan forgatókönyveket tud írni, amit a legfantáziadúsabb regény sem. Hozzátette, mindkét csapat megérdemelte volna a továbbjutást, de a végén nekik volt több lélek jelenlétük és szerencséjük, és nagyon örülnek a győzelemnek.
0: Időjárás.
4: Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék sem várható. A légmozgás gyenge mérsékelt lesz. Délutára 21-26 fokig melegszik a levegő. Szerdán derült napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A déli szél nagyrészt mérsékelt marad. Reggel 1-11, délután 22-26 fok várható.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Megemlékezést tartanak az aradi vértanúk tiszteletére október 6-án 10 órakor Sziget-Szent Miklóson, a Kossuth Lajos utcai kopjafánál. Köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós város polgármestere. Megemlékezést tart Noseda Tibor, a Bíró Lajos általános iskola igazgatója. A műsorban közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium diákja, valamint a Vitéz Mikec Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium, a József Attila általános iskola diákjai pedig énekel. Ősszel is folytatódik a Senior Akadémia előadás sorozat Dunaharasztin. Október 7-én, illetve november 4-én és 25-én délután 4 órától várják a szépkorúakat a Laffert kúriában. Az érdeklődők összesen 6 ismeretterjesztő előadáson vehetnek részt, amelyek a gerontológia, vagyis az idősekkel foglalkozó tudomány különböző területeit mutatják be. Az egyes alkalmak a többi között a mesterséges intelligencia használatát és veszélyeit, valamint az időskori feladatokat, félelmet és egészségügyi problémákat járják körül. A programon való részvétel ingyenes és előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban elérhetők. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Redák Szandival
0: és Somogyival.

0: crazy.
1: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Erős a forgalom jelenleg a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M0-as autóút déli szektorában az M1-es autópálya irányába Vecsés térségében. De sokan haladnak az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Biatorbálytól kezdve az M2-es autóúton egyébként Fót térségében látunk torlódást, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé is torlódás tapasztalható. Itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es főúton Taksony és Dunaharaszti elkerülő szakaszán, valamint a Csepel-sziget útjain is egyébként a legtöbb úton jelenleg torlódás van. Lassú a haladás a Gerinc úton, Sziget-Szent Miklóson, de a Pesti úton Tököl főútján is gyakorlatilag végig lassan tudtok autózni. Torlódás van Sziget-Szent Miklóson a Csépi úton, leginkább az elején tudtok lassan autózni, valamint egyébként a Műúton is mind a két irányban van egy kis fennakadás. Továbbra is közműépítés miatt egyirányú a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakasza, a Tököli út irányából tudtok csak közlekedni a Losonci utca irányába, a Bajcsy-Zsilinszky utcai körforgalomnál pedig a Szent Erzsébet tér fele a Tököli út irányába tudtok csak autózni, visszafele nem, tehát ott is várhatóan október 21-éig marad ez az egyirányúsítás. Kint vannak a rendőrök a Szilágyi Lajos utcában, méghozzá a Kinizsi utca és a Szilágyi Lajos utca találkozásánál, ezt jelzi nekünk a térkép, arrafele figyelmesen autózzatok. Egyébként az M0-as déli szektorában itt a térségünkben egészen jól tudtok autózni, ott nem látunk jelenleg semmilyen fennakadást. Csepelen viszont van torlódás egyébként több úton is, a második Rákóczi-Ferenc úton a Csepeli temetőhöz közel, illetve a Csepeli út fővárosi szakaszán is lassan tudtok autózni. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
2: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
3: Lakihegy Rádió.
4: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
5: 0620 95 95 107.
6: Egészen pontosan 3.4.1.8 van. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Hú, de korán van még. Lehet, hogy még sokan most tartanak az iskolába vagy a munkába. Kitartást akkor mindenkinek. Én Bredák Szandi vagyok.
1: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
6: Visszatértem a Csipke Rózsika álmomból. Képzeld el.
1: Kipihented magad, mondjuk.
6: Ilyen nem tudom, mikor volt utoljára, de én tegnap, jó, kisebb, nagyobb felkelések voltak, de délután 1 órakor ébredtem fel. Igen. Ugye szombat-vasárnap Sziget-Szent Miklóson voltam az SKSK csarnokban, mert hogy rút és légtornasport bajnokság volt a Sziget-Szent Miklósi Rebel központ szervezte, és akkor ilyenkor én vagyok a műsorvezető, és hát
1: hosszú volt.
6: Több mint 200, azt hiszem 220 produkció volt, és mindegyik versenyszámnak van egy ilyen bemutatkozása, hogy miről szól az ő előadása. Na most ez van, hogy egy, hát nem teljesen A4-es oldal, de hát egy tömény szövegek, és azt ugye folyamatosan, egyébként csodálkozom is, hogy van még hangom, de nagyon-nagyon jó hangulatban telt, és ami nagy különlegessége volt ennek, hogy hát világszinten nemzetközileg is elismert rút sportoló Anasztázia Szokolova is itt volt, mint zsűri, tehát hogy, illetve nem is zsűri, hanem bíróként van ugye így apostrofálva, aki egyébként a múlt héten tartott két ilyen kis workshop pot is gyerekeknek, utána meg felnőtteknek. Hát a gyerekekről készítettem videót, a felnőtt óráról nem, arról csak láttam, mert hogy ő ugye az erotikus vonalat
1: mondani,
6: követi.
1: Pluszos volt egy kicsit az az óra.
6: Hát igen, az igen, úgyhogy az jobb, hogy úgy ott marad, viszont egyébként nagyon jó, tehát hogy ugye sokan ezt el is mondja, mert hogy mindjárt mutatunk majd egy részletet, készítettem vele interjút, ugye angolul beszélgettem vele, egyébként ukrán származású, és ezt el is mondja ő is, hogy tisztában van vele, hogy hát ő úgy fogalmaz, hogy sokan rossz sportnak tekintik ezt, de hogy aki meg szereti, az ne azzal foglalkozzon meg. Egyébként hozzáteszem, és ezt többször mondom, tudom, de hogy az, amit a rúdon, mert ugye én is rúdsportolok, kell csinálni, hát az nagyon brutál. Tehát, hogy olyan sportolók...
1: Nekem nézni is brutál, tehát én tökre elhiszem. Tehát, amit úgy, tehát látom, hogy azért nem könnyűek ezek a gyakorlatok.
6: Az a furcsa egyébként, hogy én, amíg csak néztem, addig így, mert én ugye sokáig úgy évek óta konferálok nekik, és sokáig úgy voltam vele, hogy jó, hát és ebben így mi a nagy szám. Aztán elkezdtem én is magát a sportot, És akkor rájöttem, hogy nagyon nehéz, ugye saját testsúlyos, sőt, én nem tudom Anasztázia mit csinál, de majd mutatok, vagy szerintem már mutattam is olyan videót, ahol konkrétan, nem tudom hány körön keresztül, hogy pörög a rúdon, egyedül egy karjával tartja magát, az egész
0: igen,
6: testét.
0: Igen, láttam,
6: tehát,
0: azt
6: hogy így, hogy én ezt így nem is értem, hogy tudja ezt így megcsinálni. Egyébként Anasztáziáról még azt kell tudni, hogy egy nemzetközileg ismert ukrán rúdtáncos és oktató is. Egyébként ő járja az egész világot workshopokat tartani, majd az interjúban azt is elmondja, hogy már volt is itt szintén a Rebelben, de akkor nem volt bíró a versenyen, hanem workshopot tartott. Mondta is, hogy őszintén szóval nem emlékszik, hogy hányszor volt Magyarországon, mert hogy annyira sok helyre jár ilyen workshopokat tartani, hogy sokszor tudod, hát ez a sztár élet, amikor már
0: hát,
6: azt se tudod, melyik országban
0: tudod,
6: vagy.
0: Igen. Csak... Ide utazik, oda utazik. Igen. De ha jól tudom, mit mondtál? Balinél?
6: Hát igen, ő így félig meddig Balin él, tehát hogy ő most innen is Magyarországról nem is Ukrajnába ment haza, hanem szerintem jobban járt, hogy Balira.
0: Igen, azt akartam mondani, hogy milyen jó dolga van azért.
6: Igen, 2013-ban egyébként az Ukraine's Got Talent-ban az Ukrajna tehetségkutatójában volt döntősként vált ő ismerté, és hát többször végignéztem azt a videót, hogy tudod, megjelenik a bírók, vagy ott a zsűri előtt ilyen nagyon, hát hogy mondjam, ilyen nyomokba ruhát tartalmaz a teste, ilyen bőrszerkóban.
0: Igen. Itt ott van rajta egy kis ruhadarab.
6: Igen, és tudod, mindenki azért elsőre, hogy fú, ki ez a nő, ráadásul 10/15-ös a teste, szőkehajú, kis cicababaként megjelenik óriási talpú cipőben, mert ugye meg sarkú cipőben, mert ezt ilyen platformos nagyon, olyan cipő kell ehhez, amit amúgy utcán nem tudná hordani, mert abban lehetetlen menni.
0: Igen, hát
6: de
0: tényleg elképesztően
6: a rúdon
0: magas.
6: Az nagyon jól mutat. Tehát, hogy kell valami, amiben kapaszkodsz, és akkor egyszer csak tudod, hogy elkezdődik a performance, és onnan így mindenkinek leesik az álla, hogy mit csinál ez a nő. És hát nekem volt szerencsém vele ugye két napot, két és fél napot így majdhogy nem együtt tölteni, és nagyon aranyos, és rájöttünk, hogy ő is ember, evett csokit is, ilyen testtel még csokit is megengedett
0: hát igen,
6: magának.
0: Ők szerintem úgy vannak vele, tudod, legalábbis az ilyen sportolók, hogy hát azért lehet egy kis csoki, mert ő konkrétan lemozogja. Vagy
6: persze, bár egyébként azt mondja, hogy heti háromszor edz csak, tehát hogy nem az van, hogy nem tudom, 10 órákat edz egy nap. De hát gondolom neki az edzés...
0: elég egy ilyen rendszer persze. van az életében, gondolom igen. mellette. Nyilván szerintem nem is lehet az soha kibírni, hogy tudod, amikor mondjuk akár vannak ezek a fitness versenyek is mondják, nem. Hogy jaj, csak rizst teszem salátával, csirkehússal. Ezt lehet egy bizonyos ideig mondjuk a felkészülés idő alatt, de egyébként meg azért belefér, sőt, kell is egy kis szénhidrát, na, néha.
6: Kell, és van. Egyébként nem is olyan sok kalória, mert ugye én írogatom, és hát én is ettem egy Snickers is, és csak 250 kalória egy Snickers, úgyhogy az annyira nem is sok. Egyébként...
0: De felpörgeti az agyadat állítólag a csoki, hát én pont... apukám mindig ezt mondta, hogy azért
6: igen.
0: kell.
6: Én pont olyan vagyok néha, vagy voltam, mielőtt megettem, mint tudod a Snickers reklámban, hogy ki vagy, ha
0: ki
6: éhes vagy.
0: Ha
6: igen. Hát én nagyon ki voltam.
0: Aztán felpörögtél.
6: Aztán fel, igen, egyébként hála a csokinak, tényleg nagyon-nagyon, meg ritkán eszem, sőt, szinte egyáltalán, úgyhogy ez most úgy megengedtem magamnak. Amúgy visszatérve arra, amit mondtál, most egy zárójeles, hogy én követek egy edzőcsajszit, egy magyar edzőcsajszit, aki úgy edző, meg úgy foglalkozik a testével, hogy egyébként nem annyira látszik, egyébként ő is rúdsportoló, most jut eszembe, az oktató is, de hogy nem annyira látszik, mert kicsit olyan húsisabb, de ennyi, tehát hogy, és hát ő azt a vonalat követi, ugye, hogy nem kell úgy kinézned, mint a nem tudom 90-60-90 meg, aki most jött ki a modell ügynökségtől, csak hogy legyél boldog, és azért sportolj. És képzeld el, hogy pont most rakott ki egy posztot, mert hogy sokan támadják azért, hogy hát nem is látszik rajta egyáltalán, hogy edz. És kirakott egy olyan posztot, amikor ő is részt vett ilyen fitness bajnokságon, hogy tényleg ilyen nagyon szálkás, rettentesen vékony, meg kirakta a mostani ényét. És akkor odaírta, hogy akkor egyébként boldogtalan volt, egyébként a ciklusával tök sok probléma volt, amúgy volt pajzsmirigy problémája, tehát, hogy igazából kívülről azt látod, hogy tök vagy tök jól néz ki a teste, de nem látod, hogy mi van mögötte. Kontra most, hogy igen, van rajta, nem tudom, 5 kiló plusz, de rendben van a ciklusa, nincsenek hormonális problémái, tehát hogy azért az, amit látunk
0: lényeg,
6: sokszor,
0: igen, igen.
6: A mögé is érdemes sokszor benézni. Na, ennyit erről. Viszont Anasztázia Szokolovával, tehát ukrán rúdtáncos oktatóval sikerült egy picit beszélgetnem, úgyhogy ezt a beszélgetést most megmutatjuk nektek, ugye egy picit hallatszódik az angol nyelv is, és akkor hát igyekeztem így rá narrálni magyarul, hogy mindenkinek érthető legyen, úgyhogy ez következik majd most.
4: I think the difference is
6: Ugyan oktattam már gyerekeket néhányszor korábban az otthoni workshopjaimon, de ilyen nagy létszámú gyermekcsoportot azelőtt még soha. Annyira izgatott vagyok, olyan aranyosak, már látom, hogy őrült trükköket is tudnak. Azt hiszem, a különbség a gyerekek és a felnőttek oktatása között alapvetően a biztonságról szól, mert a gyerekeknek egyszerűen nincs annyi félelemérzetük, mint a felnőtteknek. Emiatt különbségeket kell tenni a kettőjük között oktatás szempontjából. Sokkal óvatosabbnak kell lenni a gyerekekkel. Ugyanakkor sokkal könnyebb is velük más módon, jó is velük dolgozni, hiszen nem félnek próbálkozni, és elérhetnek tulajdonképpen bármit, így sokkal gyorsabban tudnak fejlődni, mint a felnőttek. Ha nagyon szeretünk valamit, és nagyon akarjuk azt, akkor azt gondolom, hogy nincs lehetetlen, és akkor nincs akadály arra, hogy bármit meg tudjunk csinálni. Nem fontos egyébként az sem, hogy minden nap edzünk, természetesen csak akkor kell gyakorolni, amikor belül azt érezzük, hogy most tudunk gyakorolni, amikor például jól érezzük magunkat, amikor az izom nyugodt, amikor már stabilan tudjuk a különböző mozdulatokat, és én azt gondolom, hogy ennek a sportnak az egyik legnagyobb különlegessége, hogy nagyon-nagyon jól formálja a testet, jól formálja az alakot, és emellett hát óriási szeretettel vagyok ez iránt, a sport iránt még mind a mai napig. Ad egy olyan női energiát, ami szerintem valahogy más nem tud adni, és ilyenkor nem csak olyan erőt ad, ami megmutatkozik akár a karizmainkban, hanem mentálisan is, az elménkben is nagyon jót tud ránk, jó hatást gyakorol ránk. Fontos, hogy ha tetszik, akkor csináljuk, mindegy, hogy ki mit hisz, valaki egy rossz sportnak gondolja, ez egyáltalán nem gond, rá kell bízni, egyszerűen, ha valaki szereti, akkor elég, hogyha azért csinálja, mert szereti, és annyi csodálatos élményt tud nyújtani a rútánc közösség bármelyik országba, ha elmész, már is vannak barátaid, ha bemész egy rútsport stúdióba, azonnal tudsz barátkozni. Én voltam már korábban néhány alkalommal Magyarországon, nem is pontosan emlékszem, hogy hányszor, mert sokszor fellépek különböző országokban, de Budapest nagyon tetszik nekem, illetve minden olyan város, ahol jártam már Magyarországon belül.

0: Napi Egy Rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Közösség, élmény, hagyomány.
4: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
4: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
3: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
4: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
3: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
4: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
3: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
4: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
3: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
4: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
3: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
5: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medikálnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medikált.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medikál. Nálunk jó kezekben van.
7: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Napos, száraz időre számíthatunk, nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúk emléknapja. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is, tette hozzá. Az orvosi élettani kategória Nobel-díjazottjait tegnap jelentették be, Karl Deiserot, Peter Hegemann és Georg Nagel optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Ma hirdetik ki a fizikai Nobel-díj nyertesét, holnap a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj, pénteken pedig a Nobel-békedíj nyertesét nevezik meg. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. A szökőkutat jelenleg felújítják, kicserélik a hangfalakat és a multimédia rendszer főelemeit, majd téliesítik. A zenés előadások várhatóan májusban indulnak újra. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
0: Időjárás.
8: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Hasonló idő várható holnap is, majd csütörtökön hideg front érkezik.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süsfel nap, Redák Szandival
0: és Somogyiben.

0: közlekedési információkkal megyünk tovább. Azt írja az Útinform, hogy még mindig erős a forgalom a Budapest környéki utakon, úgyhogy az M0-as autóút keleti szakaszán, az M1-es autópálya irányába Vecsés térségében is torlódásra kell készülnötök, az M1-es autópályán a főváros felé Biatorbágy térségében, illetve az 51-es úton is Taksonyi és Dunaharaszti között is nyilván a főváros irányába erős forgalomra készüljetek, bár ezzel szerintem nem mondok nagyon újat. Végig áll Szigethalmon a műút is, ráadásul mind a két végén, tehát nem csak a gyártelepi hívátjárónál, hanem a másik oldalon is, a Taksony vezérhídnál is dugóra kell sajnos készülnötök. Sziget-Szent Miklóson a Csepeli, pontosabban a Csépi út és a Gyári út találkozásánál is csak lassan tudtok sajnos előre haladni, illetve látunk rendőri jelenlétet Sziget-Szent Miklóson, a Tököli út és a Szent Erzsébet tér találkozásánál, tudjátok, ott a közösségi ház körül, ahol egyébként is útépítés zajlik, illetve pontosabban a fővárosi vízművek még mindig dolgoznak ott, ezt még jelzi is nekünk a térkép. Egyébként a nullás déli szakaszán is látok egy kisebb torlódást, méghozzá hát itt a Csepeli pihenőhely környékén. Azt is írják, hogy úton útpatkán álló autó, nem tudom, hogy ez egészen pontosan mit jelent, akkor lehet, hogy ott is történt valami. Hát, ha majd a következő közlekedési blokknál már okosabbak leszünk, hát ha az Útinform megírja, most egyelőre a torlódást, azt látjuk, kitartást mindenkinek.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot, szép reggelt kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: Azt veszem észre, hogy időnként valahogy mindig feljön nálunk Bettivel, hogy ki milyen sorozatot néz éppen, milyen filmen van túl, mert hát a mai világban, amikor már ennyi minden féle ilyen szolgáltató van, akkor úgy az ember nehezen állja meg, hogy ne nézzen meg egy-egy filmet, vagy mondjuk többnyire egyébként minisorozat. Nagyon jó.
3: Nagy rész minisorozatokat, igen. Szerintem igen. Is jó.
0: Na és most megnéztem egy filmet, és ez önmagában még nem egy hír, hogy néztem egy filmet, bár egyébként nálam az is csoda, hogy meg tudok nézni egy filmet. Hozzáteszem ezt is, egyelőre két részben néztük meg.
3: Mondjuk azt egyébként mi is, ha este kezdem el, azt mi is több részletben szoktuk.
0: Igen, illetve még az utolsó 10 perc van hátra, de tegnap már így a férjemmel.
3: Na, hogy bírtátok ki, hogy azt a 10 percet
0: hát úgy bírtuk ki
3: meg
0: igazából, hogy azért is akarok beszélni erről, mert valamiért annyira nyomasztó ez a film nekünk, valahogy a férjemmel, de közben meg úgy nyomasztó, hogy azért csak kíváncsiak vagyunk rá, és az az érdekessége ennek a filmnek szerintem, hogy valahogy úgy van megcsinálva, hogy az ember arra gondol, hogy ez velem is megtörténhet, vagy ha megtörténne, akkor mit tennénk?
3: Egyébként ezek a filmek a legijesztőbbek szerintem sokszor, ez a, mikor úgy bele tudod magad tényleg képzelni, hogy ez akár veled is megtörténhet. Igen. Mert mondjuk van egy, majd nyilván gyerátérünk, hogy mi a sztoria a filmnek. Sok olyan van, én szeretem az ilyen krimiket, thrillereket, hogy mit tudom én, elrabolnak valakit, most is néztem egy, mindegy, ott éppen egy kisbabát raboltak el, azért abba is bele tudod magad képzelni, de ugye is tudod ugye azért így hesegetni, hogy hát ez miért történne meg veled egy ilyen. Nyilván ilyen filmnél is ezt mondogatod, de azért valahol megmotoszkál az a gondolat, hogy hát egyébként, hogy igen, hogy azért ez bárkivel megtörténhet, ne akár.
0: Igen, meg, és akkor most már elmondjuk, hogy mi ez a film. Netflixen megy az Utolsó ház, ez a film címe.
3: Igen, párhetes.
0: Igen, egyébként én sok esetben mostanában már sorozatot azért nem kezdek el nézni, mert nem tudom, sok-sok idő lenne nekem így befejezni, vagy pont azért, mert félek, hogy annyira beszippant, hogy így elveszi a fókuszt más dolgokról, de most mondtál megint egy tök jó sorozatot, úgyhogy azt majd lehet, hogy meg fogom
3: meg
0: nézni.
3: Meg ezek minisorozatok, én ezt nekem egy két nap kellett, de jó. Nem úgy, hogy reggeltől estig nézed, mert talán szerintem 6 rész az egész, és ilyen 40 perces részek, tehát hogy igazából ez még egy ilyen hosszabb filmnek is akár.
0: Egyébként igen. Sőt, hát pont arra jó lenne, amit én csinálok, hogy egy filmet is körülbelül 3-4 részletben nézünk meg, tehát hogy akkor legalább egy-egy részt meg
3: igen,
0: tudunk
3: igen,
0: nézni.
3: Igen, és ez izgalmas volt.
0: Igen. Na, de visszatérve erre az Utolsó házra, tehát hogy ugye itt a sztori az, hogy egyszer csak egy család, meg hát ott körülöttük mindenki, bezáródik a házba, tehát hogy konkrétan nem tudnak kijönni, mert hogy valami furcsa lények jönnek, és az esővel érkeznek, és akkor tulajdonképpen így, ahogy te mondtad, mert én nem láttam az utolsó pár percet, de hogy akkor nem is ez a lényege, hogy milyen lények meg, hanem az, hogy mi történik a házban, hát hogy a családi rendszer.
3: Igen,
0: hogyan...
3: a családi rendszer, igen, hogy ilyenkor hogy reagálna. Hát ugye szokták mondani, hogyha így összezárod a családot, akár egyébként egy nyaralás alatt, hogy ott biztos, hogy lesz veszekedés, mindenhol, minden családban van, és szerintem igen, inkább valahogy ez a hát mondani valója, vagy legalábbis amiről úgy akar szólni, hogy ilyenkor a családtagok egyrészt hogy viselik el egymást szerintem.
0: Igen.
3: Mert az is azért egy jó kérdés.
0: Igen, itt ugye van egy apa, egy anya, van egy kislány, ugye az elején egy ilyen 6-7 év körüli kislány, meg

0: Hát, hogy, és azon azt furcsáltam, amikor ugye paradicsomot vágta föl a férfi, és ugye hogy kijött a leve meg a magja, és már majdnem dobta ki, és hogy én nem tudom, hogy ez tényleg működik-e, de hogy ezt elültették, és akkor lett paradicsomuk, meg nem tudom. Tehát, hogy nagyon érdekes.
1: De nem volt olyan termőföld, nyilván semmi olyan náluk, tehát amit otthon találtak éppen, azt abba ültették. Hát nyilván ez nekem egy kicsit olyan film volt, lehet, hogy meg lehetne oldani, igen.
0: Igen, igen, és csak a történetnek a lényege az, hogy az ember elkezd otthon gondolkozni, és mi is elkezdtünk a férjemmel, hogy mit csinálnánk, hogyha tényleg nem tudnánk kimenni a házból.
1: Igen,
0: és én mondtam
1: nincs
0: neki,
1: az, hogy az udvaron akkor kerted van, és akkor ott kis veteményes csinálsz, mert az még oké, hanem itt bent vagy a házban.
0: Tehát meg tudod, azon gondolkoztunk, fel is tette a férjem a kérdés, hogy szerinted nekünk mennyi kajánk van itthon, hogy mennyi időre lenne
1: én
0: elég.
1: Én ugyanerre gondolkodtam, hogy mivel hát nekünk az igazság, hogy nagy spájz az nincs, tehát konkrétan azért nem az van, mint az amerikaiak. Legalábbis itt azért a filmben úgy látszik, hogy azért ott volt egy csomó konzerv, meg hát nekik egyébként is sok olyan kaja van, vagy ők amúgy is esznek ilyeneket, ami azért ilyen konzerves, dobozos, nem tudom. Uh-huh. Hát nálunk azért szerintem, jó, nyilván van tészta, meg ez, meg az, de hát mondjuk azért így hosszú hónapokig nem lenne elég. Tehát igen. Ez szinte biztos.
0: Én mondtam a férjemnek, hogy látod, milyen jó, hogy én az összes létező táskámban kaja maradékokat hagyok. Tehát, hogyha véletlenül ott maradnánk benne a házban, akkor igen. Hát igen, körülbelül, akkor egy hónapig szerintem csak azt ennénk, ami találok a táskáimban, mert mindig benne hagyok valamit, egy igen. Kis csokika, egy
1: nyilván
0: kis ilyen-olyan.
1: Valameddig persze, hát kihúzná az ember.
0: De ti egyébként most, ha átgondolod, nehéz. Szerinted mennyi ideig bírnátok ki? Két gyerek, két felnőtt?
1: Hát ez egy jó kérdés. Nyilván akkor ott már be kéne osztani, uh-huh. Nem az lenne, mint mondjuk egy átlag hétköznap van, hogy a gyerek jön, hogy ha ő még enne egy kis ropit, akkor, uh-huh. Akkor még beleszik a kekszbe, tehát hogy akkor azért kéne egy ilyen szigor, hogy...
0: Egyébként én sem tudom most ezt így felmérni.
1: Ezt így feladagolni, vagy de kiadagolni napokra valószínűleg.
0: Egyébként a filmben az is igen nyomasztó anyaként megélni, hát, hogy igen. Látszik az anyán, hogy borzalmas neki megélni, hogy konkrétan már éheznek a gyerekek, igen. De nem a, tehát van még egy pici étel, de nem akarja odaadni, hogy megmaradjon.
1: Nem tudja, hogy meddig vannak be. Itt ebben ez a legrosszabb, igen. Hogy nem tudod, hogy meddig kell.
0: Igen.
1: És
0: igen.
1: Hogy most mennyire, hogy oszd be, itt ebben ez a legszörnyűbb igazából.
0: És ugye van egy pont, az, talán az előzetesben is benne van, amikor hát az anya próbálja sokáig titkolni, aztán egyszer csak kiderül, hogy már teljesen üres a hűtő, igen. Minden szekrény tulajdonképpen. Illetve nekem még az is nagyon sokat mondó, hogy ugye a férfi is, az apa is, hogy próbálja meg életben tartani így a családot szó szerint, tehát hogy mennyi mindennel próbálkozik. Egyébként olvasok itt kritikát róla, hogy valóban azért az egy kicsit álomszerű, hogy egy igazán nagyobb konfliktus nincs közöttük, tehát
1: hát,
0: hogy olyan álomszerű igen. Az egész, jó, közben ugye tinik lesznek a gyerek.
1: Aha. Meg nem tudom. Egyébként az tök jól meg van csinálva, meg ahogy a szülők próbálják tényleg sokáig titkolni azt, hogy hát hogy ők nem esnek pánik. Hogy nem uh-huh. Tudják, meddig vannak bezárva, legalábbis az elején.
0: Igen, igen. És nagyon érdekes tényleg, hogy nem is arról beszélgetünk, mert tulajdonképpen az, hogy mi miatt vannak bezárva, akkor ezek szerint majdnem mindegy, mert én azt gondoltam, hogy a végén csak kiderül,
1: az
0: hogy ezek a lények.
1: Az egy kicsit ilyen meseszerű egyébként, aha. Tehát az vagy legalábbis az nekem egy kicsit ilyen túl, hát ilyen nagyon fantáziában megy át. Uh-huh. Hát én szerintem legalábbis nem az a fókusz annyira a filmnek, uh-huh. Igen.
0: És nagyon érdekes, hogy itt írja is a kritika, amit olvasok róla, és nekem is eszembe jutott, bár nem összehasonlítható, de valamiért mégis így a Covid. Tehát, hogy valószínűleg azért igen. Is megy sokaknak mélyre ez a film, mert mi valóban átéltünk nem olyan régen egy bezártságot. Oké, el tudtunk menni
1: de
0: boltba, de hogy akkor az ember csak felvásárolta a WC papírt, meg a vizet, meg a mindent.
1: Van.
0: Tehát, hogy, de hát, hogy ez tényleg piciben ugyan, de valahogy megéltük, hála a jó Istennek, azért nem úgy, hogy nem találtunk a boltban ételt, vagy
1: szerencsére
0: nem tudom, de...
1: Nem, igen.
0: Igen, de hogy tényleg valahogy mi a férjemmel így azt éreztük, hogy így nem tudunk elaludni, mert úgy nyoma azt, és elkezdtünk gondolkozni, hogy te hogy élnéd túl. Én aztán nagyon vicces volt, mert reggel képzeld el, hogy kinyitottam a szemem, ugye szemüveges vagyok, úgyhogy anélkül, hát nem nagyon látok, csak azt, hogy ilyen foltokban valamit, hogy van ott valami. Felnéztem uh-huh. A plafonra, mondom, hogy ott valami nagyon nagy van, mert szemüveg nélkül is látom. Úgyhogy felvettem a szemüvegem, és egy hatalmas nagy pók, de tényleg az a...
1: Jaj.
0: Hát, hogyha kinyújtotta a lába, itt már pedig kinyújtotta, hát majdnem ilyen, nem azt mondom, hogy tenyérnyi, de mondjuk fél tenyérnyi, bár lehet, hogy tenyérnyi. Na, és akkor így tudod, így beszéltük a férjemmel, hogy melyikünk, hogy meg én nem merek kimenni, te kimersz menni? Mert ugye ez előző este a filmnézés közben mondta a férjem, hogy ó, hát ő nagyon tudná, hogy mit kell csinálni. Mondom, jó, de egyrészt gondolj bele abba, és mindjárt mondom, hogy jön ide a

0: Csak hogy azt akartam mondani, hogy előző este ugye mondta, hogy jó, hát ő ezt meg azt csinálná, ha belennénk zárva a házba, miközben egy póktól megijedünk mindketten, tehát igen, hogy azért nem olyan egyszerű ez, meg hogy nagyon érdekes, azért telepocakkal, popcornt éve nézve egy filmet, megint más, mint mondom, igen, de gondolj bele abba, hogy éhes vagy. Tehát úgy nem úgy működik az agyad, ha hát nem persze, eszel, hát az ingerlékeny az... vagy, leesik a vércukrod, tehát hogy most lehet, hogy azt mondod, hogy fú, ilyen-olyan ötleteim lennének, de hát nem tudod, meddig vagy bezárva, nincs elég étel, nincs elég víz, olyan stresszt élsz át, amit el se tudsz így képzelni, tehát hogy tényleg nagyon érdekes ez a szituáció.
1: Egyébként igen, itt a kritikák nagyrészt a Covidot hozzák fel, uh-huh, meg hogy, tehát, hogy egy koronavírus film úgy is írják akár.
0: Tényleg.
1: Volt azért... egy ilyen megfogalmazás, azért ez nem teljesen igaz szerintem.
0: Igen.
1: Mert azért ez picit más, de hogy azzal hozzák igen így össze, hogy átélték az emberek azért egy kicsit.
0: Ugyanazokon a fázisokon mennek végig, mint bárki, akinek a Covid során arra kellett szorítkoznia, hogy hosszú időket töltsön tető alatt a négy fal egyre fokozódó szorításában. Be kell osztani a meglévő erőforrásokat, a hűtőtartalmát, a gyógyszereket, aztán mintha vadonban lennének, meg kell tanulniuk élelmet szerezni, vadászni, még erre is találnak megoldást, bár a film logikája kissé megbicsaklik egy naponnál. Egyébként igen, hát, valóban azért vannak benne.
1: Igen.
0: Igen, azt is írják, hogy a szülők egyik legfontosabb feladata a túlélés mellett, hogy gyermekeikben minél inkább csökkentsék a traumaélmény, már ha lehet. Egyébként valóban azért az, hogy így a kéményen keresztül...
1: Ezt akartam mondani, ahogy azért vannak benne olyan dolgok, ami nagyon nekem nagyon
0: nem
1: filmes.
0: Nem életszerű, igen. Igen, minden esetre arra azt megérte, hogy így beszéljünk róla, és szerintem az már eleve egy jó film, aminél azt érezzük, hogy akkor ezt érdemes akár így a rádióadásba behozni. Ez szerintem olyan, tehát hogy erről órákig lehetne beszélgetni, nem magáról a filmről, hanem arról,
1: hát,
0: amit felvett.
1: Az helyzetről, igen. De ezt többen írják itt a kritikába is, igen, hogy az fura, hogy hát itt úgy fogalmaznak, hogy nem ették egymást meg elevenen, mm-hmm, de inkább tényleg az, hogy semmilyen olyan konfliktus nincs közöttük, tehát itt mm-hmm arra céloznak, hogy nagyon a tökéletes amerikai családot akarják bemutatni.
0: Már
1: ha úgy tényleg létezik ilyen, de igen.
0: Igen, valóban. Na, hát én még a végét nem láttam, úgyhogy majd, de feltételezem, hogy
1: meg,
0: az lesz a vége, hogy valahogy kijutnak, de valóban egyébként...
1: De valószínűleg igen, a filmnek a lényege nem is ez, hanem az, hogy amíg bent vannak, az idő alatt tényleg mit csinálnak meg.
0: Egyébként tök érdekes,
1: mert viszonyulnak egymáshoz.
0: Igen, hogy volt egy pontja a filmnek, amikor én azt éreztem, hogy ebből az fog kijönni, hogy tényleg, hogy mennyire megváltozik az ember, amikor össze van zárva, és hogy az fog kijönni, hogy ugye ott közben termesztik a kukoricától elkezdve mindent, hát, amit én nem is értek.
1: Igen.
0: Na mindegy.
1: Ott a konyha közepén, vagy az nappali közepén,
0: igen,
1: nem tudom. De
0: igen, ott... hogy az fog kijönni, hogy az ember végre megérti, hogy maga is el tudja látni magát, hogy tehát, hogy valamilyen olyan üzenete van. Egyébként van, csak annyira nem reális tényleg az
1: hát
0: egész.
1: Van,
0: ugye felszedik
1: azért
0: a parkettát, hogy ott van,
1: igen,
0: valami föld, és akkor abba
1: és
0: ültetnek.
1: Akkor abba ültettek, ja.
0: Na, mindegy. A lényeg az, hogy szerintem azért jó megnézni, mert utána akár egy családi beszélgetés is lehet ebből. Nálunk egyébként tényleg pont ez volt, úgyhogy ez az Utolsó ház című film. Hát mi jó szívvel ajánljuk, és kíváncsiak vagyunk.
1: Egyébként nem rossz film, szerintem így egyszer érdemes.
0: Igen, szerintem is. Shakirával megyünk tovább, Addicted to You jön tőle, utána pedig telefonon hívjuk majd az egyik vendégünket, utána meg személyesen is lesz vendégünk, úgyhogy maradjatok velünk, ez a Süsfel nap.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
2: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Idén is igényelhető lesz az ingyenes tűzifa halásztelken. A támogatás a kormány által biztosított szociális célú program része, amelynek célja, hogy a rászoruló háztartások számára segítséget nyújtson a fűtési szezonban. Az önkormányzat közreműködésével elérhető támogatás elsősorban az alacsony jövedelmű, illetve hátrányos helyzetű családokat segíti a téli időszakban. A jogosultság feltételei és az igénylés módja a halásztelek.hu oldalon olvasható. Nagy Bardabás halásztelek polgármestere rádiónknak elmondta, a program hozzájárulhat ahhoz, hogy a támogatás a jogosult családok könnyebben fedezzék a hidegebb hónapok fűtési költségeit.
6: Tűzifa támogatás korábban is volt, illetve évelején is biztosítottunk a rászorulóknak tűzifát. Most annyival bővül a kör, hogy a 20 000 fő alatti településeken is pályázatot hirdettek ki tűzifa beszerzésre az önkormányzatoknak. Mi ezt megpályáztuk, és ugyanúgy a Szociális Bizottság fogja ezeket eldönteni, tehát egyéni kérelmek fognak beérkezni majd az önkormányzathoz a lakosoktól, és aki igényeli ilyen tűzifát, az önkormányzat ezt tudja majd biztosítani.
5: Ünnepi testületi üléssel folytatódik pénteken a Miklósi Városnapok programsorozata. Az első Miklósi Városnapok keretében október 9-én pénteken délután 3 órától ünnepi testületi ülést tartanak, amelyen átadják a városi kitüntető díjakat is. Az elismeréseket azok kaphatják, akik Sziget-Szent Miklósért végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy maradandó alkotásokkal járultak hozzá a város életéhez. Lázár Gergő, az eseményt szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, az ünnepi programra minden érdeklődőt várnak. Az eseménynek az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme ad otthont, a részvétel pedig ingyenes.
7: Ennek a testületi ülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. A különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengeu, a Székely Miklós Városi Kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
5: Zenés programmal folytatódik péntek este a Miklósi Városnapok. Lázár Gergő hozzátette, október 9-én este 6 órától a Sziget-Szent Miklósi Kéktó szabadidőparkba várják az érdeklődőket, ahol zenés programmal készülnek. Kiemelte, az esti rendezvény egészen este 11 óráig tart. Az első Miklósi Városnapok október 10-én és 11-én is folytatódik.
7: Még nincs vége a napnak, hiszen este 6 órától a Kéktó szabadidőparkban gyakorlatilag koncertekkel várunk mindenkit, illetve ahogy említettem, itt majd sor kerül a városjáró vetélkedő eredmény hirdetésére, illetve polgármester úr tart majd itt egy köszöntőt. Az esti koncerten itt az Orevoár zenekar fog fellépni, majd őket DJ-k fogják követni, 23 óráig tart itt a program.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Megemlékezést tartanak az aradi vértanúk tiszteletére október 6-án 10 órakor Szigetszentmiklóson, a Kossuth Lajos utcai kopjafánál. Köszöntőt mond Nagy János Szigetszentmiklós város polgármestere. Megemlékezést tart Noseda Tibor, a Bíró Lajos általános iskola igazgatója. A műsorban közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium diákja, valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium, a József Attila általános iskola diákjai pedig énekelnek. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Szigetszentmiklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra, őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Egy újabb izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A közönség október 8-án csütörtökön este 6 órától láthatja először a BSE-től a Haraszti Sasokig című alkotást a Laffert Kúriában. A film Bartáné Nagy Csilla magyar válogatott kosárlabdázó életét és pályafutását dolgozza fel. A sportolónők karrier sikerei mellett a fiatal kosarazók számára hátrahagyott örökségével is megismerkedhetnek a nézők. A belépés ingyenes, így előzetes jelentkezéshez nem kötött. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
4: és Somogyi Be.

0: Közlekedési információkkal megyünk tovább. Azt írja az Útinform, hogy még mindig erős a forgalom a Budapest környéki utakon, úgyhogy az M0-ás autóút keleti szakaszán, az M1-es autópálya irányába Vecsés térségében is torlódásra kell készülnötök. Az M1-es autópályán a főváros felé Biatorbágy térségében, illetve az 51-es úton is Taksony és Dunaharaszti között is nyilván a főváros irányába erős forgalomra készüljetek, bár ezzel szerintem nem mondok nagyon újat. Végig áll Szigethalmon a műút is, ráadásul mind a két végén, tehát nem csak a gyártelepi hívátjárónál, hanem a másik oldalon is, a Taksony vezérhídnál is dugóra kell sajnos készülnötök. Szigetszent Miklóson a Csepeli, pontosabban a Csépi út és a Gyári út találkozásánál is csak lassan tudtok sajnos előre haladni. Illetve látunk rendőri jelenlétet Szigetszent Miklóson, a Tököli út és a Szent Erzsébet tér találkozásánál, tudjátok, ott a közösségi ház körül, ahol egyébként is útépítés zajlik, illetve pontosabban a fővárosi vízművek még mindig dolgoznak ott, ez még jelzi is nekünk a térkép. Egyébként a nullás déli szakaszán is látok egy kisebb torlódást, méghozzá hát itt a Csepeli pihenőhely környékén. Azt is írják, hogy úton útpatkán álló autó, nem tudom, hogy ez egészen pontosan mit jelent, akkor lehet, hogy ott is történt valami. Hát, ha majd a következő közlekedési blokknál már okosabbak leszünk, hát ha az Útinform megírja, most egyelőre a torlódást, azt látjuk, kitartást mindenkinek.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 5 percen járunk 3:49 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk is, az sem változott, hogy én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Merre halad a világ, és benne merre haladok én? Folytatódik Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyv tárban erre a kérdésre a válaszok keresése. Ráadásul nem akármilyen vendégek érkeznek majd, ez már a negyedik évadja ennek az esemény sorozatnak. A vonalban pedig itt van velünk az ötletgazda, szervező Szitkovics Né Varga Julianna. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Jó reggelt! Igyekeztem nem lelőni itt a neveket, hogy kik jönnek, mert hogy elképesztő. Én nem is tudom, hogy ezt te hogy csinálod, meg hogy éred el, hogy ilyen emberek eljöjjenek előadást tartani. Nézzük akkor, mert október 9-e a következő alkalom, ami egyébként most pénteken van. Ki lesz a vendég, mi lesz a téma?
4: Igen, doktor

0: Toma Lászlót, akit korábban már az előző előadásunkban meghívtunk, és nagy lelkesedéssel és szeretettel fogadtuk, mert annyira magával ragadó volt az előadása. Ő nem egy sztár előadó, hanem ő róla tudni kell, hogy ő a gazdagréti református gyülekezetnek a lelkésze, mellette pszichodráma vezető, és nagyon elhivatott a csoportos, a közösségek építésében, mert hiszi, hogy az embereket ezek a csoportos együttlétek tartják meg, és valójában pszichodráma vezető, bibliodráma vezető, és ifjúságkutató, de valójában az emberi lélek kutatója, és nagyon otthon van ezekben a dolgokban, és mivel nagyon tetszett az előző előadása, újra elhívtuk.
1: Hát egyébként én szerintem a Covid vírus óta pláne megerősödött és jelképezte azt, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy mi emberek együtt legyünk, találkozzunk. Hát mindig azt mondom, ugye, hogy
2: igen, nem csak az online térben.
1: Hogy társas lények vagyunk. Tehát, hogy ezt bármennyire is azt gondoljuk, hogy lehet csak így online, meg nem tudom barátkozni, valójában nem. Tehát, hogy erre nagyon nagy szükség van.
2: Az igazi.
1: De hogy az ő előadásának azt a címet adtátok, hogy mit hoz a jövő?
0: Igen, hogy mit hoz a jövő. Ő ugye az mellett, hogy ugye önismereti szakember, és ugye ő valójában az emberek különböző korok, tehát mindenféle korosztállyal találkozik, ugye találkozik azzal, hogy az emberek ugye elgondolkodnak. Hát ugye látjuk, hogy mi zajlik körülöttünk a világban, és ezért fontos, hogy erről a témáról is beszéljünk. És igen, mit hoz a jövő? A változás úgy önmagunkban és a világ körül, hogy gondolkozzunk el együtt, egy kicsit álljunk meg, és különböző perspektívákból fogunk ránézni erre a kérdésre, és nem akarom lelőni a poént, de azért mondok egy-két kulcsszót, például ilyen, hogy kontroll és elengedés. Uh-huh. Vagy mi kell az élethez? Milyen készségeink vannak ezekhez a változásokhoz, amelyek körülvesznek minket, akár a kis szűk családi körünkben, aztán a tágabb környezetben. És igen, meg fogjuk érinteni azokat a témákat is, hogy mennyire és miért fontosak a közösségek. Milyen szerepet alkotnak a mi életünkben, és hát egyáltalán hogyan működnek ezek. És aztán végül, ugye talán úgy gondolom, hogy azzal fogjuk zárni, hogy a jelenlét, a most, a pillanat örömét hogyan éljük meg. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a kérdések fontosak az életünkben, és meg kell tudni állni, és azért is hívtam őt el, mert ő ebben igazán nagy szakember, és olyan, olyan alázattal, olyan emberségesen és szaktudással tudja ezt elmondani, hogy tényleg magával ragadó. És minden, és az a célja neki is, mint ami nekem is, hogy segítsen, megtámogassa az embereket ezekben az elakadásokban.
1: Október 9-én lesz, este 7 órakor a beszélgetés, illetve az előadás Márai Sándor Művelődési Házban Halásztelken, és ha jól látjuk, akkor igen, kedvezményes jegyárak vannak, 2500 forint elővételben, az esemény napján is van akár lehetőség. És térjünk már ki arra, hogy ugye úgy konferáltuk fel, hogy negyedik évada már, egyébként annyira durva, hogy már itt tartunk, hát az elsőtől kezdve azért, hogy beszélgetünk igen. rendszeresen, hogy akkor, ha negyedik évad, akkor feltételezzük, hogy nagy szükség van ezekre az előadásokra. Hát hetetlen nevek voltak már.
2: Jók a visszajelzések is, igen.
0: Igen, igen, és képzétek, hogy pont ezen elmélkedtem a jó múltkor, hogy igen, negyedik évad, és amikor elkezdtük 2023 őszén, én bevallom őszintén, én úgy nem gondolkoztam úgy nagyon előre, de az volt bennem, hogy érzem, hogy hiánypótló, és az volt a tervem, az volt a szándékom, hogy itt Halászkelet térségében, környezetében, igenis a mentálhigién és kultúrát, akit foglalkozom magammal, indítsam el. Szóval ez volt a vágyam, és hát olyan örömmel látom, hogy most már szinte nincs olyan kultúrház a környezetemben, ahol legalább évente egy akár ilyen prevenciós, akár bármilyen lelki egészséget szolgáló előadás ne volna, és azt is látom, hogy most már egyre több ilyen mentálhigiénés

0: hogy mondjam, klubok vagy közösségek kezdenek létrejönni, és ez számomra most mondjam azt, hogy elégedettséggel tölt el, hogy akkor volt értelme ezt elkezdenem. Uh-huh. Tehát úgy azt látom, hogy mások is nyitnak erre, és látják, hogy ez egy nagyon fontos téma.
1: Igen, mert ezek egyébként szerintem tök jó alkalmak arra, ugye sokan azt mondják, hogy azért nem járnak feltétlenül akár pszichológushoz, vagy rendszeresen, mert annak ára van azért
2: az
1: hosszú
2: nem
1: távon,
2: olcsó,
1: nem mindenki engedheti meg magának. De egy ilyen előadás, ami nyilván azért nem olyan zsebbenyúlós, el tud indítani egy olyan folyamatot, hogy akkor elkezd az ember egy kicsit jobban magával foglalkozni, akár ott kap egy olyan mondatot, hogy akkor van egy ilyen löket, és akkor tényleg meg ott meg tudja beszélni a barátnőjével, akivel elmegy, a férjével, a feleségével, a gyerekével a dolgokat, hogyha közösen mennek, úgyhogy tényleg nagyon jó alkalmak.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezt említetted, valóban így van, hogy valójában ezek az előadások nyilván nem fognak kiváltani egy terápiát se, semmi, szerint ez a cél, hanem ez a cél, hogy megszólítsa, megérintse, felismerést okozzon az emberben, és akkor azt mondja, hogy ja, akkor ezt úgy megpróbálom beépíteni az életembe, ha csak egy mondatot visz haza, több, hogy mondjam, szélesebb látókörre tér haza, mint amikor bejött az előadásra. És ugye amellett azért azt meg kell látni, hogy olyan előadókat hívok, akik igazi szaktekintélyek. Tehát, hogy ők úgymond, most nem, nekem nem az volt a célom soha, hogy sztár előadókat hívjak, mert nem ez a célom, hanem nekem nagyon fontos az, hogy hiteles legyen, nagyon fontos az, hogy magáénak érezze azt a témát, mert ugye úgy tudja azt átadni valójában, hogy megérintse az embereket, és így jönnek ki az emberek az előadásokról, hogy Julcsi, köszönöm, hogy ezt elindítottad.
1: Igen, de Julcsi, ez azt, sajnos ezt akkor én kimondom helyettet, hogy sajnos kell az, hogy valamennyire ismert név legyen, mert őre elindulnak otthonról az emberek. De most, ha én tartanék előadást, hát arra nem jönne el a kutya sem, mert nincs olyan tudásom, tehát hogy valahol kell az, hogy olyan embereket hívja, akinek van neve már.
0: Igen, Szandi, igazad van, de nem az a célom, hogy minden előadónak ő sztár legyen. Tehát, biztos megfigyelhettétek, hogy most egy vagy kettő.
1: Igen, váltogatod, igen.
0: Nem ismert. És valójában úgy gondolom, hogy az az ember, akinek megvan a belső igénye a fejlődésre, a változásra.
1: Ja, annak mindegy akkor, hogy ki.
0: Mindegy, és a téma fogja beszólítani, vagy behívni. És nekem ez volt a kezdetben is a célom, hogy a téma hívja be az embereket. Nyilván kellenek sztár előadók is, vagy ismertebbek, de nem ez volt a célom soha.
1: Na, ha már itt tartunk, azért most ebben a negyedik évadban nagyon oda tettél magadért, mert hogy ugye október 9 dr. Toma László, mit hoz a jövő, november 6 dr. Buda László.
2: Hát őt nem kell bemutatni, igen.
0: Igen. Őt már évek óta szerettem volna, és már a kezdetektől szerettem volna elhívni, de ugye hát nem egyszerű elérni őt és időpontot kérni, de hála Istennek most összejött, és ővele már korábban is találkoztam személyesen a Magnet Közösségi Házban, Budapesten, és ott személyesen közös fotót készítve egyeztettem vele, és azt mondtam, hogy mindenféleképpen szeretném, hogy eljöjjön a mi előadássorozatunkban, és hát annyira örültem, hogy elfogadta, és hát nagy lelkesedéssel várjuk, mert ugye hát ő azért egy ilyen úttörő bizonyos szempontból, ugye a pszichológia világában.
1: Hát ugye a szomatodráma is az ő nevéhez fűződik, de hát ugye mit üzen a tested, mit üzen a lelked, mit üzen az életed, meg talán már van egy negyedik könyv is. Ettől is.
0: Mit üzen az életed? Uh-huh. Ez lesz az előadásunk címe.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy nála megvan-e már a fókusza az előadásnak?
0: Hát nála ez lesz a címe, tök hogy
1: jó.
0: Mit üzen az életed. Uh-huh. És valójában épp azt néztem, hogy most hogyha jól megnézzük, akkor ugye most a három férfi, akit elhívtam az öt előadás közül, valójában arra hív minket, hogy, egy kicsit úgy az életünkre, úgy az összességére gondoljunk rá, hogy hogyan működik, nézzünk bele, hozzuk közel magunkhoz. A hölgyek, akiket meghívtam, az meg úgy konkrétan a mindennapi életünk történéseibe, megéléseibe fog bevonni minket, és ez, hogy mit üzen az életed, mit hoz a jövő, és a limpár innele pedig az, hogy az időgazdálkodás, és az, hogy halogatunk, stb. Valahogy neki meg ez a témája. Úgy gondolom, hogy mind három férfi tényleg kulcsfontosságú témákat hoz, mind a hárman, és én úgy gondolom, hogy a Buda László az meg az egyediségével, az ő témája az valami fantasztikus szerintem, hogy az is ugyanúgy megragad minket, mint ez, hogy mit hoz a jövő például. Tehát, hogy nem tudom külön kiemelni mindet, de mert mindegyik a maga nemében szerintem nagy jelentőségű téma és előadó.
1: Igen, ha már említetted, ugye Limpár Imre, ő még odébb van, de én már beírtam a naptáramba, április 16-a.
2: Ja,
1: igen, 2027 április 16-a. Egyébként nagyon érdekes az összecsengés, mert én a napokban, hetekben folyamatosan így iszom szavait podcastek formájában, meg hát majd bízom benne, hogy könyvet is tudok. Lesz rá időm, hogy Limpár Imrétől olvassak. Ugye nagyon érdekes, ő azt mondja, és nagyon egyszerű ez, hogy az idő az maga az élet. Tehát amikor valaki azt kérdezi tőled, igen, hogy jaj, tudsz rám szánni egy fél órát, akkor valójában a kérdés az, hogy az életedből adsz-e nekem fél órát. És amikor így gondol az ember az időre, akkor már egy picit átértékeli, hogy ki az, akire valóban szán, mert... És ez igen, elmondta egyébként a legutóbbi podcastben, amit tőle hallottam, hogy igen, ez jár egyébként vesztességekkel, itt arra gondolok, hogy vannak olyan kapcsolatok, emberi kapcsolatok, amit elveszít az ember, cserébe viszont nyer valami más. Tehát, hogy ő azért úgy nem kertel ezekkel, és ő úgy elmondja.
0: Igen, és az mellett, hogy tényleg frappánsan korrekten, tehát úgy oda keszi tényleg az asztalra,
1: igen,
0: a kemény választ is, amivel szembesülnünk kell, hogy igen, hogyha elpazarod az idődet, akkor ugye annak van következménye, de ugye van ugye az a terület is, amikor meg rá kell ébrednünk arra, hogy időt kell szánnunk egymásra.
1: Így van.
0: A minőségi időt, azt az én időt. Igenis, hogy egy időszigettel meg kell teremteni magunknak, és tényleg annyira használható gyakorlatias eszközöket ad, hogy az tényleg valójában beépül, ahogyan hallgatod a Limpár Imrét. És amellett el kell, hogy mondjam, hogy annyira tetszik az a Limpár Imre és mind a három férfi előadónak a kommunikációja, és a Limpár Imrére meg különösen igaz ez a kifinomult elegancia,
1: igen,
0: ahogyan beszél, és ez engem annyira megfogott, és nagyon tetszett, és azt mondtam, hogy ezt csak hallgatni is nagyon jó, és nem csak úgy hallgatni, hanem ugye hát annyira hasznos, hogy rögtön be is tud épülni.
1: Igen, meg ugye mindenki picit használja valahol a humor eszközét is, és akkor beszéljünk a két hölgy előadóról, január 29-e és március 16-a. Kik lesznek a vendégek akkor?
0: Beket Cillát hívjuk januárban el hozzánk újra, ő is egy visszatérő előadónk, mint Toma László. Beke Cilla ugye tavaly a női archetipusokról beszélt nekünk, de ugye neki van egy következő, tehát a másik, a párja az előadásainak a férfi archetipusok. És mivel a női archetipusokba, vagyis a női működésmódokba már bevezetett minket, úgy gondoltam, hogy kell ugye nyilván a másik fele is, mert nagyon kíváncsiak vagyunk a férfiakra is. Tehát nagy szeretettel várjuk a férfiakat is, akik szeretnének magukra ránézni, vagy fölismerni magukban azt, hogy vajon ő milyen karakter is. Mert ugye hát nem nagyon szoktunk ezen elgondolkodni, hogy milyen, főleg a férfiak, ugye, de mi nők pedig nagyon kíváncsiak vagyunk a férfi működésmódra, az, hogy milyen típusú, milyen karakterű az a férfi, aki engem mondjuk körülvesz, vagy férfiak, akik valójában a működésmódjukkal meghatározzák a mi rálátásunkat a férfiakhoz, vagy a férfiakra, és a hozzáállásunkat a férfiakhoz. Én úgy gondolom.
1: Igen, abszolút, úgyhogy ez tök jó, remélem, igen, hogy bevonza majd a férfiakat is, és akkor március 16-a dr. Uzsajné Pécsi Rita, ő sem első alkalommal lesz majd itt halászterkel.
0: Igen, igen, róla ugye el lehet mondani, hogy már a kezdetektől fogva minden előadásunkon részt vesz, és nagyon nagy szeretettel fogadjuk mindig. Ő már szinte ilyen családtagnak számít. Ő valójában, mi teljesen nem egyeztettük le a témát, de a tervem a párkapcsolat. A párkapcsolati témákban szeretnék vele majd egy kicsit úgymond megegyezni, egyeztetni, ugyanis egyre több olyan jelzést kapok, hogy olyan jó lenne, hogyha erről is beszélgethetnénk, vagy hallanának valamit az emberek, és hát tudjuk ezt is, hogy mennyire alapvetően fontos a párkapcsolati téma, a férfi-női, hát ugye együtt vagy külön éléssel kapcsolatos témát, ez mindenkit érinti, ugye. Van, akinek ugye fejlődni, van, aki még ugye szeretne több oldalról rálátni erre, és akkor ezzel a témával szeretném, hogyha megsegíthetnénk, támogathatnánk a hallgatóinkat.
1: Egy záró kérdés még, hogy itt látom közben az eseménynél, hogy írtad is kommentben, hogy akiben megfogalmazódik kérdés, akár most az október 9-ei Mit hoz a jövő című előadásával kapcsolatban dr. Toma Lászlónak, akkor ők tudnak neked írni, és akkor ti pedig felteszitek a kérdést?
0: Igen, igen, van nekünk a Lelki Egészség Facebook oldalunk, és arra be lehet jelentkezni, és akár ott a hozzászólásoknál, vagy a Messengernél is lehet írni kérdéseket, amit nagy lelkesedéssel és kíváncsian fogadunk, és ezt elő fogjuk, tehát föl fogjuk tenni az előadónak, és akkor ő nagyon szívesen válaszol rá.
1: Nagyon szépen szuper. Köszönjük. Október 9-e dr. Toma László, Amerre halad a világ, és benne merre haladok én rendezvény sorozat 4. évadának a vendége. A szervezővel, ötletgazdával, Szitkovicsné Varga Juliannával beszélgettünk. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
1: Szép napot.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Áldott szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok.
1: Szia.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
5: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
7: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Napos, száraz időre számíthatunk, nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúk emléknapja. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is, tette hozzá. Az orvosi élettani kategória Nobel-díjazottjait tegnap jelentették be. Karl Deiserot, Peter Hegemann és Georg Nagel optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Ma hirdetik ki a fizikai Nobel-díj nyertesét, holnap a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj, pénteken pedig a Nobel-békedíj nyertesét nevezik meg. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. A szökőkutat jelenleg felújítják, kicserélik a hangfalakat és a multimédia rendszer főelemeit, majd téliesítik. A zenés előadások várhatóan májusban indulnak újra. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
8: Időjárás.
9: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Hasonló idő várható holnap is, majd csütörtökön hideg front érkezik.
10: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
8: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
8: és Somogyi

0: Friss közlekedési információkat hozunk itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Azt írja az Útinform, hogy továbbra is erős a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M0-as autóút keleti szakaszán, az M1-es autópálya irányába Vecsés térségében, valamint a keleti szektorban is Péccel, illetve Ecser között. Jelenleg balesetről viszont nem számol be az Útinform szerencsére. Ugyanakkor az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolat felújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv ugyanakkor járható. Ne felejtsétek, hogy Szigetszent Miklóson továbbra is egyirányú a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakasza, ez még így is marad egy ideig, szóval ezzel számoljatok még, ott kicsit nagyobb vagy több menetidővel jó utat mindenkinek.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Izzanak a kameráink is, úgyhogy élőben tudtok minket nem csak hallgatni, hanem nézni is, ha szeretnétek. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: A Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán, azt nem tettem hozzá, ott élőben közvetítjük videós formában is a beszélgetést. És elindult a fűtési szezon, nagyon furcsa erről beszélni. A hivatalos fűtési szezon ugye október 15-én kezdődik, azok, akik még nem ellenőriztették a kéményüket, fűtő eszközeiket, főként hozzájuk szólunk, de egyébként nem csak hozzájuk, hanem mindenkihez. Vendégünk Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, az ÉRT katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok!
0: Szóval a fűtési szezon, segítsetek, október 15-e, az
4: igen.
0: Még nem, nincs, ugye? Mert hogy ma október 6-a van. Oké, köszi, teljesen ilyen időzavarban vagyok, csak mert ugye úgy írtuk, hogy elindult, hogy úgy konferáltam, de hogy akkor hát tulajdonképpen egyébként már itt
4: már
0: vagyunk.
4: Elindult,
0: hát egyébként igen, konkrétan én már fáztam itt reggel is. Mire kell odafigyelni így a fűtési szezon indulása kapcsán?
5: Igen, tehát a fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, hogy elenged, egy-egy forrasztás talán rosszabb minőségűre sikeredik, és aztán ott szivárog a készülék. Tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket, és hát nem utolsó sorban pedig, hogyha egy jól beállított készülékkel fűtünk, akkor az nekünk nagyon sokat tud megspórolni. És hát ugye, hogy sokkal jobban védve legyünk a készülékek által okozott veszélyekre nézve, akkor egy szénmonoxid érzékelőt azért szerezzünk be abban a helyiségben, ahol mondjuk ilyen gázkészüléket működtetünk. Uh-huh. Lehet ezt fejmagasságba, vagy a mennyezettől egy 30-15 centi magasságba elhelyezni, és az a lényeg, hogy úgy nagyjából egy méter távolságban legyen a gázkészüléktől, akkor tud jól mérni ez a műszer, és jelez nekünk akkor, hogyha a szénmonoxid, ez a veszélyes gáz, ami szintelen szaktalan, és a levegőnél könnyebb szivárogni kezd, és hát nyilván ugye, mivel mondtam, hogy a levegőnél könnyebb, melegebb, mondjuk úgy, hogy a meleg levegő mindig felfelé áramlik, ugye föntről kezdi kitölteni a teret, és aztán amikor egyre
4: ezért
5: jobban...
4: Ezért érdemes magasabbra tenni.
5: Így is. Van, így van. És amikor egyre magasabban kezdi kitölteni a teret, akkor annál hamarabb értesülünk róla. Ilyenkor jó az, hogyha egyből ablakot nyitunk, kiszellőztetünk, kimegyünk a szobából, hívjuk a tűzoltókat, és akkor ők pedig kiérkezve akkor mérni fogják, hogy van-e ott valamilyen szénmonoxid szivárgás. Értesíteni fogják a kéményseprőket, hiszen ők is ilyenkor nagyon fontos szereplői, ugye a téli és a fűtési szezonnak, hiszen a kéményekre is majd ki kell térnünk a beszélgetés során, tehát ők segítenek abban, hogy mi biztonságban legyünk, úgyhogy ne szalasszuk el ezeket a felülvizsgálatokat, ami biztonságunkat szolgálják.
0: Hát igen, emlékszem, hogy régebben még, amikor hírszerkesztőként dolgoztam, akkor gyakran használtuk azt a kifejezést amúgy a szénmonoxidra, hogy a néma gyilkos, hát ha így jobban valahogy eljut az emberekhez, mert hogy ugye ez
4: nem
0: akár... Igen, de hogy ez akár, hogyha nem veszük időben észre, nem veszük észre azt, hogy itt fáj a fejünk bármi, akkor ez tényleg lehet halálos is. Most bármennyire is ez durva, de hogy valóban lehet a szénmonoxid mérgezésnek ez a

0: addig megtörténik a baj, úgyhogy erre nagyon föl kell készülni, és hát a kéményeknek a karbantartására is ugye egy nagy figyelmet kell fordítani, mert nem csak gázzal, hanem szilárd égés termékekkel is történik a tüzelés, ugye fával. Nagyon sokan használnak nedves fát, ami ugye nem jó, mert nehezen tud a füsttel az égés termék teljes egészében a kéményen keresztül távozni, és lerakódik a kémény falára, hogyha szeméttel, vagy pedig ilyen lakkozott fával, egyebekkel tüzelünk, akkor ezek is lerakódnak a kéménynek a falára, és akkor, amikor kicsit jobban begyújtunk, és melegebb lesz a kéményben, akkor ezek meg tudnak gyújtani azokat a dolgokat, amik lerakódtak, és hát ugye egy ilyen kéményből akár a tetőszerkezetre is átterjedhet a tűz, amiből nagyobb gondok lehetnek, tehát érdemes. Meg hát vannak olyan, mondjuk, hogy a kéményseprő által ismert dolgok, amiket ő vesz észre, tehát ilyen szerkezeti hibák, esetleg ott, ahol mondjuk a kémény, igen, ahol a kéményillesztések vannak, ott esetleg kiment a habarcs, vagy a tömítőanyag, és aztán utána ő ezeket a kéményeket megszünteti, vagy mondjuk, hogy életveszélyesen nyilvánítja, és ezeket nem kell, vagy nem lehet használni, és ezeket csak akkor lehet üzemeltetni, ha már rendbe hoztuk a hibát. Ugye ezért szükséges minél előbb a fűtési szezon előtt ezeket végrehajtani, hiszen legyen időnk azért ezeket a hibákat is javítani, és ne akkor kelljen kapkodnunk, amikor már fűtenünk kell, amikor már szükség van a kéményre.
1: Mi a gyakorlata? Most beszéljünk arról, hogy mondjuk egy átlag családi ház, ahol ugye nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, úgy tudom, hogy itt például ingyenes a kéményseprés, de mi ennek a gyakorlata? Hogy működik? Hogy lehet, hogy kell időpontot foglalni? Egyáltalán időben vagyunk-e még? Mert gondolom, hogy egyébként ez most egy szezon a kéményseprőknek, tehát hogy azért ilyenkor úgy bebetelik a naptáruk.
0: Igen, mindig azt szoktuk mondani, hogy hát van ez a 18-18-as vonal, ahol ugye tudnak időpontot kérni, foglalni. Itt a 9-es, és majd utána pedig az 1-es nyomógomb megnyomásával.
1: Ezt így fejből tudod.
0: Kell, vagy tudnak időpontot foglalni, és most hívok egy kis segítséget is, és van egy 24 órás ügyelet, egy 70-es szám, 641-85-32-es, ahol szintén tudnak foglalni időpontot, tehát mindenféleképpen nekünk kell kérnünk a kéményseprőktől az ő munkájukat, tehát most már nem járnak automatikusan, és akkor ki fognak menni, amikor egyeztetünk időpontot a szolgáltatókkal.
1: És akkor ez ingyenes?
0: Ez ingyenes. Csak,
1: és
0: ingyenes.
1: Mi a helyzet a vállalkozással, hogyha valakinek oda van mondjuk bejelentve a vállalkozás?
0: A vállalkozásoknak pedig kell keresniük egy olyan kéményseprési szolgáltatást bonyolító céget, akik kimennek, ő nekik sajnos nem térítésmentes, hanem díjazással tudják ezt elvégezni.
1: Viszont arra emlékszem, hogy arról beszéltünk, hogy sok esetben előfordul, hogy kéményseprő magától oda megy, becsönget, bekopog, azt mondja, hogy itt vagyok, mert hogy kötelező, és hogy ilyenkor, ha van vállalkozása az ingatlannál, ezt nekünk nem kötelező elfogadni. Tehát, hogy mi mondhatjuk azt, hogy köszi.
0: Nem.
1: Mi találtuk. Tehát, hogy köszönjük szépen, majd mi ezt intézzük, mert hogy nyilván lehet, hogy mondjuk más összeget.
0: Vannak sormunkák, ugye ezt így nevezik a kéményseprőknél, ők azért a társasházakban sorba mennek.
1: Aha, aha.
0: Azokon a lakásoknál, ahol ők nem jutnak be, azokat átadják nekünk, és akkor mi hivatalból kiértesítjük azokat a ingatlan tulajdonosokat, ahová ők nem tudtak be menni, és felszólítjuk őket arra, hogy akkor ezt tegyék meg, engedjék be a kéményseprőt, időpontot egyeztetünk velük, és mi a kollégáim kimennek a kéményseprővel együtt, illetve hát adunk egy lehetőséget is, ha már esetleg így a ügyintézési időben sikerült elvégezni ezt a kémény ellenőrzést, akkor pedig, hogyha benyújtják ezt az elvégzett vizsgálatról kapott dokumentációt, akkor nyilván nem lesz több ügyintézés

0: és ezzel kapcsolatban, tehát ez általában így szokott zajlani.
1: Egyébként milyen fűtési eszközök, most nem is tudom, hogy nem az a kérdés, hogy melyek a gyakoriak, de egyébként ezek is, ez is, de hogy mivel fűtünk egyébként így a legtöbbször, mert például van, aki simán a klímával fűt, de ugye hát említetted azt, hogy ugye van, aki fával fűt, szóval, hogy még a mai napig azért változó az, hogy ki mit használ.
0: Persze,
1: a
0: nagyon változó. Nagyon változó. De hát és pont ezért alakult ki az a rendszer, hogy mindenki saját maga kérje, hiszen ez már annyira megváltozott régebben, például a épületeket, amikor építették, akkor még a gázkémény mellett még egy tartalék kéményt, ami ugye szilárd tüzelésre volt alkalmas, kellett kiépíteni. Ugye ma már ez nem előírás, hiszen ott vannak a hőszivattyús megoldások, amik a klímával való fűtési megoldások, tehát ez teljesen átalakult, és ilyenkor ugye, amikor mondjuk nekünk van egy ilyen házunk, mint amit az előbb elmondtam, hogy van rajta kémény, akkor már nyilván ezeket a kéményeket nem használjuk. Viszont arra oda kell figyelni, hogy ha nagyon húzamosabb ideig nem használjuk ezeket a kéményeket, akkor, és egy idő után eszünkbe jut, hogy mégiscsak jó lenne egy kicsit kandallózni, vagy kicsit olyan hangulatossá tenni a teret, és begyújtunk, akkor számoljunk arra, hogy hát ez milyen veszélyekkel jár, hiszen beleköltözhet bármilyen madár, mondjuk fészket rakhat belé, ami akadályozhatja a füstelvezetést, vagy bármiféle fajta dugulás keletkezhet az évek alatt benne, tehát mindenféleképpen használat előtt felül kell vizsgálni a tartósan nem használt kéményeket is, hogyha utána szeretnénk, mert hát tudjuk jól, hogy egyébként akkor, amikor a biztosítást rendezni kell, akkor ezek a kérdéskörök is szóba kerülnek, és akkor igencsak nagy baj tud okozni, amikor egy ilyen kárrendezés zajlik.
2: De egyébként meg normál esetben minden évben érdemes ezeket akkor leellenőriztetni, akkor is, hogyha használjuk.
0: Tehát hát a szilárdtüzelésű kéményeket azokat évente, és a gázkészülékekhez csatlakoztatott kéményeket azokat két évente szükséges. Ellenőrizni.
1: Közben olvasom itt a közleményben azt is, hogy a legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából ered, mert hogy nem mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket a tulajdonosok, tehát hogy akár ez is okozhat, sőt ez okozza talán a legtöbb problémát.
0: Hát igen, ez az, amit ugye elmondtam, hogy el tud vízkövesedni, mert nagyon sokféle fajta kazán van, ezt nem is akarom itt annyira taglalni.
1: Köszi!
0: De akár elvízkövesedik, vagy eldugul maga a gázrendszer, és aztán abból adódik valamilyen probléma, vagy valaki éppen úgy gondolja, hogy ő ezt nagyon jól meg tudja javítani, és nem kíván szakembert hívni hozzá, akkor ebből is szoktak balesetek keletkezni, vagy az is elő szokott fordulni, ugye, amit mondtam, hogy eldugul a kémény, és nem tud kiáramolni a füst, és a szénmonoxid, ott is keletkezhet egy ilyen gázdugó, ami szintén eredményezhet egy ilyen robbanást, vagy pukkanást, mondjuk, ami szétfeszíti a kéménytestet, és a készülékeket is ugye ilyenkor tönkreteszi, tehát ezekre mind-mind érdemes odafigyelni.
1: Illetve még visszatérve egy picit a szénmonoxid érzékelőkre, ezt is olvasom, hogy a megbízható eszközök listája megtalálható a Katasztrófa Védelem honlapján, mert hogy vannak nem megbízható eszközök? Tehát hogy tudom eldönteni laikusként, hogy melyik a megbízható, melyik nem, így, hogy megnézem, hogy az a típus ott van-e például a KatVed oldalán?
0: Igen, mindenképpen érdemes felkeresni a Katasztrófa Védelem oldalait. Nálunk is ugye ki van téve a Pest megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóságnak a honlapján ezeknek az eszközöknek a listája megtalálható. Érdemes tájékozódni azokról, hogy miket érdemes beszerezni, és mik azok, amik a bóvli kategóriát ütik. Én általában mindig azt szoktam mondani, hogy ha mondjuk egy ilyen 20 és 30 ezer forint közötti árkategóriában találunk egy készüléket, akkor az már megbízható minőséget tud nyújtani. Igen.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hát azt gondolom, hogy tényleg elkezdődik az a szezon, hogy mi is szerintem egyre többet fogunk találkozni, és többet fogunk keresni, hiszen jönnek majd a Minden Szentek, most már mondhatjuk, hogy a Halloween, mert hogy azért az is. Egyébként én is ezen gondolkoztam, hogy lassan itt tartunk, meg a nem tudom, tűzi játék az is szokott lenni, vagy az nem most van, de hogy ilyenkor. Igen, szilveszterkor
2: lesz minden.
1: Szóval, hogy mostanában sűrűbben fogunk találkozni, és hát nagyon bízom benne, hogy többnyire csak prevenció jelleggel és figyelemfelhívás miatt nem azért, mert baj van. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Rózsa Gábornak, tűzoltó alezredesnek, az ÉRT katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének, és akkor bízunk benne, hogy tényleg csak megelőzés céljából fogunk találkozni többször a következő időszakban. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm én is. Szép napot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Az őszi szünet idején is biztosítja a színidei gyermekétkeztetést Szigetszent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Első alkalommal adta át a WWF Magyarország a természetbajnokai díjat, amelyet a Szigetszent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük Újra projektje járt el. A kezdeményezés a 6 évvel ezelőtti olajszennyezés következményeire reagál. A szennyezés jelentős károkat okozott a Kisduna élővilágában, köztük az úszóláb természetes környezetében. A gimnázium tanárai és diákjai a program keretében úszóláb szigetek készítésével és kihelyezésével segítik a terület természetes regenerációját. A díjátadón Gajdos László, az élőkörnyezetért felelős miniszter is részt vett. Pertisné Kácsor Andrea, a Pest megye 10-es választókerületének elnöke rádiónknak úgy fogalmazott: a program újabb példája annak, hogy a pozitív változás a saját környezetünkben kezdődhet, és ebben a közösségnek, így a fiataloknak is fontos szerepük van.
7: Gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál vagy interneten lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes megtapasztalás a gyerekeknek, hogy miről szól maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat, úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem jelzi is, hogy a WWF-nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg.
6: Az egész országban jelentősen elszaporodott a királydínje. A Dunaharasztit is érintő probléma megoldásában a városvezetés a lakosság együttműködését kérte. A település hivatalos Facebook oldalán megosztott közlemény szerint a növény elleni leghatékonyabb védekezés annak gyomlálása, illetve a talajból való kiszorítása. A királydínje a rendszeresen öntözött és ápolt gyepből magától kiszorul, emellett a vastag mulcsréteg is megakadályozza a növekedését. Fontos megelőzési módszer lehet továbbá a vegyszeres írtás. Az önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy a növény kezeléséhez elengedhetetlen a vastag, szúrásálló kesztyű használata, mivel a tüskéi akár sérülést is okozhatnak. Ingyenes anyajegyszűrés lesz Dunaharasztin. A jelentkezőket október 15-e és 17-e között várják a Damjanics utcai orvosi rendelőben. A vizsgálatot dr. Szondi György bőrgyógyász szakorvos végzi. A városvezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy a szűrésen kizárólag azon vehetnek részt, akik Dunaharaszti lakcímkártyával rendelkeznek. Az időpont foglalást a október október 6-án kedden reggel 9 és dél között lesz lehetőség a megadott telefonszámon. További információk a település hivatalos felületein olvashatók.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Várjatok még őszi rózsák címen nóta és operett délután lesz Dunavarsányban. Az idősek világnapja alkalmából szervezett program október 4-én vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A résztvevőket cigányzenekari kíséret és szeretett vendégség várja majd, az idén kerek évfordulót ünneplő házaspárok pedig különleges köszöntésre számíthatnak. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a művelő ház hivatalos e-mail címén és telefonszámán keresztül lehet. További információk az intézmény Facebook oldalán az esemény leírásban érhetők el. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
5: és Somogyi Ben.

0: friss közlekedési információkat hozunk itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Azt írja az útinform, hogy továbbra is erős a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M0-as autóút keleti szakaszán, az M1-es autópálya irányába Vecsés térségében, valamint a keleti szektorban is Pécel, illetve Ecser között. Jelenleg balesetről viszont nem számol be az útinform szerencsére. Ugyanakkor az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolat felújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv ugyanakkor járható. Ne felejtsétek, hogy Szigetszent Miklóson továbbra is egyirányú a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakasza, ez még így is marad egy ideig, szóval ezzel számoljatok még, ott kicsit nagyobb vagy több menetidővel jó utat mindenkinek.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 2 perc elmúlt 3:40. Szép napot kívánunk mindenkinek. Október 6-a van. Durva egyébként, hogy már októbert írunk. Mindjárt itt a karácsony. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok.
0: Ugye a héten elstartol Isten igazából a Miklósi Városnapok rendezvény sorozat tulajdonképpen, és ugye azt már többször említettük, hogy ugyanúgy úgy csatlakozik egyébként, mondjuk ez független a városnapoktól, de van egy ilyen szuper kis kezdeményezése a Városi Könyvtár és Közösségi Háznak, majd hogy nem egy időben a városnapokkal, hogy ugye elhagynak könyveket tulajdonképpen.
3: Szakevén könyvek vannak a városban, igen.
0: Igen, és hát ez nagyon, szerintem évente legalább kétszer megtartják.
3: Pont ezen gondolkozom, hogy szerintem ez minden tavasszal szokott lenni, meg így ősszel, október környékén általában.
0: Igen, most az Országos Könyvtári Napok alkalmával hirdették meg a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Háza könyvkereső játékot. Szökevény könyvek vannak, minden nap máshol bújnak el a könyvek, és hát ugye mindig kiraknak valami árulkodó fotót, régi fotót az adott épületről, aminek a környékén lehet megtalálni azt az adott könyvet. Egyébként a helytörténeti gyűjtemény segítségével találták meg ezeket az archív felvételeket, és akkor ugye ezeket osztják meg, illetve hát azt is lehet látni, hogy közben melyik az a könyv, ami így elveszett. Illetve, ha jól emlékszem, akkor azt mesélte a Közösségi Ház igazgatója Lázár Gergő nekünk, hogy a különlegessége most ezeknek a szökevény könyves csomagoknak, hogy most miután ugye 40 éves a város, illetve 40 éve város Szigetszent Miklós, és ugye most vannak az első városnapok, így egy ilyen plusz kiadványt is kapnak a megtalálók a könyvek mellé.
3: Igen, egyébként itt mindenki, ugye ez most kezdődött a tegnapi napon, de már azért szépen érkeznek a fotók.
0: Igen, itt láttam, hogy például az egyik anyuka, ő vele tavaly beszélgettünk is, igen. Tehát hogy ő már így sokadik alkalommal talál meg könyvet, nagyon helyesen, egyébként úgy szegről végről ismerem, és tudom, hogy ő is nagyon szereti a könyveket, és sokat jár a kislányával, meg most már a kisfiával könyvtárba is, és például ők ugye megosztották, hogy ők azok, akik
3: ők megtalálták
0: az
3: igen,
0: egyiket.
3: De nekem is van egy anyuka ismerősöm, aki azért aktívan szokott keresni, sőt, korábbi ilyen alkalmakkor talált is könyvet, úgyhogy szerintem nála is lesz majd valószínűleg fotó, legalábbis én azt gondolom, hogy a héten még ő is nekiáll majd a keresésnek, mert mindig szokott, meg hát többen szoktak, igen.
0: Igen, most egy órája kérdez. Egyébként megosztotta a Városi Könyvtár Szigetszent Miklós, hogy ugye megint eldugtak egy könyvet, és szinte alig pár perc múlva már.
3: Igen.
0: Mondjuk nagyon érdekes, hogy pont azt a könyvet, amit én néztem is a könyvesboltban valamelyik nap, ez a Gondolj egy számra, mondok
3: igen,
0: egy mesét.
3: Igen, én is azt néztem pont.
0: 25 mese és 25 éves ugye a Pagony kiadó, és amiatt van benne 25
3: ez
0: mese.
3: Ez egy kicsit így vagyok, ez egy jó kis kiadvány. Egyébként
0: én nagyon szeretem, nekem is van egyébként a Pagony kiadótól is, de máshonnan is, tudod, ilyen gyűjtemény, és akkor több mese van benne, és akkor nem az van, hogy mindig ugyanazt
3: a
0: mesét olvasod.
3: Ez konkrétan nincs, de így nyilván a Pagony kiadótól több fajta mese is van, akár például ugye a Boribonok is, de igen.
0: Például az is, igen. Na és ha már itt tartunk, akkor ugye hirdetett a Városnapok alkalmával a könyvtár egyébként egy vers és novella író pályázatot is. Ennek ugye már lejárt a beadási határideje, egészen sok novella és vers érkezett, és a Városi Könyvtár Szigetszent Miklós a Facebook oldalán minden nap megoszt egy-egy írást ebből, illetve hát nem csak meg megjelenítik az oldalon, hanem a könyvtárban kirakva is lehet őket már olvasni. Az érdeklődők megtalálják a könyvtár falain belül, és hát mosoly csalt az arcomra, hogy az első, amit most megosztottak 21 órája, az az én versem, mert ugye én is mondtam, hogy írtam egyet erre a pályázatra, és hát hogyha nem zavar, akkor ezt most így felolvasnám. Egyébként na, akár majd lehet is ebből egy ilyen rendszer, hogy egyet-egyet így beolvassunk majd, ami nem olyan hosszú. Ugye a lényege az volt ennek a pályázatnak, hogy hát azt kérték, hogy ha lehet, akkor valamennyire kötődjön a novella témája, vagy a vers témája Sziget-Szent Miklóshoz, de ha nem kötődik, az sem baj. Hát én úgy írtam meg, hogy kötődik, úgyhogy az a címe, hogy mit szólna a város. Úgyhogy akkor ezt így a novella és versíró pályázatra írtam. Hogyha ez a város mesélni tudna, mit mondana, mennyi mindenre volt gondja. Mondaná, hogy 40 év nem is oly sok idő, s hogy végtelenül büszke rá, hogy itt született Ádám Jenő. Akart-e vajon 86-ban várossá válni, vagy a dunai repülőgépgyár 44-es bombázását látni? Mit mondana vajon a Csepel autógyárra, hova majd 10 000 ember indult reggelente munkába? Zene füleinek a citera hangja, vagy tán a kis Duna moraját hallgatja hajnalonta? A városnapi program vajon tetszene el neki, s emléktáblát Nádasdinak helyezne el ki? A lakihegyi adótorony kedvese a szívének, örül-e a 750 éves település jó hírének? Bár csak lehetne a várost ilyenekről faggatni, de jó lenne az időkerekét visszaforgatni. De az is elég talán, ha nem felejtjük el, Sziget-Szent Miklós a városhol, élnünk s halnunk kell. Ezt írtam.
3: Olyan jó lett, igen, én már ugye hallottam. Igen. De szerintem jó lett nagyon.
0: Hát az volt
3: minden
0: vele
3: benne van, igen, tulajdonképpen, ami Sziget-Szent Miklóshoz kapcsolódik valamilyen formában.
0: Igen, egy kicsit ez volt a célom, hogy úgy tudjunk meg Sziget-Szent Miklósról jó néhány dolgot, hogy nem kell hozzá 6 könyvet elolvasni, meg végigülni 6 töri órát, hanem csak elolvasva ezt egy kicsit úgy közelebb kerül az emberhez, hogy mi is történt itt az elmúlt időszakban. Nyilván most minden nincs benne, ami Miklóshoz kapcsolódik, de pár fontos dolog, igen. Úgyhogy hát kíváncsi vagyok majd, mert ugye attól függetlenül, hogy pályáztam, én nem láttam a többi pályázatot, úgyhogy várom majd, és szívesen olvasgatjuk itt a Városi Könyvtár Sziget-Szent Miklós oldalán, illetve hát a könyvtár, illetve a közösségi házfalainak a falait is díszítik ezek az alkotások, úgyhogy hát majd nyilván be fogok menni, és akkor megnézem majd, nézd, hogy mik születtek, és ezt bárki másnak is ajánljuk jó szívvel. 7 perc múlva 10 óra van, úgyhogy nem sokára jön Petró Karesz, viszont előtte még azért jön egy-két zene, ami pedig holnap. Hú, rengeteg vendégünk
3: holnap
0: lesz.
3: Holnap nagyon sűrű napunk lesz, igen.
0: Igen, úgyhogy tartsatok a Lakihegy Rádióval, holnap is, meg most is a folytatásban. Holnap találkozunk, szép napot.
3: Szép napot, sziasztok.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Közösség, élmény, hagyomány.
4: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Október 8-án csütörtökön a 40 év, 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
4: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
3: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
4: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
3: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
4: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
3: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
4: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
3: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
4: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
3: Első Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
5: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Napos száraz időre számíthatunk, folytatódnak a franciaországi diáktüntetések. Több pályázatot is hirdetett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót, egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légi csapásokban 650 drónt lőttek ki, a főváros több mint 100 célozta. Moszkvában mind a 4 repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Hajnalban orosz légi csapás érte a Dnipro folyó hídját, 5-en megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában. Tegnap délután pedig Ukrajna második legnagyobb városát támadta az orosz hadsereg. Harkivban legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Tovább folytatódnak a franciaországi diák tüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyek szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket a nemzetpolitikai informatikai rendszerben.
6: Időjárás.
7: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
6: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Úgy tudjuk, hogy az M0-ás déli szektora mindkét irányban jól járható jelenleg, és nem kell fennakadásra készülnötök a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán sem. A második Rákóczi-Ferenc úton Halásztelken és Lakihegyen folyamatos a haladás, de a fővárosban a Lámpás utcától egészen az Erdősor utcáig erős forgalomra kell számítanotok, és Csepelen a Kossuth-Lajos utcában is élénk a forgalom. A Tellerede út mindkét irányban jól járható most. Szigetszentmiklóson a Gerinc úton és a Gyártelepi Hévát járónál folyamatos a haladás, nincs fennakadás a Csépi úton és a Petőfi utcában sem. Az 51-es és 510-es út Dunaharaszti és Taksonyi szakaszán is folyamatosan lehet haladni, nincs torlódás a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton sem, emellett az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is folyamatos a haladás jelenleg, és a 6-os úton az M0-ás közelében is zavartalan a közlekedés. További jó utat mindenkinek!
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Ez a Delelő a Lakihegy Rádióban, mely pedig október 6-án. Szép napot, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Petró Karesz. A mai műsorban pedig beszélünk arról, hogy könyvkereső játék zajlik a napokban Szigetszentmiklóson. Dél és egy óra között kiderül, hogy milyen új módszerrel jutnak be a lakásokba a csalók. A filmes hírek között pedig kitérünk arra, hogy Tom Cruise új filmje, a Digger hatalmasat bukott a mozikban. Tartsatok velem ma is!

Október 6-a, kedd van, és ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Ma pedig a Brúnók és Renáták ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. Jöjjenek a mai évfordulók. 177 évvel ezelőtt Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján végezték ki őket. A bukás után kerültek osztrák fogságba. A nemzeti vértanúk Aulik Lajos, Damjanics János, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Knézics Károly, Lagner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsei Károly. Szintén 177 évvel ezelőtt Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos államférfit, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét. Csak 1870. június 9-én temethették el nyilvános tiszteletadással, majd 1874. május 26-án helyezték el a kerepesi temető mauzóleumában. Pontosan 100 évvel ezelőtt avatták fel Budapesten a Batthyány örökmécsest, amely a szabadság jelképe lett. Innen folytatjuk nem sokára a további évfordulókkal.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Én Petró Karesz vagyok, és a mai évfordulókkal folytatjuk. Lássuk, miről nem volt még szó. 133 évvel ezelőtt Párizsban megnyílt a Moulin Rouge táncos revű színház. A Moulin Rouge-t Joseph Oller alapította, látványos táncos revű műsorokkal kápráztatta el a közönséget. Felháborodás övezte az extravagáns, erotikus, ugyanakkor cirkuszos előadásokat, ennek rossz híre pedig becsalta a közönséget. A botrányos tánc, a kánkán és a táncos nők, valamint Toulouse-Lautrec zseniális plakátjai gyorsan híressé, majd világhírűvé tették a mulatót. 1915-ben leégett, az újjáépített új Moulin Rouge-t pedig 1921-ben nyitották meg. 133 évvel ezelőtt ezen a napon mutatta be első mozgóképét Thomas Alva Edison, 1960. október 6-án pedig bemutatták a Spartacus című filmet, ami 4 Oscar-díjat kapott. A következő fél órában beszélünk még egy évfordulóról, előtte pedig jönnek majd a legfrissebb térségi hírek és programajánlatok.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok, egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky 1 Rádió, FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
5: Közösség, élmény, hagyomány.
6: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
5: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
6: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
5: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
6: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
5: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
6: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
5: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A Városnapi Zsibongó vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
6: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
5: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
6: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
5: Első Miklósi Városnapok, Sziget-Szent Miklóson.
7: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A fejlesztési munkálatok október 5-én kezdődnek Sziget-Szent Miklóson a Nárcisz utca térségében. A beruházás során új földkábeles hálózatot, transzformátorállomást és új kisfeszültségű hálózati kapcsolatokat alakítanak ki. A kivitelezés a Csépi út, a Borza, Boglárka, a Héja, a Horog, a Lankás és a Zápor utcát, valamint a Lankás közt érinti. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig tartanak. A kivitelezés során földmunkákra, kábelárkok kialakítására és kábelek fektetésére is számítani kell, az útkereszteződéseknél pedig vágásos technológiát alkalmaznak. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi korlátozások, valamint időszakosan megnövekedett zaj és porterhelés is előfordulhat. Csütörtökön kezdődik az első Miklósi Városnapok programsorozata Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény sorozatot a város 40. születésnapja alkalmából szervezik, amelynek első programeleme október 8-án lesz. Lázár Gergő, a programot szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a programsorozat első eseménye a 40 év 40 történet című dokumentumfilm premierje lesz. Hozzátette, a filmet csütörtökön este 6 órától vetítik a Nádasdy Filmszínházban, a Szilágyi Lajos utca 10-es szám alatt. A szervezők az érdeklődőket és családjaikat is várják a belépés díjtalan. A Miklósi Városnapok további programokkal folytatódik október 9-én, 10-én és 11-én is.
10: Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Sziget-Szent Miklóson élő, dolgozó, aktív, vagy már éppen nyugdíjas korú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése.
9: Fontos előadáson vettek részt a fiatalok a Gyerebeházban. Szeptember 25-én a Nemiség volt volt a téma a Dunaharasztin található ifjúsági központban. Hazai tíme a rádiónknak elmondta, hogy az alkalom vendége dr. Komoróci Balázs szülésznőgyógyász volt, aki egy kötetlen beszélgetés keretében válaszolt a jelenlévők kérdéseire. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, a Gyerebeház önkéntesei folyamatosan igyekeznek a kamaszok számára hasznos oktató jellegű programokat szervezni.
11: Rendszeresen jönnek olyan szakértő előadók, akik valamilyen fontos témáról egy beszélgetést, ez mindig valamilyen olyan interaktív helyzet, ahol nem hogy szabad kérdezni, hanem azt szeretjük, hogyha ez pezseg, és hogyha nyílt, és nem egy frontális előadás történik. A Gyerebeház és a városban élőkért dolgozó és gondolkodó felnőttek rendszeresen beszélgetnek. Akár civilek, akár vállalkozók arról, hogy milyen programokkal lehetne gazdagítani a város életét.
8: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Ahogy említettem az előző fél órában, van itt még egy évforduló a mai napra vonatkozóan. 1951-ben ezen a napon hunyt el William Keith Kellogg, amerikai vállalkozó, a gabonapehely kikísérletezője. Szülőhelyének kórházában mindenesként dolgozott, és testvérével együtt a kórház betegeinek gyors felgyógyulása érdekében a lábadozóknak egészséges táplálkozást ígérő gabonatermékekkel kísérleteztek. A Kellogg család vallásos adventista lévén nagy hangsúlyt helyezett az egészséges életmódra. 1894-ben véletlenül állították elő a gabonapelyhet, elfeledkeztek egy adag főtt búzáról, és éjszakára kint hagyták a szabadba. A következő reggel megállapították, hogy nem a várt összeszáradt anyag lett belőle, hanem különálló száraz pehely. William 1906-ban már saját vállalatot alapított a búza és kukoricapehely előállítására, majd fokozatosan javította a nyersanyagok összetételét. 1922-ben több üzemből álló cégét Kellogg Company-re keresztelte. Később további termékeket is forgalomba hozott, mint például gabona csírapehely vagy puffasztott rizs. Növekvő bevételének nagy százalékát jótékonysági célokra fordította. 1930-ban az egészségügy és az oktatás támogatására létrehozta a Kellogg alapítványt. A II. Világháború után az alapítvány tevékenységét más országokra is kiterjesztették és nemzetközivé tették. Ezek voltak a legfontosabb mai évfordulók.

0: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, és ahogy az óra első perceiben említettem, szökevény könyveket keresnek Sziget-Szentmiklóson, mégpedig az Országos Könyvtári Napok alkalmából. Ezen a héten a Városi Könyvtár és Közösségi Ház könyvkeresős játékában szökevény könyveket lehet megtalálni a város különböző pontjain, tehát minden nap máshol bújtak el. A szökevények megtudták, hogy most zajlik az első miklósi városnapok, így olyan helyekre is elbújtak, amik a hétvége eseményeihez kapcsolódnak. A képek viszont sajnos időviharba kerültek, így a helyszínek nem pontosan a mai képüket mutatják. Ezzel kapcsolatban nagyon szépen köszönik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény segítségét. Ha szeretnétek ti is megtalálni az aktuális nap aktuális könyveit, akkor figyeljétek a Városi Könyvtár Sziget-Szentmiklós nevű Facebook oldalt, mert minden nap friss információkat találhattok itt az aktuális könyvekkel kapcsolatban. Ha megtaláljátok a könyvet, készítsetek vele egy selfit, és töltsétek föl a poszthoz kommentben. További információért pedig keressétek a sárgaház.com oldalt.
1: Lehet

0: Hamarosan hír összefoglalót hallhattok itt a Lakihegy Rádióban, a következő 60 perc pedig kizárólag a térségi program ajánlatoké.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Napos száraz időre számíthatunk, folytatódnak a franciaországi diáktüntetések. Több pályázatot is hirdetett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, a nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót, egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légi csapásokban 650 drónt lőttek ki, a főváros több mint 100 célozta. Moszkvában mind a 4 repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Hajnalban orosz légi csapás érte a Dnipro folyó hídját, 5 megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában. Tegnap délután pedig Ukrajna második legnagyobb városát támadta az orosz hadsereg. Harkivban legkevesebb 5 meghaltak, 53 megsebesültek. Tovább folytatódnak a franciaországi diák tüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyű szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket a nemzetpolitikai informatikai rendszerben.
8: Időjárás.
9: Ma is napos, fátyolfelhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
10: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Úgy tudjuk, hogy jelenleg mindkét irányban folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában, és nem látok fennakadást a Csepeli úton, valamint a Gerinc úton és a Gyártelepi hévátjárónál sem. Szigetszent Miklóson szeptember közepén megkezdődött a Bajcsy-Zsilinszky utcai vízvezeték rekonstrukció, szeptember végén pedig a Szent Erzsébet téri csatornaépítés. Október 21-éig a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca változatlanul Zsák utcaként működik, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zsilinszky utca és Tököli út között egyirányú a Tököli út irányába. A munkaterület 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Aki erre közlekedik, számoljon hosszabb menetidővel, és az ideiglenes forgalmi rendnek megfelelően a kihelyezett jelzéseket fokozottan figyelve közlekedjen. A H6-os hév október 10-én és 11-én hétvégén csak Soroksár, Hősök tere és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon Közvágóhíd és Soroksár, Hősök tere között H6-os jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd. További jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
8: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
10: Ebben az órában a térségi programajánlatok kerülnek reflektorfénybe. Szép napot mindenkinek, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban október 6-án, a mikrofonnál Petró Karesz. Töltsétek velem ezt az órát is, és megtudhatjátok, mi mindent lehet csinálni itt a térségben.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Új dolgokat megismerni, kérdezni, beszélgetni 60 év felett is öröm. Ez a mottója a Dunaharaszti Senior Akadémia előadás sorozatnak, amely a Laffert Kúriában kerül rendszeresen megrendezésre. Október 7-én lesz legközelebb ilyen rendezvény délután 4 órától, a téma pedig félelmeink kezelése idősebb korban, illetve vannak-e feladataink 60 év felett. Ezt követően november 4-én szintén 4 órára várják az érdeklődőket. A témák ekkor az időskori szédülés okai, kihez forduljunk, illetve mit nem vehet el tőlünk a mesterséges intelligencia. November 25-én is lesz ilyen alkalom, szintén délután 4 órakor. Ekkor a két téma az lesz, hogy miben segíthet a ChatGPT és mire vigyázzunk. Ezen kívül szó lesz majd az időskori függőségekről is. A részvétel minden előadáson ingyenes, ezek tehát a Laffert Kúriában zajlanak majd, mert tanulni, fejlődni és új dolgokat felfedezni bármely életkorban lehet. Az élethosszig tartó tanuláshoz mindenkinek joga van. További információért látogassatok el a dunaharasztikultúra.hu oldalra. Szeretettel vár tehát mindenkit a Dunaharaszti Senior Akadémia előadássorozat a Laffert Kúriában.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és egy programajánlattal folytatjuk. Szigetszentmiklóson az Ádám Jenő Többcélú Intézmény hangverseny termében vár titeket november 27-én este 19:30-tól a Nem Csak Jazz Club. Ekkor színpadra lép majd a Hot Jazz Band. Az 1985-ben alakult formáció napjainkra Magyarország egyik legsikeresebb professzionális zenekarává vált. A 20-as, 30-as, 40-es évek, a korai jazz, a swing és a Dixieland Revival kell életre tolmácsolásukban. Repertoárjukon megtalálhatók az ugyanebből a korszakból származó magyar szerzemények is. Ha további információra vagytok kíváncsiak, látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Ha ti is szeretnétek jól érezni magatokat a Nem Csak Jazz Club következő eseményén, akkor ne felejtjétek, hogy a koncert november 27-én este 19:30-kor kezdődik majd Szigetszentmiklóson az Ádám Jenő Többcélú Intézmény hangverseny termében. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki ott lesz!

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Laki Hegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Javítják a balesetveszélyes úthibákat Taksonyban. A taksonyi közlekedés biztonság javításáról egyeztetett Zsolnay Pál polgármester dr. Bilisics Zita országgyűlési képviselővel. A megbeszélésen szó volt a Szent Imre út és a főút csomópontjánál található régóta fennálló balesetveszélyes úthibákról, valamint a Szent Imre út 39-es szám előtti busz megálló állapotáról is. Az országgyűlési képviselő vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel. A közútkezelő munkatársa ezt követően a helyszínen is megtekintette az érintett területet. A bejáráson Hantos Gyula fejlesztési mérnök is részt vett. Az önkormányzat azt írja, bíznak benne, hogy a szükséges munkálatok hamarosan megkezdődnek, és ezzel biztonságosabbá válik az érintett útszakasz. Idén ősszel ismét lesz lehetőség mobilügyintézésre Dunavarsányban. A kormányablak busz november 4-én szerdán érkezik a településre, és reggel 9:30-tól délután 14:30-ig fogadja az ügyfeleket. A helyszín ezúttal is a polgármesteri hivatal udvara, ahol kizárólag bankkártyával lehet majd fizetni. Az ügyintézők többek között a lakcímbe jelentésben, a DÁP regisztrációban és a diák igazolványigénylésben nyújtanak segítséget a lakosságnak. Lehetőség lesz emellett a személyi igazolvánnyal, a jogosítvánnyal és az útlevéllel kapcsolatos teendők intézésére. További tudnivalók Dunavarsány városvezetésének hivatalos Facebook és weboldalainál érhetők. Újdonságokkal készül az országos könyvtári napokra Sziget-Szent Miklós. Az október 5-e és 10-e között megrendezendő programsorozat az első miklósi városnapokhoz is kapcsolódik, ezért a szervezők a megszokott programok mellett kiegészítő eseményekkel is készülnek. Lázár Gergő, a programokat szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónak elmondta, a rendezvényhez kapcsolódóan a könyvtár belső tere is megújul. Hozzátette, a korábbi körasztalok és székek helyett hosszabb, nagyobb asztalokat helyeznek el, amelyeken Sziget-Szent Miklóshoz kötődő folyóiratok kapnak helyet.
7: Ezeken az asztalokon meg fognak jelenni mindazok a folyóiratok, amelyeket tulajdonképpen a várossá alapítás óta Sziget-Szent Miklós városa vagy a városhoz kötődő valaki folyóirat formájában kiadott, és ezeket mi meg tudtuk szerezni és be tudtuk köttetni. Ezekből lesz ott egy kiállítás, tehát szabadon bele lehet lapozgatni 1986-os Sziget-Szent Miklósi folyóiratokba, vagy éppen 96-osba, vagy 2006-osba.
6: Az ünnepi könyvhéthez kapcsolódva idén is elindul a Bukkanyrám elnevezésű könyvkereső játék. A résztvevőknek ezúttal is minden nap más-más helyszínen kell megtalálniuk az elrejtett könyveket. A kereséshez a városi könyvtár hivatalos közösségi oldala nyújt majd segítséget, ahol a helyszínekkel kapcsolatos információkat is közzéteszik. Lázár Gergő hozzátette, a korábbi évekhez hasonlóan most is ajándékokkal várják a szerencsés megtalálókat. Idén azonban egy további ajándékkönyvvel is készülnek, így a játék résztvevői újabb nyereményért szállhatnak versenybe.
7: A csomagban ezúttal nem egy könyv lesz, hanem kettő, és az egyik könyv az egy állandó tartalom lesz, nevezetesen a város történetéről megjelent egy régebbi, de egyébként releváns információkkal rendelkező város történeti kis kiadvány is lesz, mindenkinek a csomagjába belecsomagolva, amellett, hogy épp aktuális új megjelenésű könyveket fogunk elrejteni, tehát mondjuk úgy, hogy kettő az egyben csomagok lesznek most elhelyezve.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila, a DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Programajánlattal folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Október 10-én szombaton délután 3 órakor kezdődik Ráckevén az Ács Károly Művelődési Központban Lengyel Tamás Segítség építkezem című előadása. Hogyan jut el egy mások által sikeresnek mondott Jászai Mari díjas színész addig, hogy összeütközésbe kerüljön a rendőrséggel és egy éjszakát a fogdán töltsön. De ennyire ne szaladjunk előre, kezdjük az elején. Ha valaki mostanában volt osztálytalálkozón és 35 évesnél idősebb, akkor pontosan tudja, hogy egy idő után ezek már nem arról szólnak, hogy ki mit ért el az életben, vagy ki hízott felismerhetetlenre, hanem közös traumafeldolgozós csoportterápiává alakul az egész beszélgetés. Ilyenkor három dolog van, amit mindenki felszokott hozni, nemtől függetlenül. A gyerek, a válás, és a harmadik pedig egyértelműen és megkérdőjelezhetetlenül a lakásfelújítás. Ez lesz tehát a központi témája Lengyel Tamás új vígjátékának, amelyet Ráckevén nézhettek meg október 10-én szombaton délután 3 órától az Ács Károly Művelődési Központban. További információért keressétek az esemény közösségi oldalát.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban legközelebb október 30-án este 6 órától lesz Cinema Sziget Filmklub. Ekkor egy 2022-es magyar romantikus vígjáték, sci-fi krimit láthattok majd, ez pedig nem más, mint a Zanox Kockázatok és Mellékhatások. A főszerepben Bálint Előd. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más italokkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történik, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi vár. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes. Megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi minden ennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben fészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A filmklub vendége pedig a film látványtervezője Kuti Letícia lesz majd, vele beszélgetett majd a vetítést megelőzően, tehát a Cinema Sziget Filmklub legközelebb október 30-án este 6 órakor vár titeket Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. További infóért keressétek a sárgaház.com oldalt.

délben természetesen hír összefoglalót hallhattok majd itt a Laki Hegy Rádióban, a következő órában pedig kiderül majd, hogy milyen új módszerrel jutnak be a lakásokba a csalók.

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Új, te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
3: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
8: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
9: Uriah Heep búcsú tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
10: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt.
2: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
3: Napos, száraz időre számíthatunk, tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop szükségességéről. A palesztinok és az izraeliek békés jövője mellett emelt szót az ENSZ főtitkár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, a nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. A palesztinok és az izraeliek békés jövője mellett emelt szót az ENSZ főtitkár a 3 évvel ezelőtti Hamas támadás 3. évfordulója előtt. António Guterres a gázai lakosoknak szánt humanitárius segélyek növelését szorgalmazta és tartós tűzszünetet sürgetett. A szélsőséges Hamas-palesztin szervezet tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izrael területén, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamas teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót. Egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légi csapásokban 650 drónt lőttek ki, a főváros több mint 100 célozta. Moszkvában mind a 4 repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Hajnalban orosz légi csapás érte a Dnyipro folyó hídját, 5 megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában. Tegnap délután pedig Ukrajna második legnagyobb városát támadta az orosz hadsereg. Harkivban legkevesebb 5 meghaltak, 53-an megsebesültek. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyi szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben.
2: Időjárás.
3: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
4: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
5: Friss közlekedési infókkal megyünk tovább már, és úgy tudjuk, hogy folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, viszont élénk forgalomra kell számítanotok a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakaszán. Sziget-Szent Miklóson nincs fennakadás a Csepeli úton, a Kántor úton, Gerinc úton és a gyártelepi Hévátjárónál sem. Folyamatosan lehet haladni a Gyári úton, Csépi úton és a Petőfi utcában is. A H6-os hév október 10-én és 11-én hétvégén csak Soroksár, Hősök tere és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon Közvágóhíd és Soroksár Hősök tere között H6-os jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd. Közvágó híd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között a 66-os, 66-os B és 166-os autóbusz biztosít majd alternatív utazási lehetőséget. A térkép szerint folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, valamint az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
5: Egy pontos hírrel megyünk tovább nem sokára itt a Delelőben. Sziasztok, a mikrofonnál Petró Karesz. Kiderül majd, hogy milyen új módszerrel jutnak be a lakásokba a csalók. Részletek hamarosan, töltsétek velem ezt az órát is.

0: Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Új módszerrel jutnak be a lakásokba a csalók. A fogyasztói jelzések és a közösségi média felületeken megjelenő beszámolók szerint egyre gyakoribbak azok a csalási kísérletek, amelyek során telekommunikációs vagy közüzemi szolgáltatásra hivatkozva próbálnak bejutni az otthonokba, majd nem létező szerelési vagy ellenőrzési munkálatokért jelentős összegeket kérnek el a fogyasztóktól. Hívta fel a figyelmet az új módszerre weboldalán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A legújabb hírek szerint például csalók az egyik telekommunikációs cég nevében kereshetik fel a fogyasztókat egy állítólagos e-mailre és egy ingyenesen elérhető új TV csatornára hivatkozva. Azt állítják, hogy ellenőrizniük kell a televíziót vagy a set-top boxot, majd a lakásban végzett úgymond ellenőrzésért pénzt, esetenként 20 000 forintot kérnek. Az ilyen váratlan látogatások különösen az idősebb, egyedülélő vagy kiszolgáltatott helyzetű fogyasztókat tehetik célponttá. Legyen szó telekommunikációs vagy közüzemi szolgáltatásról, illetve bármilyen szerelési vagy felújítási munkáról, ha a látogatás váratlan, mindenképp legyünk óvatosak. Kérjük el a szolgáltató nevében eljáró személyi igazolványát, és gyanú esetén hívjuk fel közvetlenül a vállalkozás ügyfélszolgálatát is. Innen folytatjuk a témát nem sokára.
1: Ja,

vagy egyszer használatos SMS kódot senkinek. Ne írjunk alá helyben, nyomás alatt semmilyen megrendelést vagy szerződést. Ha valóban csatorna vagy készülék problémát észlelünk, a szolgáltatót annak hivatalos weboldalán vagy ügyfélszolgálatán keresztül keressük meg. Gyanú esetén szakítsuk meg a kapcsolatot, jegyezzük fel a látogatás időpontját és a személy leírását, valamint őrizzük meg az üzeneteket. Csalás vagy fenyegetés esetén értesítsük a rendőrséget, ha pénzt vagy banki adatokat adtunk át, haladéktalanul keressük fel a bankunkat. Mindenre pedig hívjuk fel idősebb hozzátartozóink figyelmét is.

0: Sziget-Szele.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szele. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A térséget érintő közlekedési aktualitásokról számolt be Pestvár megye 10-es számú választókerületének egyéni képviselője. Október 3-án és 4-én próbőzemet tartanak a teljes Budapest-Belgrád vasútvonalon, így Dunaharasztin és Dunavarsányban is. Pertichné Kácsor Andrea rádiónknak elmondta, hogy a hétvégi járatok a csúcsforgalmi időszakot képezik majd le, ezért arra kérik a gyalogosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a vonatállomások és a sínek környékén. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a teszteket követően nem sokára újraindulhat a személy szállítás ezen a szakaszon.
7: A személyszállítási forgalom még nem indult el. Elég sokat kellett várakozni arra, hogy eljussunk már ebbe a tesztfázisba. Most már végre a TÜV jelentések és az előzetes próbaüzemek megfelelőnek ítélik a helyzetet, a vasútbiztonsági rendszerek működését. Úgyhogy most október 3-án és 4-én nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki tudjon róla, hogy egy olyan próbaüzem indul, ami a hétvégén a csúcsüzemi időszakot fogja mintázni. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretném fölhívni az ott lakóknak, az ott közlekedőknek a figyelmét, hogy ne az előző évek rutinja szerint közlekedjenek.
6: Ünnepi testületi üléssel folytatódik pénteken a Miklósi Városnapok programsorozata. Az első Miklósi Városnapok keretében október 9-én pénteken délután 3 órától ünnepi testületi ülést tartanak, amelyen átadják a városi kitüntető díjakat is. Az elismeréseket azok kaphatják, akik Sziget-Szent Miklósért végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy maradandó alkotásokkal járultak hozzá a város életéhez. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, az ünnepi programra minden érdeklődőt várnak. Az eseménynek az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme ad otthont, a részvétel pedig ingyenes.
8: Ennek a testületi ülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. A különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengeu, a Székely Miklós Városi Kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
6: Zenés programmal folytatódik péntek este a Miklósi Városnapok. Lázár Gergő hozzátette, október 9-én este 6 órától a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidőparkba várják az érdeklődőket, ahol zenés programmal készülnek. Kiemelte, az esti rendezvény egészen este 11 óráig tart. Az első Miklós Miklósi Városnapok október 10-én és 11-én is folytatódik.
8: Még nincs vége a napnak, hiszen este 6 órától a Kéktó Szabadidőparkban gyakorlatilag koncertekkel várunk mindenkit, illetve ahogy említettem, itt majd sor kerül a városjáró vetélkedő eredmény hirdetésére, illetve polgármester úr tart majd itt egy köszöntőt. Az esti koncerten itt az Orevoár zenekar fog fellépni, majd őket DJ-k fogják követni, 23 óráig tart itt a program.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Szigetszent Miklóson pedig legközelebb, október 13-án kedden lesz legközelebb Baba Mama Klub a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ismét lesz majd Anna Bábos Mesekuckó, a vendég Tóth Anna előadó művész lesz. Az október 20-i alkalmon a téma szülés utáni rehabilitáció, alakformálás, izomtónus javítás. A vendég ekkor Betz Lídia terapeuta lesz. Október 27-én pedig őszi szünet lesz majd. A klub keretein belül a kötetlen beszélgetések lehetősége mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat, tanácsadást kínálnak a mamáknak és a babáknak játszóházat játszótársakkal. A klubba szeretettel várnak minden gyeden vagy gyesen otthon lévő anyukát gyermekeikkel együtt, a csatlakozási lehetőség pedig folyamatos. További információért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Legközelebb tehát október 13-án lesz a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban Baba Mama Klub 9:30 és 11:30 között.

helyben vagyunk, továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Egy fontos információ van a tömegközlekedést használóknak. Pótlóbuszokkal kell közlekedni, és éjszakai karbantartás várható a H6-os hév vonalán. A H6-os hév október 10-én és 11-én csak Soroksár Hősök tere és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon Közvágó híd és Soroksár Hősök tere között H6-os jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd. Közvágó híd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között a 66-os, a 66-os B és a 166-os autóbusz biztosít alternatív utazási lehetőséget. Október 9-éig, azaz most péntekig, éjszakánként a József Attila telep megállóhely és Sziget-Szent Miklós gyártelep állomás között pályafenntartási munkákra kerül sor a hosszú távú állammegóvás és az üzembiztonság fenntartása érdekében. A munkálatok, valamint a két utas kotrógép üzemeltetése miatt az érintett éjszakai órákban a szokásosnál nagyobb zajhatásra kell számítani a térségben. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a MÁV csoport.

0: Csakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Napos, száraz időre számíthatunk, nőtt az ipari termelés, közölte a KSH. A Hamas soha semmiféle hatalmat nem gyakorolhat a gázai övezetben, mondta az izraeli kormányfő. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Idén először fordult elő, hogy két egymást követő hónapban is nőtt az ipari termelés, közölte a KSH. Az ipar augusztusi teljesítménye az egy évvel korábbit 8,7%-kal, a júliusit 1%-kal haladta meg. Az ágazat teljesítményét főleg a járműgyártás, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártás növelte. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamas támadás évfordulója alkalmából tartandó megemlékezések előtt. Az izraeli védelmi miniszter az intézkedést azzal indokolta, hogy a hírszerzés szerint a Hamas támadásokat és merényleteket tervez izraeli katonák ellen. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő tegnap a hivatalos jeruzsálemi megemlékezésen kijelentette: a Hamas soha semmiféle hatalmat nem gyakorolhat a gázai övezetben. 2023. október 7-én a szélsőséges Hamas-Palesztin szervezet tagjai 1200 embert öltek meg Izrael területén, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamas teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót. Egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légi csapásokban 650 drónt lőttek ki, a főváros több mint 100 célozta. Moszkvában mind a négy repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Hajnalban orosz légi csapás érte a Dnipro folyó hídját, öten megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában. Tegnap délután pedig Ukrajna második legnagyobb városát támadta az orosz hadsereg. Harkivban legkevesebb öten meghaltak, 53-an megsebesültek. Baleset miatt késnek a vonatok a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon. A Jászberényi út vasúti átjárójában a Nyírség-Kraszna Intercity egy kis teherautóval ütközött. Emiatt a helyszínelés végéig Rákos és Rákoshegy között csak az egyik vágányon közlekedhetnek vonatok. Ugyancsak késnek a vonatok a Veszprémi fővonalon, mert Hajmáskér és Pétfürdő között meghibásodott a biztosító berendezés. A fővonalon közlekedő Bakony Intercity és a Göcsei Intercity esetében 20-30 perces késésre kell számítani.
6: Időjárás.
7: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
8: Közlekedési információk a Laki Hegy Rádióban. Folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban. Új terelést építenek ki az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsa térségében. A 20-as kilométernél a forgalmat a gyáli csomóponton gyűjtőágra terelik, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább a leállósávon. A munkavégzés miatt torlódás alakult ki. Szigetszentmiklóson jól lehet haladni a Csepeli úton, a Gerinc úton és a gyártelepi Hévált járónál is. Rendőri jelenlétre készülhettek a Gyári úton a tűzoltóság közelében, valamint az Ősz utcában is. Folyamatosan lehet haladni a Csépi úton, valamint a Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton. Nincs fennakadás Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem, ezen kívül folyamatosan lehet haladni a Soroksári úton, a Haraszti úton és a Grass-Salkovics úton is. Csepelen viszont élénk a forgalom a második Rákóczi-Ferenc úton, a Lámpás utcától az Erdősor utcáig. További jó utat mindenkinek!
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Filmes, mozis híreket hallhattok ebben az órában itt a Lakihegy Rádióban, és hát ezek nem lesznek túl jók, ami azt illeti. Tom Cruise filmje, a Digger például hatalmasat bukott. Ezen kívül ideiglenesen leállt a Batman 2 forgatása. De elárulom majd azt is, hogy milyen filmeket nézhettek meg a Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban. Töltsétek velem ezt az órát is.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Tom Cruise új filmje, a Digger, csúnyán elhasalt a mozikban, miközben a Verity magabiztosan szerezte meg a hétvégi box office első helyét. Alejandro Iñárritu nagyszabású fekete komédiája mindössze 8 millió dollárt hozott Észak-Amerikában, ami különösen fájdalmas eredmény egy ilyen drága produkciónál. Tom Cruise új filmjének gyenge rajtja komoly pénzügyi veszteséget jelenthet a Warner Brothers számára. Ezzel szemben a Verity 32,6 millió dolláros nyitással indított, bár a kritikusok és a közönség sem fogadta különösebben lelkesen. A hétvége összességében így is erősnek bizonyult az észak-amerikai mozikban. A Digger 3300 észak-amerikai moziban kezdett, és mindössze 8 millió dollárt ért el. Ez különösen gyenge eredmény egy olyan filmnél, amelynek gyártási költsége hivatalosan 125 millió dollár volt, bár egyes beszámolók szerint a büdzsé később 180 millió dollár környékére emelkedett. A stúdió ezt a magasabb összeget vitatja egyébként. A Digger eleve merész vállalkozásnak tűnt, Cruise egy kopaszodó, pocakos olajmágnást alakít benne, aki ráébred, hogy saját tettei miatt természeti katasztrófát idézett elő. A film azonban a közönségtől csak C+ értékelést kapott, ami a színész pályafutásának egyik leggyengébb CinemaScore eredménye. A kritikusok véleménye is megosztó volt, a Rotten Tomatoes-on pedig jelenleg 51%-on.

0: FM 107.
1: USA gay. Ja. Te vagy a, hey, yeah.

0: te vagy a, hey.
1: Filmajánlóval folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban ma és holnap 17 órától még megnézhetitek a Macskák a Múzeumban 2 Egyiptom kincsei című animációs családi filmet. Ez egyébként 6 éven aluliaknak nem ajánlott. De ha egy izgalmas kalandfilmre vártok, akkor jó hírem van, mert a Vadon szívét is megnézhetitek a moziban Brad Pitt-tel a főszerepben ma és holnap 19 órától. Ez 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Miután túlélik repülőjük brutális zuhanását, James Belmont kommandó tiszt és harci kutyája Odin az alaszkai vadon mélyén rekednek, ahol együtt kényszerülnek kíméletlen harcra a természet erőivel szemben. Az elismert rendező David Ayer új izgalmas kalandthrillere a Vadon szíve azt a szétszakíthatatlan köteléket vizsgálja, ami az ember és a legjobb négylábú barátja között van, és döntő szerephez jut életük legnagyobb csatájában. Ha további infókra vagytok kíváncsiak az aktuális filmekről és vetítési időpontokról, látogassatok el a nadasdifilmszínház.hu oldalra. Kellemes mozizást kívánok mindenkinek!

0: long, long time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Az őszi szünet idején is biztosítja a színidei gyermekétkeztetést Szigetszent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezésre a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Mobilkamerákkal erősítik a közbiztonságot Csepelen. Újabb kamerás megfigyelési pontokat alakítanak ki Csepelen, 3 helyszínen ugyanis próba jelleggel mobil képfelvevő készülékeket helyeznek el. A napelemes önálló működésű kamerák telepítését a közterületek biztonságának erősítésével indokolja a kerületi önkormányzat. A kamerák az Akácfa utca és a Szabadság utca kereszteződésénél található zárt parkolóban, a Völgy utca 25-39-es szám közötti zárt parkolóban, valamint a Csillag utca 5-13 szám előtti füves területen jelennek meg. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a most telepített kamerák tesztjelleggel működnek. A tapasztalatok alapján később azt is megvizsgálják, hogy a technológia milyen formában alkalmazható hosszabb távon a kerület közterületi és közbiztonsági feladatainak ellátásában. Villamos energiahálózatot fejlesztenek Szigetszent Miklóson. A fejlesztési munkálatok október 5-én kezdődnek Szigetszent Miklóson a Nárcisz utca térségében. A beruházás során új földkábeles hálózatot, transzformátorállomást és új kisfeszültségű hálózati kapcsolatokat alakítanak ki. A kivitelezés a Csépi út, a Borza, Boglárka, a Héja, a Horog, a Lankás és a Zápor utcát, valamint a Lankás közt érinti. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig tartanak. A kivitelezés során földmunkákra, kábelárkok kialakítására és kábelek fektetésére is számítani kell. Az útkereszteződéseknél pedig vágásos technológiát alkalmaznak. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi korlátozások, valamint időszakosan megnövekedett zaj és porterhelés is előfordulhat. Szűrővizsgálatokat szerveznek Szigetbecsén október 15-én. A szűrőbusz a Balassi téren a rendezvénytéren várja az érdeklődőket reggel 9 és délután 5 óra között. A résztvevők a többi között bőrgyógyászati és belgyógyászati szűrésen, valamint állapotfelmérésen vehetnek részt, amely során vérnyomást, véroxigén szintet, vércukrot, koleszterint, trigliceridet és húgysavat is mérnek. Lehetőség lesz testösszetétel és csontsűrűség mérésre, valamint diétás és életmódbeli tanácsadásra is. A vizsgálatok és az állapotfelmérés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztvevőknek magukkal kell vinniük a tajkártyájukat és érvényes személyazonosítást alkalmas okmányukat. Októberben is folytatódnak a közterületi munkálatok Dunavarsányban. A városgazdálkodási munkatársai ismét számos állomáson dolgoznak. A szakemberek a szokásos intézményi karbantartás és a zöld felületek gondozása mellett gajazást végeznek. koncertnek, ami ezúttal az Iskola utcában zajlik. Nagyban készülnek továbbá az e-heti mulcsosztást a régi laktanya területén. Az önkormányzat arra kér a lakosságot, hogy az érintett helyszíneken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon olvashatók.
5: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
0: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ősszel is folytatódik a Senior Akadémia előadás sorozat Dunaharasztin. Október 7-én, illetve november 4-én és 25-én délután 4 órától várják a szépkorúakat a Laffert kúriában. Az érdeklődők összesen 6 ismeretterjesztő előadáson vehetnek részt, amelyek a gerontológia, vagyis az idősekkel foglalkozó tudomány különböző területeit mutatják be. Az egyes alkalmak a többi között a mesterséges intelligencia használatát és veszélyeit, valamint az időskori feladatokat, félelmeket és egészségügyi problémákat járják körül. A programon való részvétel ingyenes és előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban elérhetők. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Film Klubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Napjaink egyik legnépszerűbb filmsztárja, Brad Pitt nemigen szorul háttérbe a mozivásznon. A Vadon szíve forgatásán azonban David Ayer rendező már a stáblistával világossá tette az erőviszonyokat. Az első helyre Odint, a kutyát írták, Brad Pitt pedig tréfásan úgy tekintett magára, mint négylábú kollégája mellékszereplőjére. A túlélő filmben Brad Pitt James Belmontot, a különleges erők egykori katonáját alakítja, aki szintén nyugállományú harci kutyájával Odinnal indul alaszkai kirándulásra. A pihenésnek szánt út hamar rémálommá változik, kis repülőgépük jeges vízbe zuhan, majd a párosnak farkasokkal és a könyörtelen természettel is meg kell küzdenie. James ráadásul korábbi bevetéseinek emlékeit cipeli magával. Pitt hőse a múlt sötét árnyaival küzd, ezért szeretné végre elcsendesíteni a lelkét és megnyitni a szívét. Ebben a természet és egyetlen megmaradt igazi társa Odin segíti. A kutyát Uber alakítja, akinek ez az első filmszerepe, és a közös munka Pitt számára is szokatlan színészi feladatot jelentett. A film mintegy 95%-ában gyakorlatilag ő az egyetlen emberi szereplő, miközben négylábú partnere természetesen nem sokat törődött a forgatókönyvvel. Előfordult, hogy Brad Pitt éppen egy drámai jelenet kellős közepén járt, Uber viszont inkább elballagott, mert halaszthatatlan szimatolni valója akadt a susnyásban. Ilyenkor a színésznek elő kellett vennie a jutifalit, hogy visszacsábítsa partnerét, majd megpróbált újra belehelyezkedni a drámai szituációba. Mint a rendező az Entertainment Weekly-nek elmondta, Brad Pitt egyszerre volt színész és kutyatréner. Olykor úgy kellett teljes átéréssel játszania, hogy közben Uber éppen egy arra repülő méhet próbált elkapni. A filmet már megnézhetitek a hazai mozikban. It is what it is, devil like ho, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, none tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump in on, but why you trying to glitch? Crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash,

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Ideiglenesen leállt a Batman 2 forgatása. Ez a DC-s Batman projekt nem egyszerű, írja az IGN Hungary. Ugyebár még a régi DC moziverzum idején Ben Affleck szeretett volna rendezni egy önálló Batman filmet, de ez több okból kifolyólag is széthullott. Így Matt Reeves lépett a helyébe, ő pedig újrakezdte az egészet Robert Pattinson közreműködésével. Ez sikeresnek is bizonyult, olyannyira, hogy egy önálló Batman univerzum épülhet. Igen ám, de a második rész nagyon lassan akar elkészülni. Eleinte a forgatókönyv fejlesztése húzódott, többször el is kellett halasztani a premier dátumot, majd nagy nehezen csak elindult a forgatás. Most viszont ez is leállt, mivel Matt Reevesnek családi gondjai akadtak. A Deadline jelentette, hogy Reevesék felfüggesztették a munkát. A DC Studios a következő közleményt adta át a hollywoodi lapnak. Ideiglenesen leállt a Batman 2 forgatása, Matt Reevesnek egy családi problémára kell most koncentrálnia. Matt a DC Studios teljes támogatottságát élvezi, és alig várjuk, hogy hamarosan folytassuk ezt a közös kalandot.

Ha megkérdeznek, mondd el te is, a Lucky Hegy Rádió. A Lucky Hegy Rádiót hallgatod. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Az őszi szünet idején is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést Sziget-Szent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A fejlesztési munkálatok október 5-én kezdődnek Sziget-Szent Miklóson a Nárcisz utca térségében. A beruházás során új földkábeles hálózatot, transzformátorállomást és új kisfeszültségű hálózati kapcsolatokat alakítanak ki. A kivitelezés a Csépi út, a Borza, Boglárka, a Héja, a Horog, a Lankás és a Zápor utcát, valamint a Lankás közt érinti. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig tartanak. A kivitelezés során földmunkákra, kábelárkok kialakítására és kábelek fektetésére is számítani kell. Az útkereszteződéseknél pedig vágásos technológiát alkalmaznak. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi korlátozások, valamint időszakosan megnövekedett zaj és sportterhelés is előfordulhat. Ünnepi testületi üléssel folytatódik pénteken a Miklósi Városnapok programsorozata. Az első Miklósi Városnapok keretében október 9-én pénteken délután 3 órától ünnepi testületülést tartanak, amelyen átadják a városi kitüntető díjakat is. Az elismeréseket azok kaphatják, akik Sziget-Szent Miklósért végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy maradandó alkotásokkal járultak hozzá a város életéhez. Lázár Gergő, az eseményt szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, az ünnepi programra minden érdeklődőt várnak. Az eseménynek az Ádám Jenő általános iskola és alapfokú művészeti iskola hangversenyterme ad otthont, a részvétel pedig ingyenes.
8: Ennek a testület épületi ülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. A különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengeu, a Székely Miklós Városi Kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
7: Zenés programmal folytatódik péntek este a Miklósi Városnapok. Lázár Gergő hozzátette, október 9-én este 6 órától a Sziget-Szentmiklósi Kéktól Szabadidőparkba várják az érdeklődőket, ahol zenés programmal készülnek. Kiemelte, az esti rendezvény egészen este 11 óráig tart. Az első Miklósi Városnapok október 10-én és 11-én is folytatódik.
8: Még nincs vége a napnak, hiszen este 6 órától a Kéktól Szabadidőparkban gyakorlatilag koncertekkel várunk mindenkit, illetve ahogy említettem, itt majd sor kerül a városjáró vetélkedő eredmény hirdetésére, illetve polgármester úr tart majd itt egy köszöntőt. Az esti koncerten itt az Orevoár zenekar fog fellépni, majd őket DJ-k fogják követni, 23 óráig tart itt a program.
7: Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Első alkalom alatt állt a WWF Magyarország a természetbajnokai díjat, amelyet a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük Újra projektje járt el. A kezdeményezés a 6 évvel ezelőtti olajszennyezés következményeire reagál. A szennyezés jelentős károkat okozott a Kisduna élővilágában, köztük az úszóláb természetes környezetében. A gimnázium tanárai és diákjai a program keretében úszóláb szigetek készítésével és kihelyezésével segítik a terület természetes regenerációját. A díjátadón Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter is részt vett. Pertisné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es választókerületének elnöke rádiónknak úgy fogalmazott, a program újabb példája annak, hogy a pozitív változás a saját környezetünkben kezdődhet, és ebben a közösségnek, így a fiataloknak is fontos szerepük van.
9: Gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál vagy interneten lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes megtapasztalása a gyerekeknek, hogy miről szól maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat, úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem jelzi is, hogy a WWF-nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg.
7: Hetesekkel jutott tovább az SKSK a férfi kézilabda Magyar Kupa harmadik fordulójában a NEKA ellen. A két NB1-es csapat csatája már a rendes játékidőben is elképesztő izgalmakat hozott. A Sziget-Szentmiklós az utolsó előtti másodpercben egyenlített, így 30-30 állt az eredményjelzőn. Ezt követően a heteseknél a hazai pályán játszó térségiek a miklósi közönségtől is támogatva jobbak tudtak lenni, és 5-4-re nyerve a büntető párbajt bejutottak a Magyar Kupa negyedik fordulójába. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, az élet néha olyan forgatókönyveket tud írni, amit a legfantáziadúsabb regény sem. Hozzátette, mindkét csapat megérdemelte volna a továbbjutást, de a végén nekik volt több lélek jelenlétük és szerencséjük, és nagyon örülnek a győzelemnek.
0: Időjárás.
7: Szerdán derült napos idő, valószínű kevés fátyol felhővel, csapadék nem lesz. A délies szél nagyrészt mérsékelt marad, délután 22-26 fok várható. Csütörtökön gyengén felhős napos száraz idő várható, de a nap végén északnyugat felől elkezdhet megnövekedni a felhőzet, és elszórtan csapadék is előfordulhat. Hajnalban 4-14, délután 22-27 fok várható.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
10: Hallgassátok meg a legfrissebb közlekedési információkat itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint továbbra is erős forgalomra kell számítanotok a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán. Folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában, de az M5-ös közelében lelassul a haladás, mégpedig azért, mert új terelést építenek ki az M5-ösön Röszke felé Ócsa térségében. A 20-as kilométernél a forgalmat a gyáli csomópont gyűjtő ágára terelik, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább csak a leállósávon. A munkavégzés miatt tehát dugó alakult ki. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatosan lehet haladni az 51-es és 510-es úton, csak úgy, mint a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton, valamint az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett. A H6-os hév most hétvégén, október 10-én és 11-én csak Soroksár, Hősök tere és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon Közvágó híd és Soroksár, Hősök tere között H6-os jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd. Közvágó híd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár, Hősök tere között a 66-os, 66-os B, a 166-os autóbusz biztosít majd alternatív utazási lehetőséget. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
10: Napos időt, kellemes rádiózást mindenkinek. Ma október 6-án kedden, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Rövidesen pedig programajánlattal megyünk tovább. Stand-up estre várnak szeretettel mindenkit most hétvégén, Puna Varsányon. Részletek hamarosan.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Október 10-én, azaz most szombaton este 7 órakor kezdődik majd Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban a Stand-up Est. Várnak szeretettel mindenkit egy hamisítatlan underground stand-up élményre, friss hangokat, szókimondó előadókat és olykor műfaji határokat feszegető kísérletezéseket hallhatunk és láthatunk. A műsorban több ismert, a televízióban is rendszeresen szereplő előadó is helyet kap, akik a Duma Színház, a Comedy Central és a Schoder Group fellépőiként is ismertek. Ilyen például Forgács Rudolf, Lenc Máté, Noé Bex, Fehér Gáspár, a műsorvezető pedig Szőke The Blond Dániel. Ha további információra vagytok kíváncsiak a most szombati Stand-up Estről, látogassatok el az esemény közösségi oldalára, keressétek így Stand-up Est Dunavarsányon. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki ott lesz!

Egy programajánlattal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. Október 11-én, azaz most vasárnap, az első Miklósi Városnapok keretein belül városnapi zsibongóra várják a gyerekeket, mégpedig 13 és 17 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 13 és 15 óra között zajlik a Te mit keresel valójában nevű program. Ez egy izgalmas közösségi kincskereső élmény, mégpedig a Bástya Terápiás Közösségi Alapítvány jóvoltából. 15 órakor kezdődik a Jazz Band mini koncert, 16 órától pedig a Spice Pop koncert. Lesz majd városnéző kisvonat, ezen kívül űrprogram, űrlabirintus és játszótér. A színen jó voltából kézműves foglalkozások és Kovalcsik Mónika vezetésével sakkozhattok is a Sakszigettel. A belépés az eseményre díjtalan. További információt a városnapi zsibongóval kapcsolatban a sárgaház.com oldalon találhattok. Az esemény tehát október 11-én 13 és 17 óra között várja a kicsiket a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Jó szórakozást hozzá! Hamarosan friss térségi hírekkel és további programajánlatokkal folytatjuk. A következő fél órában pedig kiderül, hogy milyen időre számíthatunk az előttünk álló napokban.

0: rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
3: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
2: Szaladok is, főnök úr.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A térséget érintő közlekedési aktualitásokról számolt be Pestvár megye 10-es számú választókerületének egyéni képviselője. Október 3-án és 4-én próbőzemet tartanak a teljes Budapest-Belgrád vasútvonalon, így Dunaharasztin és Dunavarsányban is. Perticsné Kácsor Andrea rádiónknak elmondta, hogy a hétvégi járatok a csúcsforgalmi időszakot képezik majd le, ezért arra kérik a gyalogosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a vonatállomások és a sínek környékén. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a teszteket követően nem sokára újraindulhat a személy szállítás ezen a szakaszon.
8: A személyszállítási forgalom még nem indult el, elég sokat kellett várakozni arra, hogy eljussunk már ebbe a tesztfázisba. Most már végre a TÜV jelentések és az előzetes próbaüzemek megfelelőnek ítélik a helyzetet, a vasútbiztonsági rendszerek működését, úgyhogy most október 3-án és 4-én nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki tudjon róla, hogy egy olyan próbaüzem indul, ami a hétvégén a csúcsüzemi időszakot fogja mintázni. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretném fölhívni az ott lakóknak, az ott közlekedőknek a figyelmét, hogy ne az előző évek rutinja szerint közlekedjenek.
7: Ünnepi testületi üléssel folytatódik pénteken a Miklósi Városnapok programsorozata. Az első Miklósi Városnapok keretében október 9-én pénteken délután 3 órától ünnepi testületi ülést tartanak, amelyen átadják a városi kitüntető díjakat is. Az elismeréseket azok kaphatják, akik Sziget-Szent Miklósért végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy maradandó alkotásokkal járultak hozzá a város életéhez. Lázár Gergő, az eseményt szervező Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónknak elmondta, az ünnepi programra minden érdeklődőt várnak. Az eseménynek az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme ad otthont, a részvétel pedig ingyenes.
9: Ennek a testületi ülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. A különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengeu, a Székely Miklós Városi Kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
7: Az őszi szünet idején is biztosítja a színidei gyermekétkeztetést Sziget-Szent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezésre a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ősszel is folytatódik a Senior Akadémia előadás sorozat Dunaharasztin. Október 7-én, illetve november 4-én és 25-én délután 4 órától várják a szépkorúakat a Laffert kúriában. Az érdeklődők összesen 6 ismeretterjesztő előadáson vehetnek részt, amelyek a gerontológia, vagyis az idősekkel foglalkozó tudomány különböző területeit mutatják be. Az egyes alkalmak a többi között a mesterséges intelligencia használatát és veszélyeit, valamint az időskori feladatokat, félelmeket és egészségügyi problémákat járják körül. A programon való részvétel ingyenes és előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban elérhetők. Egy újabb izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A közönség október 8-án csütörtökön este 6 órától láthatja először a BSE-től a Haraszti Sasokig című alkotást a Laffert Kúriában. A film Bartáné Nagy Csilla magyar válogatott kosárlabdázó életét és pályafutását dolgozza fel. A sportolónők karrier sikerei mellett a fiatal kosarazók számára hátrahagyott örökségével is megismerkedhetnek a nézők. A belépés ingyenes, így előzetes jelentkezéshez nem kötött. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk, pedig már nagyon kellene. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, 24 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli-délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli-délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső, záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak éjszakába nyúlóan. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket. Innen folytatjuk nem sokára az aktuális orvos meteorológiai infókkal.

A delelőtt orvos meteorológiai infókkal folytatjuk már is. Ma sem lesz felettünk időjárási front, de ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A gyors felmelegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén jelentkezhet. A napos idő viszont jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, hogyha tehetjük, akkor mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, illetve a hűvös, hideg reggeli órákban a réteges öltözködésre. A parlagfű virágpora országosan közepes koncentrációban van jelen. A pollen terhelés csökken, így a tünetek fokozatosan mérséklődnek majd. A látszáró allergének közül alacsony koncentrációban még jelen vannak a levegőben a pázsitfűfélék, a csalánfélék, az üröm, az utifű, a kenderfélék, a libatopfélék, valamint a részgyom és a szerptövis pollen szemei.

0: Ez volt mára a Delelő itt a Lakihegy Rádióban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Petróka, ezt hallhattátok, találkozunk holnap ugyanitt, ugyanezekben az órákban. A hírek után pedig érkezik majd Petykó Ági. Töltsétek fel a következő 4 órát.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: sose lesz vége.
1: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
1: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
1: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
1: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
6: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Folytatódik a napos száraz idő. Két egymást követő hónapban nőtt az ipari termelés. Dróntámadásért két hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Idén először fordult elő, hogy két egymást követő hónapban is nőtt az ipari termelés, közölte a KSH. Az ipar augusztusi teljesítménye az egy évvel korábbit 8,7%-kal, a júliusit 1%-kal haladta meg. Az ágazatot a járműgyártás, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártás húzta. A választások előtt két hónap alatt kétszer annyi támogatásról döntött saját hatáskörében Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, mint tavaly egész évben, közölték a kormány.hu oldalon. Tavaly 1,8 milliárd, idén április 12-ig 3,6 milliárd forintot ítélt oda, és 2025 óta csaknem 6000 támogatási döntés köthető a nevéhez. A múlt héten letartóztatott volt minisztert azzal gyanúsítják, hogy több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyből a Fidesz választási kampányát finanszírozták. A Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat Kapirnyák Tibor országgyűlési képviselő ügyéről, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azért kezdeményezte a megbeszélést, hogy egyértelművé tegyék, mi elfogadható a párt közösségében és mi nem. Kapirnyák Tiborról az országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának Tiszás alelnökéről olyan külföldön készült fotók jelentek meg, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. Dróntámadásban elsüllyedt egy kereskedelmi hajó a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, egy másik hajó megrongálódott. Helyi források szerint az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a hatóságok kutató és mentő akciót indítottak. Rumen Radev, bolgár miniszterelnök az ügyben rendkívüli tanácskozást hívott össze. Magyar Péter miniszterelnök hazánk teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát. Francis Halsen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat.
7: Időjárás.
8: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik, és esőre, záporra, zivatarra is készülni kell.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 3 óra múlt 3,5 perccel, és a nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható, bár egyébként az M5-ös csomópontjától torlódásra kell készülni, méghozzá akkor, hogyha az M5-ös felé Szeged irányába tartottok, ugyanis új terelést építenek ki Röszke felé Ócsa térségében. A 20-as kilométernél a forgalmat a gyáli csomópont gyűjtőágára terel, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább, csak a leállósávon. A munkamégzés miatt 1-2 kilométeres a dugó, ezt írja az Útinform. Ez azt jelenti, hogy egyébként az M0-as, M5-ös csomópontjától torlódásra kell készülni. A második Rákóczi-Ferenc út csepeli szakaszán telítettek a sávok, de Lakihegynél, illetve Halásztelken most még folyamatos a közlekedés. Halásztelken a Kossuth-Lajos utcában trafi van. A csepeli út fővárosi szakaszán Sziget-Szent Miklós irányába az M0-ás előtti szakaszon torlódás van. A Gerinc út jelen pillanatban még jól járható, viszont a gyártelepi Hévát járó környékén Gyári úton, Műúton és leginkább ott a bevásárló központnál lévő körforgalmaknál torlódásra készüljetek. Az 510-esen Taksonynál folyamatos a közlekedés, Harasztinál lassabban lehet közlekedni. Taksonynál az 51-esen torlódás van, ott a Szent Imre úti lehajtónál körforgalmat építenek ki. Ez lassítja a haladást. Vigyázzatok magatokra!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 6-a Bruno napja van. Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig, és a megemlékezés napja is a mai, hiszen 1849-ben ezen a napon Aradon kivégezték a Magyar Honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Hát erről beszélek majd nektek, de hát a későbbiek folyamán majd 6 óra után valamikor egy kis mini történelem órát is szeretnék tartani, de mondom, hogy mi a kínálat ebben az órában. Egyrészt Cinema Sziget Filmklubról hoztam nektek új információkat, másrészt új James Bond regény jelenik meg, az is kiderült, hogy ki írja, illetve a macska tulajdonosok figyelmére is számítok, ugyanis, hogyha idézőjelben kiárós cicád van és szeretnéd a kutatókat segíteni, akkor most lesz rá lehetőséged, hogy hogyan és milyen módon, azt majd az óra második felében mondom. Közben pedig a legjobb slágerek is szólnak. Ékon érkezik már is a Belly Dancerrel, hogyha bármi mondandótok lenne, 0620 95 95 107-ért értek el SMS-ben, Viberen és

Eva Max és a My Head and My Heart szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, is képzeljétek, a Xanos kockázatok és mellékhatások című magyar romantikus végjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Xanos nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történik, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akibe régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot és a törítételt is átnézni, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz kollégánk beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba, tehát október 30-án lesz a következő Cinema Sziget Filmklub, írjátok be a

Gáspár Laci és a 80-as években című slágere 7 perccel fél négy előtt a Lakihegy rádióban. Picit erősödött a forgalom a Gerinc út végénél, ott a Tököréhe repülőtérnél található körforgalomnál már torlódásra kell készülni, illetve ott a bevásárlóközpont környékén és a bevásárlóközpontnak a parkolójából lassú most a kijutás. Az 510-es Taksonynál jól járható, Harasztinál lassabb a tempó, illetve az 51-esen pont fordítva van, Taksony térségében számíthatok torlódásra, ott a Szent Imre úti kereszteződésnél körforgalmat alakítanak ki, és ez okozza a fennakadást, illetve hogyha a nulláson az M5-ös irányába tartotok, és konkrétan ott az M5-ösre szeretnétek rá kanyarodni, akkor torlódásba ütköztök, ugyanis új terelést építenek ki az M5-ösön Röszke felé Ócsa térségében. A 20-as kilométernél a forgalmat a Gyáli csomópont gyűjtőágára terelik, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább, csak a leálló sávon. A munkavégzés miatt 1-2 kilométeres a kialakult dugó. Kitartást kívánok nálunk, Tyler is Zara Larson zenél.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riportműsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Engedj a csábításnak.
5: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élményé varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információkért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
4: Wow! Aqualand!
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A fejlesztési munkálatok október 5-én kezdődnek Sziget-Szent Miklóson a Nárcisz utca térségében. A beruházás során új földkábeles hálózatot, transzformátorállomást és új kisfeszültségű hálózati kapcsolatokat alakítanak ki. A kivitelezés a Csépi út, a Borz, a Boglárka, a Héja, a Horog, a Lankás és a Zápor utcát, valamint a Lankás közt érinti. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig tartanak. A kivitelezés során földmunkákra, kábelárkok kialakítására és kábelek fektetésére is számítani kell, az útkereszteződéseknél pedig vágásos technológiát alkalmaznak. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi korlátozások, valamint időszakosan megnövekedett zaj és porterhelés is előfordulhat. Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Első alkalommal adta át a WWF Magyarország a természetbajnokai díjat, amelyet a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük újra projektje járt el. A kezdeményezés a 6 évvel ezelőtti olajszennyezés következményeire reagál. A szennyezés jelentős károkat okozott a Kisduna élővilágában, köztük az úszóláb természetes környezetében. A gimnázium tanárai és diákjai a program keretében úszóláb szigetek készítésével és kihelyezésével segítik a terület természetes regenerációját. A díjátadón Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter is részt vett. Pertisné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es választókerületének elnöke rádiónknak úgy fogalmazott: a program újabb példája annak, hogy a pozitív változás a saját környezetünkben kezdődhet, és ebben a közösségnek, így a fiataloknak is fontos szerepük van.
8: Gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál vagy interneten lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes megtapasztalása a gyerekeknek, hogy miről szól maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat, úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem szerintem jelzi is, hogy a WWF-nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg.
7: Angol újrakezdő és előközép haladó kurzust indít a Dunaharaszti Tinglis nyelviskola. Az intézmény keddenként és csütörtökönként várja a nyelvtudásukat megerősíteni vágyó felnőtteket. A kislétszámú csoportok A1, illetve A2 és B1-es szinten vehetnek részt beszédközpontú órákon, amelyek elsősorban a magabiztosabb angol használatra helyezik a hangsúlyt. Azok pedig, akik nem tudják eldönteni, hogy melyik tanfolyam lenne számukra megfelelő, ingyenes szintfelmérőt tölthetnek ki. Jelentkezni az oktatási központ hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További tudnivalók a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók. Idén ősszel ismét lesz lehetőség mobilügyintézésre Dunavarsányban. A kormányablak busz november 4-én szerdán érkezik a településre, és reggel 9:30-tól délután 2:30-ig fogadja az ügyfeleket. A helyszín ezúttal is a polgármesteri hivatal udvara, ahol kizárólag bankkártyával lehet majd fizetni. Az ügyintézők többek között a lakcímbejelentésben, a DAP regisztrációban és a diák igazolványigénylésben nyújtanak segítséget a lakosságnak. Lehetőség lesz emellett a személyi igazolvánnyal, a jogosítvánnyal és az útlevéllel kapcsolatos teendők intézésére. További tudnivalók Dunavarsány városvezetésének hivatalos Facebook és weboldalán elérhetők.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Xanox kockázatok és mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Xanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezd kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Szigetszentmiklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Szigetszentmiklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós cserkész csapat tagjai, valamint a Vitéz Mikec Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Living Room és a kirakat élet itt a Laki egy rádióban az FM 107 egészen. Képzeljétek, új James Bond történet jelenik meg a Brit National Year of Reading elnevezésű kampány alkalmából. A kötet az All In címet viseli, és már meg is van kiírja. A Magyarországon is népszerű brit történészt és bestseller író Dan Jones-t kérték fel. A hírt stílusosan a hivatalos James Bond napon, október 5-én, vagyis tegnap jelentették be, amely az első 007-es film, a Dr. No 1962-es premierjének állít emléket. A decemberben érkező mű közvetlen tisztelgés a karaktert megalkotó Ian Fleming negyedik, Gyémántok az örökké valóságnak című regénye előtt, 70 évvel annak 1956-os kiadása után. Hogy miről fog szólni? Az All In története 1954-ben Ceylonban, a mai Sri Lankán játszódik a brit kivonulás időszakában. Miközben a brit birodalom kivonul a szigetről, a katonai bázisok és tiszti klubok kiürülnek. Bond a kiürüléssel ellentétes irányba utazik, hogy felkutassa a világ legértékesebb drágakövét. A leírás szerint a történet a hegycsúcsoktól az óceán fenekéig ível. Jones, akinek több könyve is megjelent magyarul, ezt a korszakot a modern világ történelem egyik legfontosabb fordulópontjának nevezte. Az író kiemelte, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy bizalmat kapott a brit titkosügynök irodalmi örökségének gondozóitól. Ian Fleming 1953-ban indította útjára a franchise-t a Casino Royale című regénnyel, és pályafutása során összesen 12 Bond regényt, valamint 2 novellás kötetet írt. Halála után a sorozatot több neves szerző folytatta, a legutóbbi hivatalos felnőtt Bond thriller, Charlie Hingson King's Zero könyve éppen idén szeptemberben látott napvilágot. Az All In különleges kemény táblás kiadása december 3-án debütál, és hát közben nem csak a könyv, de a filmsorozat környékén is mozgolódás van, hivatalosan is megkezdődött a szereplőválogatás, így nem sokára kiderülhet, ki lehet Daniel Craig után az új 007-es.

Laki egy rádió helyben vagyunk, cica tulajdonosok, figyelem, főként azok, akiknek kihárós idézőjelben a macskája. Hogyha ilyen cicátok van, akkor most segíthettek a kutatóknak. Ugyanis a szabadba kijáró macskák gazdái rendszeresen szembesülhetnek vele, hogy kedvencük bár élelemszerzés céljából nem szorul rá, szívesen fog madarakat, kisebb emlősöket, hüllőket és kétéltűeket. Egy vadászni járó házi macska a kutatások szerint évente akár több száz állatot is elejthet, ám ezek nagy része rejtve marad a kutatók előtt. Az Ökológiai Kutatóközpont ezért most a lakosság közreműködését kéri a Macska Préda projekt keretein belül, ez derül ki a Honrend közleményéből. Aki szeretné segíteni a szakértő munkáját, az egy weboldalra töltheti fel a fényképet macskája prédáiról. Az állatfaját a feltöltőnek nem kell meghatároznia, annak viszont a kutatók kifejezetten örülnek, a több kép is készül a zsákmányról, és azokon jellegzetes testrészei jól láthatók, testmérete nagyjából meghatározható. Kifejezetten hasznos számukra, ha rövid leírást mellékelnek a képekhez az elejtés időpontjával, helyszínével és körülményeivel kapcsolatban. Ezek a fotók olyan rejtőzködő életmódú vagy éjszaka aktív állatok jelenlétére is felhívhatják a figyelmet, amelyek egyébként rejtve maradnak az emberek előtt. Hosszabb távon pedig a vadon élő állatok és a házi macskák közötti lehetséges fertőzési kapcsolatok kutatásához hozzájárulhatnak. A macskák ugyanis több olyan állatcsoporttal, például rágcsálókkal, madarakkal vagy denevérekkel kerülhetnek közvetlen kapcsolatba, amelyek különböző kórokozó gazdái lehetnek. A kutatók kiemelten kérik, hogy csak a részvétel kedvéért senki ne engedje ki a macskáját, és ne ösztönözze vadászatra, élő vagy sérült állatot felé ne mozgassanak, és ne tartsanak vissza pusztán a fényképezésért, úgyhogy ezeket a szabályokat tartsátok be, de ha mégis úgy gondoljátok, hogy szívesen részt vennétek és segítenétek a kutatók munkáját, hát rajta. Várok.

0: Barát című daluk itt a Lakihegy Rádióban, 5 perc múlva pedig 4 óra van, friss hírekkel megyünk majd tovább. Az útalévőknek mondanám, hogy erősödött a forgalom, torlódásra készülhettek Szigetszentmiklóson a Gerinc úton, illetve a Csépi út műút kereszteződésénél mindkét útszakaszon, valamint a Pajzs utcában rendőrök vannak, az 510-esen pedig Dunaharaszti belterületén lassú az előrejutás. A többit hozom majd a hírek után, ha van közlekedési infótok, azt jelezzétek nekem a 0620 95 95 107 számon üzenet formájában. Előre is köszönöm szépen.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: kenyér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Folytatódik a napos száraz idő. Januártól jön a vagyonadó. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a terrortámadás évfordulója miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Januártól bevezetik a vagyonadót, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az 1 milliárd forint feletti vagyonrész után 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetni. A vagyonadó az ingatlanokra, befektetésekre és céges részesedésekre, valamint a külföldön vagy vagyonkezelőnél tartott vagyonra is kiterjed. A vagyonadót évente egyszer önbevallással kell megfizetni, először 2027. augusztus végéig. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. A Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat Kapirnyák Tibor országgyűlési képviselő ügyéről, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azért kezdeményezte a megbeszélést, hogy egyértelművé tegyék, mi elfogadható a párt közösségében és mi nem. Kapirnyák Tiborról, az országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának Tiszás alelnökéről olyan külföldön készült fotók jelentek meg, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamasz támadás évfordulója előtt. 2023. október 7-én a szélsőséges Hamasz-Palesztin szervezet tagjai 1200 embert öltek meg Izrael területén és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamasz teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube Obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat.
4: Időjárás.
5: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
6: 4:03 a nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható, bár az M5-ös M0-ás csomópontjától torlódásra készülhettek, hogyha Szeged irányába mentek, ugyanis az M5-ös a Röszke felé Ócsa térségében terelést építenek ki. A 20-as kilométernél a forgalmat a gyáli csomópont gyűjtőágára terelik, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább, csak a leállósávon. A munkavégzés miatt 1-2 kilométeres a kialakult dugó. Távolabb a főváros felé kigyulladt az út menti növényzet az Ócsa üllő csomópont előtt. A 31-es kilométernél a külső sávot lezárták az oltási munkálatok idejére. Ezen kívül a 6-os főúton az M0-ás közelében torlódás van, ahogy a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint Lakihegyi szakaszán. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába az M0-ás előtti szakaszon szintén torlódás van, ahogy a Gerinc úton és a Gyártelepi Hévátjárónál, valamint a Műúton is, sőt még rendőrök is vannak a Pajzs utcában. Az 510-esen Dunaharasztinál számíthattok torlódásra, az 51-esen pedig Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon. Délebre Majosháza, Áporka, Kiskullacháza és Dunaversenyt térségében folyamatosan lehet közlekedni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
4: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
6: Remélem, hogy jól telik a délutánatok, így október 6-án kedden, azért, ha van Bruno nevű ismerősötök, ne felejtsétek el felköszönteni őket. Én ebben az órában egy színházi darabot szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, novemberi egyébként a dátum, úgyhogy még talán tudtok vele tervezni, talán az nem annyira túl zsúfolt, mint amilyen a december lesz majd mindenkinek, úgyhogy remélhetőleg egy jó kis színházi előadás belefér majd. Ezen kívül beszélek majd nektek a Margit szigeti szökőkútról is, tudjátok, a zenélő meg esti sót adó szökőkútról, ugyanis már azon gondolkodnak, hogy 2027-es szezonban milyen dalok csendüljenek majd fel, és ahhoz milyen kompozíciókat álmodjanak meg, úgyhogy erről is hozom az információkat, illetve egyedülálló tanösvény nyílt a Balatonnál, még vízi útvonal is tartozik hozzá, hát ez a nap híre nekem. Legalábbis én nagyon-nagyon örültem, amikor ezt a hírt elolvastam, úgyhogy hozom ezzel kapcsolatban is a részleteket. Az biztos, hogy a Fonyódon jártok, ezt nem szabad majd kihagyni. Cobra Starship-val és a Never Been in Love-val kezdjük ezt az órát.

Alan Walker és a Burn című slágere itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és kicsit előreugrunk az időben a következő programot tekintve, de tudom, hogy sokan szeretnek színházba menni, és talán még a november nem annyira túl zsúfolt, és el tudtok menni megnézni Dunaharasztiban a Fergeteges Komédia, avagy Anyák és Lányok című darabot. Mondom, hogy miről szól. Teri, a kapuzárási pánik felé tartó, 50 éves, többszörösen elvált, dekoratív ügyvédnő, egy nála jóval fiatalabb, nem éppen magas szellemi képességekkel, de annál inkább jó fizikai adottságokkal rendelkező szeretője Milán mellett képzeli el a mindennapjait, akit még ki is tart. Teri lánya Emma, aki egy titokzatos kis jövevény világra hozatalával képzeli el a jövőjét, totálisan kiakad, amikor meglátja, hogy Milán beköltözött az anyja lakásába. De a helyzet akkor válik igazán bonyolultá, a szerelmi szálak akkor huszálódnak össze igazán, amikor vidékről megérkezik nagyanyus, hogy néhány napot a lányával és az unokájával töltsön. Mondom a szereplőket, hát nagyanyust ki játszhatná más, mint Fodor Zsóka, Teri a lánya, Dévényi Ildikó, Emma az unokája, Farkas B. Szabina, Milán Teri szeretője pedig Fischer Norbert, a rendező pedig Vince János, Jászai Mari díjas rendező, úgyhogy nagyon szuper kis darab, mindez november 5-én Dunaharasztiban. Kellemes időtöltést kívánok!

M7 irányába folyamatos a közlekedés, viszont torlódás van a 6-os főúton. Az M0-ás közelében a 2. Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli Lakihegyi és Halásztelki szakaszán, a Csepeli út fővárosi és Szigetszentmiklósi részén a Gerinc úton végig, és a rávezető utakon, tehát a Massányin és a Petőfi Sándor utcában is, ezen kívül a Gyártelepi Hévát járónál Gyári úton, Műúton, a Csépi út Gyári út kereszteződésénél, a Csépi út Műút kereszteződésénél, az 510-esen Taksony és Dunaharasztinál, illetve az 51-esen is ezen a szakaszon, tehát a főbb útvonalakon mindenütt lassú tempóra kell készülni, vigyázzatok magatokra. Én jövök a hírek után is, viszont előtte érkezik még Pink egy dallal. Most viszont a Think About Me szól.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetnátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Az őszi szünet idején is biztosítja a színidei gyermekétkeztetés Sziget-Szent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezésre a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Mobil kamerákkal erősítik a közbiztonságot Csepelen. Újabb kamerás megfigyelési pontokat alakítanak ki Csepelen, 3 helyszínen ugyanis próbajelleggel mobil képfelvevő készülékeket helyeznek el. A napelemes önálló működésű kamerák telepítését a közterületek biztonságának erősítésével indokolja a kerületi önkormányzat. A kamerák az Akácfa utca és a Szabadság utca kereszteződésénél található zárt parkolóban, a Völgy utca 25-39-es szám közötti zárt parkolóban, valamint a Csillag utca 5-13 szám előtti füves területen jelennek meg. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a most telepített kamerák tesztjelleggel működnek. A tapasztalatok alapján később azt is megvizsgálják, hogy a technológia milyen formában alkalmazható hosszabb távon a kerület közterületi és közbiztonsági feladatainak ellátásában. Csütörtökön kezdődik az első Miklósi Városnapok programsorozata Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény sorozatot a város 40. születésnapja alkalmából szervezik, amelynek első programeleme október 8-án lesz. Lázár Gergő, a programot szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, a programsorozat első eseménye a 40 év 40 történet című dokumentumfilm premierje lesz. Hozzátette, a filmet csütörtökön este 6 órától vetítik a Nádasdy Filmszínházban, a Szilágyi Lajos utca 10-es szám alatt. A szervezők az érdeklődőket és családjaikat is várják a belépés díjtalan. A Miklósi Városnapok további programokkal folytatódik október 9-én, 10-én és 11-én is.
9: Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Sziget-Szent Miklóson élő, dolgozó, aktív vagy már éppen nyugdíjaskorú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése.
8: Októberben is folytatódnak a közterületi munkálatok Dunavarsányban. A városgazdálkodási munkatársai ismét számos állomáson dolgoznak. A szakemberek a szokásos intézményi karbantartás és a zöld felületek gondozása mellett gajazást végeznek, ami ezúttal az Iskola utcában zajlik. Nagyban készülnek továbbá az e-heti mulcsosztásra a régi laktanya területén. Az önkormányzat arra kér a lakosságot, hogy az érintett helyszíneken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon olvashatók.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az ő korúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Tőle velem Pályor és az Odafuthatnánk című slágere itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Nem tudom, hogy voltatok-e már a Margit szigeten és ott a Szökőkútnál. Hát nagyon szuper kis előadást lehet ott megnézni esténként, és képzeljétek, október 15-ig lehet szavazni arra, hogy tavasztól milyen dalok szerepeljenek a Margit sziget déli csücskében álló zenélő Szökőkút műsorában. Ezt írták a Fővárosi Önkormányzat portálján az énbudapesten.hu oldalon. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb szavazatot kapó kerül a műsorba. Ezekre a BKM Főkert együttműködő partnere, a GANZ Hidro Kft. Hozza majd létre a vízijátékot a 2027-es nyári szezonra. Azt írják, hogy ezzel a napi 11 órányi lejátszási lista egy része változik meg, a gyerekdalos, komoly zenei és a Budapest 150 születésnapjára készült szekció továbbra is megmarad. A Főkert korábbi tájékoztatása szerint október 1-től több hetes felújítási munkák kezdődtek a zenélő Szökőkútnál egyébként. Egyebek mellett a hangfalakat és a multimédia rendszer fő elemeit is kicserélik. A felújítás után rövid tesztüzem következik, és október végén téliesítik a Szökőkutat. Terveik szerint május elején indul majd az új dalokkal a megújult zenélő Szökőkút. Olyan magyar előadók számaira is lehet szavazni, mint például Azaria, Beethoven-Hoffi vagy a Carson Kóma. Voksolni pedig a formscloud.com, na mindegy, ez egy, keressetek rá, jó, hogy zenélő Szökőkút Budapest, és akkor úgy be fogja dobni, hogy hol tudtak szavazni, de például ilyen dalok is szerepelnek benne, mint Azariától a Pannonia, a Beatles egy dala, Benson Boone, Beethoven-Hoffi, Beyoncé All Night című dala, aztán Billie Eilish, Carson Kóma, hogy már említettem, Dua Lipa, Gigi D'Agostino és a L'Amour Toujours, Gorillaz-tól is van dal, szóval hát sok-sok-sok-sok dalra lehet szavazni. Ha gondoljátok, akkor adjátok le ti is a voksotokat, és lehet, hogy jövőre már meg is hallgathatjátok azt a dalt, amire ti szavaztatok.

Innen is a Morenito szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen, én pedig szólok, hogy újabb attrakcióval bővült a Balatonpart, ugyanis új mozgási lehetőséggel gazdagodott Fonyód. Átadták a Fonyódi Panoráma Kardió tanösvényt, amely két szárazföldi és egy vízi útvonalon is mozgásra ösztönöz. Az országban ez a 21. kardió tanösvény, de az első, amelyhez vízi útvonal is kapcsolódik. Bevallom őszintén, én azt sem tudta, hogy létezik ilyen. A fejlesztés az Út az egészséghez program keretében a Budapesti Szent Ferenc Kórház szakmai közreműködésével valósult meg. A kardió tanösvény egyik fontos eleme a pulzus ellenőrzése. A résztvevők a kijelölt pontokon megmérhetik a pulzusukat, az értékeket pedig a kiinduló ponton kapott túralapon rögzíthetik. A rendszeres túrák így amellett, hogy a mozgást segítik, abban is támogatják a résztvevőket, hogy megtanulják a számukra megfelelő terhelési intenzitást. A tanösvény elsősorban szív- és érrendszeri betegséggel, magas vérnyomással vagy cukorbetegséggel élők számára jelenthet hasznos mozgási lehetőséget, de természetesen megelőzési céllal egészségesek is használhatják. A kékkel jelölt rövid kör 1,88 km hosszú, 52 méter szintemelkedéssel. Bejárása 30-40 percet vesz igénybe. A piros komolyabb kihívás 4,65 km hosszú, 156 méter szintemelkedéssel, teljesítése körülbelül másfél órát igényel. A harmadik, sárgával jelölt útvonal a Balatonon vezet. A 2 kilométeres vízi tanösvény kajakkal teljesíthető, nagyjából 40-50 perc alatt. Ezzel Fonyód olyan különleges kardió tanösvényt hozott létre, amelynél a mozgásformák között a szárazföldi mellett a vízisport is megjelenik. A tervek szerint a helyszínen vezetett túrákat is szerveznek, amelyek során a résztvevők a helyes pulzusmérést és a saját terhelési szintjük beállítását is megtanulhatják. Ez mennyire nagyon jó, és milyen szuper lenne, ha ebből mindenhol lenne, vagy legalábbis ilyen elérhető 10 kilométeres körzetben az országban, mert szerintem rendkívül hasznos. Az biztos, hogy ha eljutok Fonyódra, én ki fogom próbálni, és akkor megígérem, hogy elhozom majd a tapasztalatokat, akár videós formában is nektek.

0: Natasha Bedingfield fantasztikus dalával búcsúzom tőletek ebben az órában, meg azzal az információval, hogy baleset történt az 510-esen Dunaharaszti belterületén, a főúton az Erzsébet utcához közel. A helyszínen irányonként váltakozva halad a forgalom, úgyhogy torlódásra kell készülni. A többit hozom a hírek után, tartsatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Folytatódik a napos, száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata. A kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. A jövőben ők is évi 60 millió forintig tudják igénybe venni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. A tervezeteket jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. A választások előtt 2 hónap alatt 2-szer annyi támogatásról döntött saját hatáskörében Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, mint tavaly egész évben, közölték a kormány.hu oldalon. Tavaly 1,8 milliárd, idén április 12-ig 3,6 milliárd forintot ítélt oda, és 2025 óta csaknem 6000 támogatási döntés köthető a nevéhez. A múlt héten letartóztatott volt minisztert azzal gyanúsítják, hogy több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyből a Fidesz választási kampányát finanszírozták. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt 1,5 héttel ezelőtti incidens miatt. A 22 éves férfit terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják. Korábban 5 embert fogtak el, miután 3 furgonnal érkeztek éjszaka az amerikai légierő által használt bázishoz. Az Egyesült Államok azóta kivonta onnan nehéz bombázóit.
5: Időjárás.
6: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
4: 5 óra múlt 4 perccel, és hol is kezdjem, mert rengeteg mondani való van. Kezdjük azzal, hogy korábban történt egy baleset a Nulláson, Sziget-Szent Miklósnál, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 20-as kilométernél. Már megszűnt a korlátozás, az 5 kilométeres torlódás feloszlóban van, de én még mindig azt látom, hogy nagyon nagy a torlódás. Ezen kívül baleset történt az 510-esen Dunaharaszti belterületén, a főúton az Erzsébet utcához közel. A helyszínen irányonként váltakozva halad a forgalom, úgyhogy jó nagy ott is a torlódás. Ha már az 510-est emlegetem, akkor Taksonynál, illetve a Műút 510-es kereszteződésénél is torlódásra kell készülni. Nem jobb a helyzet az 51-esen sem, Dunaharaszti és Taksony közötti szakaszon torlódásra számítsatok. Ezen kívül Sziget-Szent Miklós irányába a Csepeli úton is nagy a torlódás, nem csak a főváros ide, a Sziget-Szent Miklósi szakaszon is. A Gerinc úton végig megy az araszolgatás, a gyártelepi hévát járó környékén, gyári úton, műúton szintén, illetve a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint Lakihegyi szakaszán is ez a helyzet, és a 6-os főúton is torlódás van az M0-ás közelében. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
5: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
4: Kitartást kívánok minden hazafelé araszolónak, így október 6-án kedden. Remélem, hogy jól telt a napotok, és már éppen fütyörészve hazafelé tartottok, hogy ezt a napot is letudtátok a munkahelyeken. Ha még dolgoztok, természetesen kitartást kívánok. Én hozom az első miklósi városnapok programjaiból, hát egy rövid szösszenetet lehet ezt mondani, mert egy műsor elég, vagy kevés lenne ahhoz, hogy felsoroljak minden programot, úgyhogy már most mondom, hogy inkább látogassatok el a sárgaház.com-ra, mert ott megvan minden összesítve egyébként. Aztán az óra második felében egy picit az egészségünkkel is foglalkozunk majd, ugyanis kiderült, hogy mennyit kell aludni és mozogni, hogy csökkentsük a demencia kockázatát, és nem nagy dolgokról van egyébként szó. 0620 95 95 107, itt értek el SMS-ben, Viberen, illetve telefonon is. Justin Timberlake zenél hamarosan, jön a No Angels, előtte Pixa és a balatoni nyár, Lucky Lee-vel és az I Follow Rivers-szel pedig már is kezdte.

Justin Timberlake és a No Angels szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, én pedig az első miklósi városnapokkal kapcsolatban hoztam most nektek programokat. Kezdjük a csütörtökivel, október 8-án indul ugyanis idézőjelben a buli, méghozzá egy szuper premier filmvetítéssel. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház, valamint a Duna Média Televízió mindenkit szeretettel vár a 40 év, 40 történet című dokumentumfilm premier vetítésére. A filmben 40 a településen élő, dolgozó, közismert személy osztja meg gondolatait a várossá válás 40. évfordulója kapcsán. A filmet a Duna Média Televízió készítettem 2026-ban, és mindezt a Nádasdi Filmszínházban nézhetitek meg csütörtökön este 6 órától. Szerintem érdemes ezzel kezdeni mondjuk a városnapokat. Aztán utána ezen kívül még rengeteg program vár minket, például pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvó zenekara lép fel, őket köszönti egy köszöntő, majd az ifjúság, a Városi Ifjúsági Vetélkedő eredményhirdetése. Aztán 19 órától az Au Revoir koncertjével megyünk tovább, este 8:30-tól Veres Attila, DJ Moha Red, DJ Moha játszik majd, 9 órától pedig DJ Wilcox áll a lemezjátszók mögé, aztán szombaton kint a Kéktón lesz a halászléfőző verseny, majd odaérkezik be a szüreti felvonulás is, aztán este 6 órától a Foglalt nevű zenekar koncertjével kezdődik majd a buli, ők Rocksziget külön díjasok voltak idén, aztán 19 órától a 4-es Street ad koncertet, 20 óra 30-tól DJ Derek játszik, 21 órától pedig DJ Pixa. És még itt nincs vége egyébként a programoknak, hiszen vasárnap a családokat várják majd délután a Városi Könyvtár és Közösségi Házhoz, egy nagyon szuper ilyen kis gyerekeknek szóló délutánnal. Este pedig az Ádám Jenő 130 koncertje várják az érdeklődőket az IT hangverseny termében. Minden további információ pedig a sárgaház.com oldalon olvasható.

Gerry és az esküvő itt a Lakihegy Rádióban 6 perccel fél 6 előtt, és továbbra is erős a forgalom a Nullás déli szektorán. Az M5-ös irányába torlódásra készülhettek. Korábban itt a Sziget-Szent Miklósi csomópontnál volt egy baleset, de már megszűnt a terelés meg a forgalomkorlátozás. Ennek ellenére az M6-ostól torlódásra kell készülni. Szintén torlódás van a 6-os főúton az M0-ásnál, a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán, a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányában. A Gerinc úton a Tököli repülőtérnél található körforgalmi résznél számíthatok torlódásra, illetve a Gyártelepi Hévát járónál is. Ezen kívül történt egy baleset az 510-esen, Dunaharaszti belterületén a főúton az Erzsébet utcához közel. A helyszínen irányonként váltakozva halad a forgalom, ott is torlódásra kell készülni. Az 51-esen pedig Taksony és Dunaharaszti között ugyanez a helyzet, ott is lassan lehet csak közlekedni. Taksonynál a Szent Imre úti csomópontnál körforgalmat építenek ki. Ez okozza a fennakadást. Vigyázzatok magatokra, és további jó utat kívánok. A folytatásban már is szól a The Weeknd és az In Your Eyes.

0: Facebookon is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink: mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
7: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Javítják a balesetveszélyes úthibákat Taksonyban. A taksonyi közlekedésbiztonság javításáról egyeztetett Zsolnay Pál polgármester dr. Bilisic Zita országgyűlési képviselővel. A megbeszélésen szó volt a Szent Imre út és a főút csomópontjánál található régóta fennálló balesetveszélyes úthibákról, valamint a Szent Imre út 39-es szám előtti busz megálló állapotáról is. Az országgyűlési képviselő vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel. A közútkezelő munkatársa ezt követően a helyszínen is megtekintette az érintett területet. A bejáráson Hantos Gyula fejlesztési mérnök is részt vett. Az önkormányzat azt írja, bíznak benne, hogy a szükséges munkálatok hamarosan megkezdődnek, és ezzel biztonságosabbá válik az érintett útszakasz. Ebőszeírást végeznek Halásztelken. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a jogszabály alapján 3 évente kötelező ebőszeírást tartani, ezért minden kutyatartónak be kell jelentenie a tulajdonában lévő ebet. A halásztelki polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen leadható az adatlap az ebek okmányainak bemutatásával. A kitöltött ebbőszeíró adatlap postai úton a Halásztelek Kastélypark 1-es címre küldhető, illetve elektronikusan szkennel formában az aljegyzőkukac@halasztelek.hu e-mail címre is elküldhető. További információk a halasztelek.hu oldalon olvashatók. Újdonságokkal készül az Országos Könyvtári Napokra Szigetszentmiklós. Az október 5-e és 10-e között megrendezendő programsorozat az első miklósi városnapokhoz is kapcsolódik, ezért a szervezők a megszokott programok mellett kiegészítő eseményekkel is készülnek. Lázár Gergő, a programokat szervező Városi Könyvtár és Közösség az igazgatója rádiónak elmondta, a rendezvényhez kapcsolódóan a könyvtár belső tere is megújul. Hozzátette, a korábbi körasztalok és székek helyett hosszabb, nagyobb asztalokat helyeznek el, amelyeken Szigetszentmiklóshoz kötődő folyóiratok kapnak helyet.
9: Ezeken az asztalokon meg fognak jelenni mindazok a folyóiratok, amelyeket tulajdonképpen a városa alapítás óta Szigetszentmiklós városa vagy a városhoz kötődő valaki folyóirat formájában kiadott, és ezeket mi meg tudtuk szerezni és be tudtuk köttetni. Ezekből lesz lesz ott egy kiállítás, tehát szabadon bele lehet lapozgatni 1986-os szigetszentmiklósi folyóiratokba, vagy éppen 96-osba, vagy 2006-osba.
8: Ünnepi testületi üléssel folytatódik pénteken a Miklósi Városnapok programsorozata. Az első Miklósi Városnapok keretében október 9-én pénteken délután 3 órától ünnepi testületi ülést tartanak, amelyen átadják a városi kitüntető díjakat is. Az elismeréseket azok kaphatják, akik Szigetszentmiklósért végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy maradandó alkotásokkal járultak hozzá a város életéhez. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, az ünnepi programra minden érdeklődőt várnak. Az eseménynek az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme ad otthont, a részvétel pedig ingyenes.
9: Ennek a testületi ülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. A különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengeu, a Székely Miklós Városi Kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
0: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió fonogramdíjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Ők voltak a Honey Beast, a daluk címe pedig Tele a szívem, itt a Laki egy rádióban, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. A nem megfelelő minőségű alvást régóta összefüggésbe hozták a kutatók a demencia kialakulásának fokozott kockázatával, erről már biztos hallottatok. A legújabb tanulmányok szerint azonban nem csak az alvás minősége, de bizony az alvás hossza és a testmozgás mennyisége is rengeteget számít. A kanadai York Egyetem kutatói 69 korábbi tanulmány adatait felhasználva statisztikai elemzést végeztek, hogy összefüggéseket keressenek a demenciával. Három tényezőt vizsgáltak: a fizikai aktivitást, az üléssel töltött időt és az alvás időtartamát. Ezek alapján egyértelműen kiderült, hogy az éjszakánkénti 7-8 óra alvás az ideális a demencia kockázatának minimalizálására. A Plus One szaklapban megjelent kutatás szerint a kevesebb mint 7 óra alvás 18%-kal növelte a demencia kockázatát, míg a több mint 8 óra éjszakai pihenés 28%-os növekedést eredményezett. Ezen kívül a kutatók azt találták, hogy a napi 8 óránál tovább tartó ülés és a heti 150 percnél kevesebb fizikai aktivitás szintén összefüggésben áll a demencia kialakulásának esélyének jelentős növekedésével. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az áttekintésük nem bizonyítja az okokozati összefüggéseket, az mégis figyelemre méltó, hogy mintegy 4,5 millió 35 évesnél fiatalabb ember adataiból származnak. Ezeket megfogadva, az életmódbeli kockázati tényező kezelésével a becslések szerint az összes demencia eset mintegy fele megelőzhető lenne. Szóval, hát mozgás, elegendő alvás, és nyilván, ha az étrendünkre is odafigyelünk, akkor már nagyon-nagyon sokat tettünk azért, hogy az idős korunkban is egy minőségi életet tudjunk tenni. Mit gondoltok erről? Nem tenni, élni. Mit gondoltok erről? 0620 95 95 107-es a számom, ide várom az üzeneteiteket.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a fogyasztói jelzések és a közösségi média felületeken megjelenő beszámolók szerint egyre gyakoribbak azok a csalási kísérletek, amelyek során telekommunikációs vagy közüzemi szolgáltatásra hivatkozva próbálnak bejutni az otthonokba, majd nem létező szerelési vagy ellenőrzési munkálatokért jelentős összegeket kérnek a fogyasztóktól. Erre hívta fel a figyelmet az új módszereket összesítve weboldalán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A legújabb hírek szerint például csalók az egyik telekommunikációs cég nevében kereshetik fel a fogyasztókat egy állítólagos e-mailre és egy ingyenesen elérhető új TV csatornára hivatkozva. Azt állítják, hogy ellenőrizniük kell a televíziót vagy a set-top boxot, majd a lakásban végzett idézőjeles ellenőrzésért pénzt, egy esetben 20 000 forintot kérnek. Az ilyen váratlan látogatások különösen az idősebb, egyedül élő vagy kiszolgáltatott helyzetű fogyasztókat tehetik célponttá. Legyen szó telekommunikációs vagy közüzemi szolgáltatásról, illetve bármilyen szerelési vagy felújítási munkáról, ha a látogatás váratlan, legyünk óvatosak. Kérjük el a szolgáltató nevében eljáró személy igazolványát, és gyanú esetén hívjuk fel közvetlenül a vállalkozás ügyfélszolgálatát is. A fogyasztóvédelem vagy fogyasztóvédelmi szempontból az NKFH a következőkre hívta fel a fogyasztók figyelmét. Ne engedjünk be váratlanul érkező szerelőt vagy ellenőrt akkor sem, ha egy adott vállalkozásra, e-mailre vagy ingyenes szolgáltatásra hivatkozik. Előzetes időpontot kérjünk, egyeztetést és fényképes igazolványt, majd a személyazonosságot ellenőrizzük a szolgáltató ügyfélszolgálatán. Ne a látogató által megadott telefonszámot hívjuk. Ne adjunk át készpénzt, bankkártyát, PIN-kódot, jelszót vagy egyszer használatos SMS-kódot senkinek. Ne írjunk alá helyben, nyomás alatt semmilyen megrendelést vagy szerződést. Ha valóban csatorna vagy készülék problémát észlelünk, a szolgáltatót annak hivatalos weboldalán vagy ügyfélszolgálaton keresztül keressük meg. Gyanú esetén szakítsuk meg a kapcsolatot, jelegyezzük fel a látogatás időpontját és a személy leírását, valamint őrizzük meg az üzeneteket. Csalás vagy fenyegetés esetén értesítsük a rendőrséget, ha pénzt vagy banki adatokat adtunk át, haladéktalanul keressük fel a bankunkat. Szóval legyetek résem, mert így is próbálnak minket átvenni.

0: Margaret Island és a Rám szakadt szólt a Laki egy rádióban, Rám meg csak az szakadt, hogy elköszönjek tőletek, de csak erre az órára, hiszen 6 után még jövök vissza, az úton lévőknek pedig még mindig erős forgalomra kell készülniük, például a nullás déli szektorán az M5-ös irányába, a 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között, a többit pedig hozom majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
0: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
0: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
0: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
0: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
0: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
0: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
0: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
7: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Folytatódik a napos, száraz idő. Döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekhózási kedvezménye. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb önálló Magyarországért álltak ki, jelentette ki a miniszterelnök a Nemzeti Gyásznapon tartott központi ünnepségen Gyulán. Magyar Péter úgy fogalmazott, a 177 évvel ezelőtt kivégzett mártírok áldozatát azt teszi igazán naggyá és nemessé, hogy egy olyan szabad hazáért haltak meg, amelyet ők már nem láthattak. A kormányfő hozzátette, hogy az 1848-49-es forradalom és az azt követő események Magyarország történetének szerves részét képezik, amelynek öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Közösen folytatja a határon átnyúló Zaláta-Dravica gázmező fejlesztését Magyarország és Horvátország, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Zágrában a horvát gazdasági tárca vezetőjével tárgyalt arról is, hogy a két ország tovább növelni a földgáz szállítási kapacitást. Orbán Anita külügyminiszter szintén Zágrában találkozott horvát kollégájával, akivel a közlekedési kapcsolatok továbbfejlesztése mellett az uniós költségvetésről, az agráriumról és az EU bővítésről is egyeztettek. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásába a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta.
8: Időjárás.
9: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 6 óra múlt 4 perccel, és továbbra is erős a forgalom a Nullás déli szektorán. Korábban történt a Sziget-Szent Miklósi csomópontnál az M5-ös irányába egy baleset, de ott már megoldódott egyébként a helyzet, befejezték a helyszínen is, de még mindig lassú a tempó az M6-os felhajtója és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között. A 6-os főúton is torlódás van az M0-ásnál, és még mindig lassú a haladás a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint a Lakihegyi szakaszán a Massányi Károly úti kereszteződésig. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi szakaszon torlódás van. Erős a forgalom itt a Sziget-Szent Miklósi részen is, de egyébként folyamatosan lehet közlekedni. A gyártelepi hévátjáró nagyjából jól járható, bár ott a bevásárlóközpont környékén lévő körforgalomnál még mindig torlódást jelez a térkép. Az 510-esen Taksonynál is lassú a haladás, és korábban Dunaharasztiban a főúton az Erzsébet utcához közel is történt egy baleset. A helyszínen irányonként váltakozva halad a forgalom még mindig, úgyhogy ott is lassú a haladás. Az 51-esen Taksony és Dunaharaszti között is ugyanez a helyzet, mondjuk ott Taksonynál, a Szent Imre úti csomópontnál körforgalmat alakítanak ki, úgyhogy az lassítja a haladást. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ilyenkor már egy fokkal jobban lehet általában közlekedni, nem volt egyszerű ez az október 6-a kedd minden esetre. Ha úton vagy, még akkor kitartást kívánok neked. Én hozom ebben az órában is a legjobb slágereket, foglalkozunk a térségi sportélet híreivel, illetve az óra második felében is sportos hírt hoztam nektek, ugyanis, vagyis neked, Magyarország is ringbe száll a 2036-os olimpiáért, és mondom majd a 6 rivális. Aztán egy picit az időjárást is megvizsgáljuk, meg hozok egy statisztikát, nem lesz túl rózsás csapadék tekintetében, így az elmúlt egy év távlatából, hogy mit szűrtek le a hozzáértők, úgyhogy csapjunk bele Ellie Goulding-gal, és az On My Mind-dal indulunk.

Lakéhegy Rádió helyben vagyunk, sporthírekkel megyünk tovább, ugyanis a TFSE együtteséhez látogat a BKG Prima Sziget Szent Miklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában holnap. A térségiek az esélytelenek nyugalmával vághattak neki a tavaly a legjobb négyig menetelő budapestiek otthonában a találkozónak. Horváth Richárd, a BKG vezetőedzője elmondta, szeretnének lényegesen jobb játékot mutatni, mint a legutóbbi Beac elleni találkozón tették, és a lehető legszorosabb mérkőzést játszani a TFSE ellen. Hozzátette, ehhez sokkal gyorsabb döntésekre lesz szükségük, és kevesebb eladott labdára, ugyanis ellenfelük szeret futni, és azonnal megbünteti majd a hibákat. Horváth Richárd egyébként hosszabban is kifejti majd interjú keretében a véleményét, úgyhogy hallgassátok a Sziget Krónikát. Kikapott a Deac U20 otthonában Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNK-se rosszul sikerült első félidejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a félidőig 4 gólra zárkózott, majd a második játék részben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első félidő közepén, de sajnos mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél. További sporthírekért maradjatok velünk, hiszen a térségi hírek között, illetve a Sziget Krónikában is hozzuk ezeket.

Crazy Boys és a Léggömb című felvételük szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,9, és még mindig van mit mondanom a közlekedőknek, például azt, hogy az M5-ös autópályán a főváros felé kigyulladt az útmenti növényzet az Ócsa ülő csomópont előtt a 31-es kilométernél, a külső sávot lezárták az oltási munkálatok idejére. Az ellenkező oldalon a nézelődők között két személyautó koccant a belső sávon a 31-es kilométernél, már egy-két kilométeres a torlódó kocsisor. Ezen kívül az 510-esen Dunaharaszti belterületén történt korábban egy baleset, a főúton az Erzsébet utcához közel, elméletileg ott már befejezték a helyszínelést, ettől függetlenül még mindig élénk a forgalom. Ahogy a Csepeli úton is ezt tapasztalhatjátok, a fővárosi szakaszon az M0-ás előtti részen van egy kicsi torlódás, viszont itt a Sziget-Szentmiklósi részén élénk ugyan a forgalom, de folyamatos a közlekedés. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán még lassan lehet haladni, de Lakihegynél és Halásztelken már folyamatos a haladás, az 51-esen pedig Taksony térségében számíthattok lassú haladásra. Tudjátok, ott a Szent Imre úti csomópontnál körforgalmat alakítanak ki, és ott még ilyen szintbeli különbségek vannak, úgyhogy nagyon lassan lehet áthaladni azon a már látszódó körforgalmon. Legyetek óvatosak és körültekintőek, ha pedig infótok van az utakról, akkor írjatok, hívjatok 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk. Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Sziget-Szent Miklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő vízi közműmunkálatok miatt. A Bajcsi-Zsilinszki utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatornaépítés következő üteme. A Bajcsi-Zsilinszki utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca továbbra is zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsi-Zsilinszki utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsi-Zsilinszki utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket.
8: Módosul a házi orvosi rendelési időpontja Halásztelken. Módosul a csütörtöki rendelési idő dr. Dankai Henrietta, a Halásztelki egyes számú házi orvosi körzet orvosának rendelésén. A Kisgyár utca 2-es szám alatti rendelőben csütörtökönként ezentúl 12 és 16 óra között várják a betegeket. A hét többi napján a rendelési idő változatlan. Hétfőn és szerdán 8 és 12 óra, kedden 12 és 16 óra, pénteken pedig 8 és 12 óra között rendel az orvos.
7: Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Első alkalom alatt állt a WWF Magyarország a természetbajnokai díjat, amelyet a Sziget-Szent Miklósi Battyányi Kázmér Gimnázium Teremtsük Újra projektje nyert el. A kezdeményezés a 6 évvel ezelőtti olajszennyezés következményeire reagál. A szennyezés jelentős károkat okozott a Kisduna élővilágában, köztük az úszóláb természetes környezetében. A gimnázium tanárai és diákjai a program keretében úszóláb szigetek készítésével és kihelyezésével segítik a terület természetes regenerációját. A díjátadón Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter is részt vett. Pertincsné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es választókerületének elnöke rádiónknak úgy fogalmazott: a program újabb példája annak, hogy a pozitív változás a saját környezetünkben kezdődhet, és ebben a közösségnek, így a fiataloknak is fontos szerepük van.
9: Gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál vagy interneten lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes megtapasztalása a gyerekeknek, hogy miről szól maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat. Úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem jelzi is, hogy a WWF-nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg.
7: Szűrővizsgálatokat szerveznek Szigetbecsén október 15-én. A szűrőbusz a Balassi téren a rendezvénytéren várja az érdeklődőket reggel 9 és délután 5 óra között. A résztvevők a többi között bőrgyógyászati és belgyógyászati szűrésen, valamint állapotfelmérésen vehetnek részt, amely során vérnyomást, véroxigén szintet, vércukrot, koleszterint, trigliceridet és húgysavat is mérnek. Lehetőség lesz testösszetétel és csontsűrűség mérésre, valamint diétás és életmódbeli tanácsadásra is. A vizsgálatok és az állapotfelmérés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztvevőknek magukkal kell vinniük a tajkártyájukat és érvényes személyazonosítást alkalmas okmányukat.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Horváth Tamás és a Fehér Holló című slágere itt a Lakihegy Rádióban az FM 107, egészen én pedig sporthoz kapcsolódó hírt hoztam nektek, hiszen Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, ezt jelentette be ma a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A NOB tájékoztatása szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e. Új kandidáló ugyanakkor nem várható. A többkörös pályázati folyamat végén a NOB várhatóan 2029-ben hirdeti ki a győztest. Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszínként, míg az indiaiak Ahmedabadot, amely 2030-ban a nemzetközösségi játékoknak lesz a házigazdája. A katariaknál Doha a központ, kiegészítve azzal, hogy a szomszédos országok is bekapcsolódhatnak a rendezésbe. Törökország Isztambult, Németország Münchent, a dél-koreai pályázat Szöult, a dél-afrikai pedig Fokvárost jelölte fő helyszínének. A jelentkezőknek novemberben kell bemutatniuk pályázatukat a NOB illetékes bizottságának, majd jövő márciustól egy stratégiai megbeszélés sorozat következik a NOB végrehajtó bizottságával. A NOB aztán szűkíti a kandidálók számát, és 2028 novemberében célzott tárgyalásokat folytat a kiválasztottakkal. A bizottság közben egyeztet a pályázókkal a 2040-es és 2044-es játékokról is. Németország a harmadik nyári olimpia megrendezésére készül, 1936-ban Berlin, 72-ben szintén München volt a házigazda, még Dél-Koreába 1988 után térne vissza az olimpia. A többi jelölt először rendezhetne, Dél-Afrika még az afrikai kontinens tekintve is első lehetne. Budapest és Isztambul már többször pályázott, eddig sikertelenül. A NOB elnöke az egyeztetéseket folytató bizottság vezetőjeként kiemelte, bárhol rendezik majd meg végül az olimpiát, egyetlen dolognak soha nem szabad változnia. A kiválasztási folyamat során annak középpontjában a sportolóknak kell lenniük. Az úszóként kétszeres olimpiai bajnok zimbabwei sportvezető, akit 2025 márciusában választottak meg a NOB elnökének, és ilyen minőségben először a milánói Cortinai téli olimpián vett részt, hangsúlyozta, hogy egy sportoló éveken keresztül készül arra, hogy valóra váltsa olimpiai álmait. Így az az élmény, amit akkor szerez, amikor végre eljut az olimpiára, az élete végéig elkíséri, mondta a NOB elnöke, aki 4 kontinens, 5 olimpián vehetett részt. Na igen, hát kíváncsian várom egyébként, mit gondoltok erről szerintetek? Megkapjuk a lehetőséget? Egyáltalán jó dolog lenne, hogyha 2036-ban Magyarországon, Budapesten lenne az olimpia.

Erdélyhegy Rádió helyben vagyunk, képzeljétek, a hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és most volt a legszárazabb a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 2-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, ezt írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. A mai napon az év 9. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 17,7 Celsius fok volt, amely 1,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 16 fokos átlagát. A hónap középhőmérséklete síkvidéken általában 17 és 19 fok között alakult, és 15 fok alatti értékek csak a magasabb hegyekben és fagyzugos völgyekben voltak. Arról is írtak, hogy tovább folytatódott a rendkívül száraz hónapok sorozata, és országos átlagban a mostani a 7. legszárazabb szeptember volt, és a 2026-os év első 9 hónapja a legszárazabb volt 1901 óta. A szeptemberi országos átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15,1 mm volt, amely 74%-kal elmarad a 91-2020 közötti időszak 59,1 mm-es átlagától. Az elemzés szerint az Alföldön általában 10 mm alatt maradt a szeptember havi csapadék. Kicsit több a Dunántúl nyugati felén esett, de ott is csak kisebb körzetekben, például az Őrségben haladta meg a 30 mm-t a hónap csapadék mennyisége, és felhívták a figyelmet arra, a január-szeptemberi csapadék összeg pedig mindössze 251,7 mm volt, ami 47%-kal elmarad a 91-2020-as évek 471,1 mm-es átlagától. Hát ez nagyon szomorú, és ha nézem a következő napok előrejelzéseit, hát holnap még mindig sok napsütés várható, kevés fátyol felhő szűrheti a napsütést. Esőre még nem kell számítani, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. És csütörtökön nyugat északnyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket, eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől pedig egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sokfelé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb nyugati észak-nyugati tájakon lesz enyhébb a reggel. Napközben még 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. No, hát kell az a csapadék, az biztos, bár jobban örülnék neki most így a városnapok előtt, hogyha még most ezt a néhány napot a csütörtök kivételével kibírná csapadék nélkül, aztán jövő hét hétfőtől megszakadhat tőlem az eső, csak jó lenne ezeket a koncerteket tényleg a szabad ég alatt végig élvezni. Ti mit gondoltok erről? Várom a véleményeteket.

0: Kedves hallgatók, már csak egy nagyon gyors búcsúra jöttem hozzátok, hiszen a folytatásban 7 órakor Sziget Krónika, aztán 1 óra magyar zene, a BSV és Bájalex közösével a Lidokainnal kezdünk majd, aztán 8 órától jön az Itt élünk című riportműsorunk, majd 9 óra után a Süsfennap legjobb pillanataival várnak titeket a lányok. Én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet és további kellemes estét, jó rádiózást kívánok, Petyku Ági vagyok, holnap délután találkozunk.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedv...

0: Csakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
6: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
7: Ünnepi testületi üléssel folytatódik a Miklósi Városnapok. Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Az őszi szünet idején is biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést Sziget-Szent Miklóson. 2026. október 6-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
6: Sziget Krónika. Krónika.
7: Az őszi szünet idején is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést Sziget-Szent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezésre a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Ünnepi testületi üléssel folytatódik pénteken a Miklósi Városnapok programsorozata. Az első Miklósi Városnapok keretében október 9-én pénteken délután 3 órától ünnepi testületi ülést tartanak, amelyen átadják a városi kitüntető díjakat is. Az elismeréseket azok kaphatják, akik Sziget-Szent Miklósért végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy maradandó alkotásokkal járultak hozzá a város életéhez. Lázár Gergő, az eseményt szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, az ünnepi programra minden érdeklődőt várnak. Az eseménynek az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme ad otthont, a részvétel pedig ingyenes.
8: Ennek a testületi ülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. A különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani, itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengeu, a Székely Miklós Városi Kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
7: Zenés programmal folytatódik péntek este a Miklósi Városnapok. Lázár Gergő hozzátette, október 9-én este 6 órától a Sziget-Szentmiklósi Kéktó Szabadidőparkba várják az érdeklődőket, ahol zenés programmal készülnek. Kiemelte, az esti rendezvény egészen este 11 óráig tart. Az első Miklósi Városnapok október 10-én és 11-én is folytatódik.
8: Még nincs vége a napnak, hiszen este 6 órától a Kéktó Szabadidőparkban gyakorlatilag koncertekkel várunk mindenkit, illetve ahogy említettem, itt majd sor kerül a városjáró vetélkedő eredmény hirdetésére, illetve polgármester úr tart majd itt egy köszöntőt. Az esti koncerten itt az Orevoár zenekar fog fellépni, majd őket DJ-k fogják követni, 23 óráig tart itt a program.
7: Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Első alkalom alatt tehát a WWF Magyarország a természetbajnokai díjat, amelyet a Sziget-Szentmiklósi Battyányi Kázmér Gimnázium Teremtsük Újra projektje járt el. A kezdeményezés a 6 évvel ezelőtti olajszennyezés következményeire reagál. A szennyezés jelentős károkat okozott a Kisduna élővilágában, köztük az úszóláb természetes környezetében. A gimnázium tanárai és diákjai a program keretében úszóláb szigetek készítésével és kihelyezésével segítik a terület természetes regenerációját. A díjátadón Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter is részt vett. Pertincsné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es választókerületének elnöke rádiónknak úgy fogalmazott, a program újabb példája annak, hogy a pozitív változás a saját környezetünkben kezdődhet, és ebben a közösségnek, így a fiataloknak is fontos szerepük van.
9: Gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál vagy interneten lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes megtapasztalása a gyerekeknek, hogy miről szól maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat, úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem jelzi is, hogy a WWF-nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg.
6: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
7: Sebességmérő kamerát telepítenek Taksonyban. Sebességmérő kamerát vett át Taksony Nagyközség önkormányzata a versenyképes járások program keretében a Gesztor önkormányzattól. A Trafipax telepítése jelenleg előkészítés alatt áll, a kihelyezés pontos időpontjáról később tájékoztatják a lakosságot. A tervek szerint az egyik kamerát a Varsányi út 26-os számú ingatlan előtt Dunavarsány irányába, a másikat pedig az 510-es számú főút és a Gólya utca csomópontjában helyezik el. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a sebességmérő kamera kihelyezésének célja a közlekedés biztonság javítása, a sebességhatárok betartásának elősegítése, valamint a balesetek megelőzése. Pótlóbusz közlekedik a H6-os év kimaradó szakaszán. Karbantartás miatt október 10-én és 11-én változik a H6-os év közlekedése. A szerelvények csak Soroksár Hősök tere, illetve Tökör és Tácskeve között közlekednek. A Közvágóhíd és Soroksár Hősök tere közötti kimaradó szakaszon H6-os jelzésű pótlóbusz szállítja az utasokat. Alternatív utazási lehetőségként Közvágóhíd és Pest Erzsébet felső között a 224-es, Pest Erzsébet felső és Soroksár Hősök tere között pedig a 66-os, a 66B és a 166-os autóbusz is igénybe vehető. Az ideiglenes menetrend a bkk.hu oldalon megtekinthető. Már Dunaharasztin is tart BRICS Challenge foglalkozásokat a Young Engineers. A nemrég indult fejlesztő programra minden héten csütörtökön várják az 5-13 éves korosztályt a Laffert kúriában. A fiatalok ezeken az órákon megtanulhatják, hogyan lehet saját kézzel mozgó gépeket építeni legószerű elemekből. A résztvevők ezáltal játékos formában nyerhetnek bepillantást a fizika és a mechanika világába, miközben a kreativitásuk és a probléma megoldó készségük egyaránt fejlődik. Az első alkalommal való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezéssel kapcsolatban további információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, valamint a www.miklosérdregio.youngengineers.hu weboldalon érhetők el.
6: Sziget Krónika. Sporthíreink.
7: Szoros csata után vereséget szenvedett Sziget-Szentmiklós férfi kosárcsapata az NB1B második fordulójában a MEAFC Miskolc otthonában. A végig fejfej mellett haladó két csapat csatáját az utolsó negyed döntött el, amelyben a hazaiak jobban tudtak érvényesülni, és végül 87-82 lett a végeredmény. Dr. Nagy Ágoston, a BKG Prima Akadémia vezetőedzője elmondta, muszáj kitérnie arra, hogy a játékvezetés döntően befolyásolta a meccset, és az erről szóló videófelvételeket elküldi majd az illeték. illetékeseknek. Hozzátette, nem személyesen hibáztatja a Sporikat, egyszerűen az új szabálymódosítások után káosz van, és nem tudják konzisztensen fújni a meccseket, ami ezúttal őket érintette hátrányosan, de máskor meg majd lehet, hogy pont a Miskolcot fogja. Az ötödik helyen végzett a magyar duó a Máltán megrendezett páros darts Európa bajnokságon. A külön selejtező sorozatban kvalifikáló magyarok között ott volt Szigetszentmiklós egyszeres magyar bajnoka Jehírszky György is. A térségi sportoló Major Nándorral indult párban, és nagy menetelést követően az ötödik helyen végzett. Jehírszky elmondta, talán ennél is több volt bennük, de az ötödik hely is mindenképp komoly eredmény. Hozzátette, Major Nándorral a tököli darts klub színeiben is együtt szerepelnek, így jól összeszokott párosként tudták hazánkat képviselni ezen a rendezvényen. Megverte a nagy rivális Vecsés együttesét a Fémag Duna Varsánya Pest megyei labdarúgó első osztályban. Az előző idény dobogósainak csatájában 30 percig egyenlő felek küzdelme folyt a pályán, akkor azonban a Duna Varsány két villanással két gyors gólt is szerzett. Az ettől kisé elbizonytalanuló vesésiek hiába próbálták a találkozó hátralévő részében homozni, inkább a hazai varsányiak álltak közelebb az újabb gól megszerzéséhez. A térségiek vezetőedzője Pozder Nenad az összecsapást követően azt mondta, nagyon készültek a mérkőzésre, és a tervet tökéletesen végrehajtották, így kontrollálni tudták a játékot majdnem végig, és ez vezetett a győzelmükhöz.
6: Időjárás.
7: Szerdán derült napos idő, valószínű kevés fátyol felhővel csapadék nem lesz. A délies szél nagyrészt mérsékelt marad, délután 22-26 fok várható. Csütörtökön gyengén felhős napos száraz idő várható, de a nap végén északnyugat felől elkezdhet megnövekedni a felhőzet, és elszórtan csapadék is előfordulhat. Hajnalban 4-14, délután 22-27 fok várható.
6: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Rádió. Helyben vagyunk. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászlé főző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. A Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Sziget-Szent Miklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
0: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Ünnepi testületi üléssel folytatódik a Miklósi Városnapok. Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Az őszi szünet idején is biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést Sziget-Szent Miklóson. 2026. október 6-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: Az őszi szünet idején is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést Sziget-Szent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Ünnepi testületi üléssel folytatódik pénteken a Miklósi Városnapok programsorozata. Az első Miklósi Városnapok keretében október 9-én pénteken délután 3 órától ünnepi testületi ülést tartanak, amelyen átadják a városi kitüntető díjakat is. Az elismeréseket azok kaphatják, akik Sziget-Szent Miklósért végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy maradandó alkotásokkal járultak hozzá a város életéhez. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, az ünnepi programra minden érdeklődőt várnak. Az eseménynek az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme ad otthont, a részvétel pedig ingyenes.
6: Ennek a testületi ülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. A különféle díjátadókat a helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengeu, a Székely Miklós Városi Kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
5: Zenés programmal folytatódik péntek este a Miklósi Városnapok. Lázár Gergő hozzátette, október 9-én este 6 órától a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidőparkba várják az érdeklődőket, ahol zenés programmal készülnek. Kiemelte, az esti rendezvény egészen este 11 óráig tart. Az első Miklósi Városnapok október 10-én és 11-én is folytatódik.
6: Még nincs vége a napnak, hiszen este 6 órától a az Égtó Szabadidőparkban gyakorlatilag koncertekkel várunk mindenkit, illetve ahogy említettem, itt majd sor kerül a városjáró vetélkedő eredmény hirdetésére, illetve polgármester úr tart majd itt egy köszöntőt. Az esti koncerten itt az Orevoár zenekar fog fellépni, majd őket DJ-k fogják követni, 23 óráig tart itt a program.
5: Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Első alkalommal adta át a WWF Magyarország a természetbajnokai díjat, amelyet a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük Újra projektje járt el. A kezdeményezés a 6 évvel ezelőtti olajszennyezés következményeire reagál. A szennyezés jelentős károkat okozott a Kisduna élővilágában, köztük az úszóláb természetes környezetében. A gimnázium tanárai és diákjai a program keretében úszóláb szigetek készítésével és kihelyezésével segítik a terület természetes regenerációját. A díjátadón Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter is részt vett. Pertisné Kácsor Andrea, a Pest megye 10-es választókerületének elnöke rádiónknak úgy fogalmazott: a program újabb példája annak, hogy a pozitív változás a saját környezetünkben kezdődhet, és ebben a közösségnek, így a fiataloknak is fontos szerepük van.
7: Gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál vagy interneten lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes megtapasztalása a gyerekeknek, hogy miről szól maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat, úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem jelzi is, hogy a WWF-nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg.
4: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
5: Sebességmérő kamerát telepítenek Taksonyban. Sebességmérő kamerát vett át Taksony Nagykösség önkormányzata a versenyképes járások program keretében a Gesztor önkormányzattól. A Trafipax telepítése jelenleg előkészítés alatt áll. A kihelyezés pontos időpontjáról később tájékoztatják a lakosságot. A tervek szerint az egyik kamerát a Varsányi út 26-os számú ingatlan előtt Dunavarsány irányába, a másikat pedig az 510-es számú főút és a Gólya utca csomópontjában helyezik el. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a sebességmérő kamera kihelyezésének célja a közlekedés biztonság javítása, a sebességhatárok betartásának elősegítése, valamint a balesetek megelőzése. Pótlóbusz közlekedik a H6-os év kimaradó szakaszán. Karbantartás miatt október 10-én és 11-én változik a H6-os év közlekedése. A szerelvények csak Soroksár Hősök tere, illetve Tökör és Tácskeve között közlekednek. A Közvágóhíd és Soroksár Hősök tere közötti kimaradó szakaszon H6-os jelzésű pótlóbusz szállítja az utasokat. Alternatív utazási lehetőségként Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között a 224-es, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között pedig a 66-os, a 66B és a 166-os autóbusz is igénybe vehető. Az ideiglenes menetrend a bkk.hu oldalon megtekinthető. Már Dunaharasztin is tart BRICS Challenge foglalkozásokat a Young Engineers. A nemrég indult fejlesztő programra minden héten csütörtökön várják az 5-13 éves korosztályt a Laffert kúriában. A fiatalok ezeken az órákon megtanulhatják, hogyan lehet saját kézzel mozgó gépeket építeni legószerű elemekből. A résztvevők ezáltal játékos formában nyerhetnek bepillantást a fizika és a mechanika világába, miközben a kreativitásuk és a probléma megoldó készségük egyaránt fejlődik. Az első alkalommal való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezéssel kapcsolatban további információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, valamint a www.miklosérdregio.youngengineers.hu weboldalon érhetők el.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Szoros csata után vereséget szenvedett Szigetszentmiklós férfi kosárcsapata az NB1B második fordulójában a MEAFC Miskolc otthonában. A végig fejfej mellett haladó két csapat csatáját az utolsó negyed döntött el, amelyben a hazaiak jobban tudtak érvényesülni, és végül 87-82 lett a végeredmény. Dr. Nagy Ágoston, a BKG Prima Akadémia vezetőedzője elmondta, muszáj kitérnie arra, hogy a játékvezetés döntően befolyásolta a meccset, és az erről szóló videófelvételeket elküldi majd az illetékeseknek. Hozzátette, nem személyesen hibáztatja a sporikat, egyszerűen az új szabálymódosítások után káosz van, és nem tudják konzisztensen fújni a meccseket, ami ezúttal őket érintette hátrányosan, de máskor meg majd lehet, hogy pont a Miskolcot fogja. Az ötödik helyen végzett a magyar duó a Máltán megrendezett páros darts Európa bajnokságon. A külön selejtező sorozatban kvalifikáló magyarok között ott volt Szigetszentmiklós egyszeres magyar bajnoka Jehírszky György is. A térségi sportoló Major Nándorral indult párban, és nagy menetelést követően az ötödik helyen végzett. Jehírszky elmondta, talán ennél is több volt bennük, de az ötödik hely is mindenképp komoly eredmény. Hozzátette, Major Nándorról a Tököli Darts Club színeiben is együtt szerepelnek, így jól összeszokott párosként tudták hazánkat képviselni ezen a rendezvényen. Megverte a nagy rivális Vecsés együttesét a Fémag Duna Varsány a Pest megyei labdarúgó első osztályban. Az előző idény dobogósainak csatájában 30 percig egyenlő felek küzdelme folyt a pályán, akkor azonban a Duna Varsány két villanással két gyors gólt is szerzett. Az ettől kisé elbizonytalanuló Vecsésiek hiába próbálták a találkozó hátralévő részében homozni, inkább a hazai varsányiak álltak közelebb az újabb gól megszerzéséhez. A térségiek vezetőedzője Pozder Nenad az összecsapást követően azt mondta, nagyon készültek a mérkőzésre és a tervet tökéletesen végrehajtották, így kontrollálni tudták a játékot majdnem végig, és ez vezetett a győzelmükhöz.
4: Időjárás.
5: Szerdán derült napos idő, valószínű kevés fátyol felhővel csapadék nem lesz. A délies szél nagyrészt mérsékelt marad, délután 22-26 fok várható. Csütörtökön gyengébb felhős napos száraz idő várható, de a nap végén északnyugat felől elkezdhet megnövekedni a felhőzet, és elszórtan csapadék is előfordulhat. Hajnalban 4-14, délután 22-27 fok várható.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 35 év, 3,5 évtized, amely alatt generációk nőttek fel, változott a világ, de vannak értékek, amelyek továbbra is összekötnek egy közösséget. Az Itt élünk mai adásában a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének jubileumi történetét járjuk körül. Megnézzük, hogyan indult el 1991-ben néhány helyi fiatal kezdeményezéséből ez a közösség, hogyan vált az évtizedek során a német nemzetiségi kultúra és a sváb hagyományok egyik fontos őrzőjévé, és hogyan adja tovább mindezt ma már több generáció számára. Seffer Ildikóval, az egyesület elnökével a kezdetekről, a közösség fejlődéséről, a néptánc szerepéről, és arról is beszélgetünk, mit jelent 35 éven keresztül egy hagyományt életben tartani. Winkler Andreával, az egyesület alelnökével pedig már a jelenre és a jubileumra koncentrálunk, szó lesz a nyáron kezdődött felkészülésről, az október 16-a és 17-ei gálaműsorról, a zenekarokkal való közös munkáról, és természetesen arról is, hogy hogyan készül a közösség a nagy ünnepre. Tartsatok velünk, a zene után már is kezdjük a beszélgetést.
4: Itt élünk.
0: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.
4: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezeted. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
0: FM 107.
8: A Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete idén 35 éves jubileumát ünnepli. Az 1991-ben helyi fiatalok által alapított közösség azóta generációk számára jelentette a német nemzetiségi kultúra, a sváb hagyományok és természetesen a néptánc továbbadásának egyik fontos helyszínét. De hogy hogyan indult annak idején ez a történet, és hogyan jutottak el az első próbáktól a mai közösségig, erről beszélgetek elsőként Schaffer Ildikóval, az egyesület elnökével. Ahogy említettem, ugye egy picit tegyünk egy időutazást 1991-be, nem biztos, hogy te pont erre az évszámra vissza tudsz emlékezni, tehát ezt is megtudjuk majd, hogy miért nem feltétlenül, de kezdjük akkor onnan, hogy te hogyan emlékszel így a kezdeti évekre, amikor te belecsöppentél ebbe az egészbe.
9: Én tulajdonképpen Karika Ágnesnek a meghívására érkeztem ide Taksonyba, aki tájékoztatott arról, hogy itt van egy egyesület, akik táncolnak. Akkoriban Firnigli Erika, egy sziget újfalusi tánctanárnő volt az egyesületnek a tánctanára, és egyébként az alapítója az egyesületnek, Veres Attila, akit idén majd a jubileumunkor tiszteletbeli elnökké is szeretnénk avatni, hiszen neki köszönhetjük tulajdonképpen azt, hogy ma ennyien, közel 300-an ápoljuk itt a német nemzetiségi tánchagyományokat. Én tulajdonképpen az egyesület alapítása után érkeztem meghívásra. Gondoltam, hogy megpróbálom, hiszen akkor még nagyon fiatal voltam, még éppen 21 éves, úgyhogy éppen a főiskola utolsó évét koptattam a budai tanítóképző főiskolában. Szigetszentmártoni táncegyüttesben táncoltam, és nagyon hálás vagyok Nagy Lászlóné Editnek, aki az én tanárnőm volt, akitől szinte mindent megtanultam, a nagyon-nagyon sok német nemzetiségi néptáncot, amit át tudtam itt adni a Taksonyi Együttesnek.
8: Egyébként ugye, ahogy említetted, te nem Taksonyban, hanem Szigetcsépen nőttél fel. Hogyan kerültél Taksony közösségébe effektív, és hogyan jött egyébként annak az ötlete, hogy te így elnökként vidd tovább ezt az egészet? Neked fontos volt már akkor így 20 évesen, ahogy említetted, a hagyományőrzés is, mint olyan?
9: Igen, a hagyományőrzés az nagyon fontos volt, hiszen Szigetcsépen, ahol én fölnőttem, ott abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ott párhuzamosan a szerb-horvát és a német nemzetiség is együtt élt, úgyhogy mind a kettő hagyományba egy kicsit bele tudtam kóstolni, és mindegyik amiket nagyon-nagyon megszerettem, meg a néptáncot is, mindezáltal ugye akkor is rengeteg szüreti rendezvény volt, május 1-ék, ahol azért a táncosokkal óhatatlanul találkozott az ember, és mindig csodálattal néztem a fellépőket, meg a táncos ruhákat. Aztán Szigetszentmártonban kezdtem meg a néptáncolást, és igazából egy baráti társaság hívott engem ide Taksonyba, mert kerestek éppen tánctanárt, úgyhogy így kerültem ide.
1: És ez a végszó legyen egy kezdet, hogy tánctanárt kerestek, ahogy említetted. Belecsöppentél, azt gondolom, hogy mindennek a közepébe, úgyhogy egy picit beszéljünk erről, mint táncoktatásról, hogy neked mit jelentett ez, illetve hát aztán kitérhetünk majd arra is, hogy most manapság ez mit jelent ennyi év távlatában számodra.
9: Hát igen, az elején tulajdonképpen, amiket én tanultam Mártonban, azokat a német nemzetiségi néptáncokat hoztam át ide Taksonyba. Ezek különben Vencő József és Manninger Miklós, két nagyon neves német nemzeti koreográfusnak a koreográfiai, és az ő érdemei elévülhetetlenek, hiszen ők tényleg nagyon sok egyesületnek biztosították, illetve nagyon sok táncegyüttesnek azt a lehetőséget, hogy az ő táncaikat táncolhassák. Aztán később, amikor már kicsit idősebb lettem, akkor már saját koreográfiákon is mertem gondolkodni, de igazából még itt a Taksonyi Együttesnek egy nagyon nagy lehetősége volt, hogy Briber Jánost, a Budapesti Táncművészeti Egyetemnek az adjunktusát sikerült megkeresnünk, aki szintén egyébként német nemzetiségi származás, ugye a nevéből is halljuk talán. Ő egyébként a Magyar Állami Népi Együttesben is táncolt, és az ő szakmai segítségével tudott az egyesületünk azt hiszem egy minőségi munkát itt végezni. Ő szerencsére nagyon sok magyar néptáncot is tanított nekünk, hiszen a külföldi fellépések alkalmával azért az is fontos volt számunkra, hogy nem csak a német nemzetiségi kultúrát tudjuk megmutatni, hanem magyarországi néptáncokat is, amit azért nagyon nagy örömmel fogadtak mindig külföldön. Másodszorban ez a táncosoknak a technikai tudását is sokkal jobban csiszolta, ugye azért a német nemzetiségi táncok jóval egyszerűbbek ennél. Talán mondjuk az is a koreográfiáknak a nehézsége, hogy sokkal több elem és sokkal több lépés áll a rendelkezésünkre, és ugye abból mégis kell egy látványos dolgot létrehozni, mint a magyar néptáncok, amik motivumaikban sokkal gazdagabbak, tehát abból bizonyos szempontból egyszerűbb, de bizonyos szempontból meg nehezebb, hiszen sokkal nagyobb tudást igényelnek, tánctudást.
1: Ezt olvastam is a honlapotokon, hogy egyébként nagyon sok külföldi országban megfordultatok, akár közelebb, akár távolabb is nézhetjük mindezt. Ezek milyen élményeket hoztak véleményed szerint az ott táncolóknak, illetve milyen mást tudtak mondjuk ott tanulni, akár a közönség részéről, vagy a visszajelzések, visszacsatolások kapcsán?
9: Nagyon sok hatása volt az egyesületre nézve, egyrészt, hogy a közösséggé válás, ugye egy ilyen buszos utazás, egy világlátás, az nagyon tudta formálni, tehát ott azért nagyon komoly barátságok szövődtek. A másik fontos dolog az volt, hogy ugye mivel német nemzetiségi együttes vagyunk, azért ha német nyelvtörleten voltunk, akkor a német nyelvtudása a fiataloknak szintén fejlődött, ahol sokszor családoknál tudtunk lakni, akár ebből nagyon jó családi baráti kapcsolatok alakultak ki, amelyek akár máig is tartanak, éppen a jubileumunkon lesznek is olyan vendégek, akik ilyen partner kapcsolatokból keresnek meg újra bennünket. Úgyhogy a nyelvtudás szempontjából, hát a kultúra, ezt hadd ne soroljam, hogy kultúra, világlátás, ami lehet, hogy nagyon sok táncos számára nem volt elérhető, ugye, ha egy hátrányosabb helyzetű családban élt tulajdonképpen, mert korábban ezeket az utakat szinte ingyen, vagy minimális befizetéssel, nyilván azért valamennyit kellett fizetni a táncosoknak, de itt a szállás, étkezés és a programok azok nagyjából ingyen álltak a gyerekek rendelkezésére, úgyhogy ez különösen egy jó érzés volt, hogy ilyen nagy dolgot tudtunk nyújtani a gyerekeknek, meg hogy ebből azért egy ilyen rendszeres kapcsolat alakult ki, hogy visszajöttek hozzánk ezek a akár zenekarnál jártunk, aztán később ezekből partner kapcsolatok is kialakultak ezekből a tánc kapcsolatokból, úgyhogy szerencsések vagyunk. Aztán az utóbbi években Kreisz László, aki a Landesrátnak az elnöke, egy taksonyi származású, egyébként egy kiváló zenész, nagyon sok Amerikában élő csoportot hozott Magyarországba, akik szintén ugye a világháború, illetve az 56-os események után távoztak külföldre, akár Bácskából, Bánánból, és ők nagy örömmel járnak Magyarországon, mert ott még megtalálhatóak azok a néprajzi emlékek, tárgyi emlékek, amiket ők már Amerikában, vagy még hogyha hazalátogatnak, sem feltétlenül találnak meg. Ugye már a Bácskában, Bánánban, de ők nagy örömmel látogatják itt a tájházakat, vagy szerveztünk nekik olyan programot, hogy rétes sütés volt, és akkor ugye húzhatták a rétest, bejárhatták a tájházat, kicsit a Kis-Dunán sárkányhajózhattak, tehát ilyen fiatalok közt nagyon jó kapcsolatok épültek ki, és aztán szerencsére a taksonyiak is eljutottak Amerikába, egy körutat tettek, ahol ezeket a csoportokat, együtteseket keresték föl, ahol német származású néptáncosok élnek Amerikában.
8: Maradjatok velünk a következő részben, is hamarosan jövünk vissza.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Az előző részben egészen a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének megalakulásáig tekintettünk vissza, és arról is beszéltünk, hogy hogyan lett Schaffer Ildikóból az egyesület tánctanárából, később elnök. Ildikó, említetted már, hogy ugye 35. jubileumotokat ünneplitek majd, azonban dátumot nem mondtunk még, ez most lesz hamarosan, majd október 17-én. Konkrét részletekről még nem beszélgetünk, de egy picit úgy körvonalazódik most már, hogy majd mi várható. Természetesen a következő részben ennek is minden részletét ki fogjuk tárgyalni, de akkor egy picit folytassuk még ott, hogy azért ugye nagyon átívelő volt, és sok mindent megéltél ez alatt a jó néhány év alatt, amíg ugye te gyakorlatilag elnök lettél, tánctanár voltál, mindent is láttál, külföldön jártatok, nagyon sok mindent elmeséltél. Beszéljünk még arról, hogy mit gondolsz, mennyire lehet még mindig invitálni a fiatalokat, hogy mint hagyományőrzés, az a mai napig ugyanúgy nagyon fontos, de lehet, hogy talán egy picit kevésbé nyitnak erre a gyerekek, és ugye hát azt is említetted, hogy rengeteg pozitívuma van, például annak is, hogyha egy ilyen külföldi útra elmentek, nem csak a hagyományőrzés, hanem akár a nyelvtanulás is.
3: Igen, hát azért láthatólag ma már nehezebb a fiatalokat megnyerni ennek a fajta népi kultúrának, és talán a hagyományok ápolása is ugye egy picit kezd kikopni. Talán abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt az iskola egy német nemzetiségi iskola, ahol van egy ilyen tantárgyunk, hogy hon és népismeret, vagyis itt ugye bár nálunk nemzetiségi népismeret, ahol azért ezekről a hagyományokról szó esik. Bár azt ugye furcsa megélni, hogy amikor én elkezdtem, ezek a hagyományok mind élőek voltak. Tehát ugye a hatalmas esküvők, a bálok, ezek most már mind ilyen nagyon nagy szervezéssel járó megmozdulások, de azért igyekszünk az iskolába is becsempészni például mondjuk a májusfa állításnak a hagyománya, amely magyar területeken is ugye teljesen ismert szokás, de hogy ott is egy picit néptánccal vagy táncházzal ismerkedhessenek meg a gyerekek, és egy picit így becsábítani őket a kultúrház falai közé, és megnyerni őket a néptáncnak. Hát, hogy mennyiben vagyunk sikeresek, a létszámunk az szerencsére elég jó a kicsiket illetően. A fiataloknál általán azért vagyunk nehezebb helyzetben, hogy Budapestre járnak középiskolába, és ott már nagyon soká érnek haza délután, tehát ott már mindig egy kicsit nehezebb ez a dolog, hogy meg is tartsuk őket aztán nagyobb korukban a néptáncnak, de minden esetre az egy nagyon nagy öröm, hogyha akár abba is hagyták az aktív néptáncolást, azért a bálokban gyakran találkozunk egymással, és ott nem probléma erre a hagyományos sváb zenére felállni és táncolni.
2: Ahogy említettem, október 17-e a dátum, de még

0: Nem főállásban tesszük, ugye, hanem mindenkinek van egy rendes állása, és ezt úgy másodállásként, meg hát családanyasság mellett, tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok áldozatot kíván azoktól, akik itt a néptáncot oktatják. Nagyon próbálunk figyelni arra, hogy ez ne kerüljön sok pénzbe az itt élő családoknak, tehát ahol például 3 gyerek van, ott is adunk kedvezményt, igyekszünk a tagdíjunkat tényleg minimalizálni, külön a ruhát nem kell a gyerekeknek fizetni, hanem ez a tagdíjnak a költségében benne van. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha a környező szabadidős tevékenységekkel összevetem, akkor szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen az önkormányzat is, a mindenkori önkormányzat, tényleg akármelyik polgármester volt itt a faluban, azért mindenki támogatta ezt a fajta tevékenységet, és biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy meg tudjunk maradni, mert azért voltak nehezebb idők is. A Covid volt még, amelyik egy nagyon nehéz időszak volt, de örülünk neki, mert tulajdonképpen töretlenül utána vissza tudtak állni a csoportjaink.
1: És én zárójelben el is mondok akkor egy kulisszatitkot, ezt interjún kívül beszéltük, hogy Finkler Andrea, akivel folytatjuk a beszélgetést, a te kezeid által nőtte ki magát, egyrészt alelnökké, másrészt pedig tánctanárra, úgyhogy maradjatok velünk, mert hozzuk a részleteket az október 17-i jubileumi rendezvényről.

0: mert itt élünk.
1: Ne csak lak, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Az első két részben Schaeffer Ildikóval a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének 35 éves történetét jártuk végig, a kezdetektől gyakorlatilag a mai 2026-os évekig, azonban ugye nem árultunk el még részleteket az október 17-éről, sőt nem csak az október 17-éről, hanem az október 16-áról sem, mert hogy két napos rendezvénnyel készültök most a 35 éves jubileum megünneplésére, erről pedig Winkler Andreával, ahogy azt az előző részben is említettem nektek, az Egyesület alelnökével, tánctanárral beszélgetünk. Úgyhogy Andrea, kérlek, akkor vegyük egy picit végig ezt a két napot, hogy milyen programokkal készültetek, ha jól gondolom, nagyon sok ember áll le mögött, és már ugye ezt is elárultad interjún kívül, hogy már most izgulsz így október elején, de hát ugye most már néhány nap, már hetek sincsenek, és hamarosan megrendezitek ugye ezt a két napos jubileumi rendezvényt. Nos, hogyan készültetek, hogyan álltok jelenleg?
3: Hát azt gondolom, hogy tulajdonképpen jól állunk, de gyakorlatilag rengeteg munka van még a rendezvénynek a kezdéséig. Rengeteg próba áll mögöttünk, akár a zenekarokkal, akár csak ugye a tanárokkal, és hát borzasztóan készülünk, már most előre izgulunk, de reménykedünk, hogy biztosan minden rendben lesz, és úgy lesz, ahogy mi azt elképzeltük.
2: Milyen programokkal készültetek? Akkor szerintem vegyük külön ezt a két napot, ugye, akkor kezdjük a 16-a péntekkel, hogy ott kiket vártok, milyen programok lesznek, hány órakor kezdődik minden egyéb részlet?
3: Két napos lesz a rendezvény, a pénteki napon a jelenlegi aktív tánccsoportok fognak fellépni, ez 7 csoport, egészen óvodáskortól, tehát a 4 éves

0: korosztálytól egészen az ifjúsági 25-28 éves korosztályig fog történni, és akkor ott az egész évben tanult táncokat fogják majd előadni a gyermekek.
1: Ez egyébként zárt körül lesz, vagy erre hogy készültök? Mert hogy most már így elárulom akkor előzetesen, hogy ugye október 17-ére már nem lehet jegyeket kapni, mert telt ház van abszolút. De a 16-a az bármiben más, mondjuk? Tehát, hogy oda vártok akár még embereket, vagy már oda is teljesen telt ház minden?
0: Hát mivel ugye az egyesületnek a jelenlegi aktív tagjai, az közel 200 gyermek, tehát hogyha az ő családtagjaik eljönnek ezekre a rendezvényekre, és megnézik, akkor is kicsi a tornaterem. Sajnos, úgyhogy reménykedünk, hogy egyszer csak majd lesz egy olyan helység Taksonyban, ahol nagyon sok emberrel tud jönni, és meg tudja nézni, de tulajdonképpen a családtagok kiteszik a nézőközönséget.
1: És akkor térjünk is át az október 17-ére, bár újakat már ugye nem tudtok fogadni, kapacitás hiány miatt, ahogy ezt ugye említettük, de beszéljünk a konkrét programról, hogy akiknek van jegye és ott tud lenni, mire számíthatnak.
0: Hát igen, ez is egy nagyon nagy munka, már igazából tavasszal, nyár elején elkezdtük ennek a műsornak az összeállítását, az egésznek, hogy hogyan is nézzen ki. Ugye több tanárral együtt beszéltük, tettük össze az egész műsornak az apropóját, és a témánk a sváb esküvő lesz, tehát ugye itt is a különböző korosztályból, és ezen a napon pedig az alapító tagok, illetve az azóta táncolt fiatalok, most már lassan középkorosztálynak mondható férfiak és nők is részt fognak venni benne, illetve most már abban a helyzetben vagyunk, hogy mindenkinek szinte van saját gyermeke, és akkor egy ilyen családi tánc is lesz benne, ahol saját gyermekeinkkel táncolhatunk majd.
1: Jó, ez nagyon izgalmasan hangzik. És készültök valami vendégfogadással, vagy bármi étel lesz-e, ital, azzal, hogy készüljenek azok, akik érkeznek, kell-e magukkal hozni bármit, vagy csak úgy hozzák saját magukat, a gyermekeiket, és érezzék jól magukat?
0: Hát hozzák a gyermekeiket, és érezzék jól magukat, de természetesen szokott ilyenkor büfé lenni, illetve a két fenyő vendéglő fogja a vendéglátást biztosítani. És nagy örömünkre három zenekar is összeállt a mi kedvünkért, Kaszás Sándor vezetésével, és ők fogják kísérni a táncos műsort. Ők a Heimatklang zenekar, a Taxer Spatzen és a Donau Musikanten, akiknek külön köszönjük, hogy ebben ők részt vesznek és segítenek nekünk.
1: Maradjatok velünk az utolsó részben, és a zene után jövünk vissza.

0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete 35. jubileumát ünnepli, ahogy ugye megtudtuk gyakorlatilag október 16-án és 17-én is. Hát aki lecsúszott, az sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy valóban lecsúszott, mert hogy teltházas az október 17-i esemény. Ezt Winkler Andreától tudtuk meg, az Egyesület alelnökétől, és most folytatjuk is beszélgetésünket. Kiveséztünk azt gondolom mindent erről a két napról, hogy mi várható. Tekintsünk egy picit még előre. 35 év az azt gondolom, hogy emberi életben is rengeteg év, nemhogy egy egyesület életében, amik történtek, rengeteg mindenen keresztül mentetek, nagyon sok pozitív élményt gyűjtöttetek, de hát azért még közel sincs vége ennek, és azt gondolom, hogy szeretnétek is folytatni a jövőben. Milyen tervekkel indultok el így a jövőt illetően?
3: Szeretnénk mindenféleképp folytatni, sőt, egyre több gyermeket befogadni az egyesület keretein belül. Most novembertől is fog indulni egy óvodás korosztálynak tánccsoport. Ugye mindig könnyebb a kisebbeket, mert ahogy nőnek a gyerekek, ugye kikerülnek középiskolába, gimnáziumba, onnantól kezdve pedig nagyon nehéz hát nekik is egyeztetni ugye az iskolai egyéb programokkal, vagy akár az órákkal, hogy későn érnek, az ugye közben játszik a közlekedés, de próbáljuk, tehát vannak, akik visszajönnek gimnázium után akár, vagy hogyha úgy tudják alakítani a programot, akkor szívesen látunk mindenkit.
2: Még néhány résztel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy elnök asszony elárulta nekem, hogy gyakorlatilag ugye általa jöttél te ide, általa lettél itt tánctanár, úgyhogy egy picit térjünk ki arra is, hogy számodra mit jelent ez a 35 év, hogy te egészen pontosan mikor is kerültél ide, hogyan indult a te pályafutásod itt, milyen élményekkel gazdagodtál, és hogy érzed magad most jelenleg?
3: Nem a legelején, 1991-ben, hanem én 94-ben csatlakoztam, és igazából úgy, hogy a Taksony vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolának a testvértelepülése Hemfenfeld beutazott ugye csoport, akinek a tagja lehettem, és ott is kellett műsort adni, és akkor beválasztottak, vagy lehetőségem nyílt, hogy én is felléphessek, és annyira megkedveltem, hogy itt ragadtam azóta is. Aztán aktív táncos lettem, és amikor ugye az én korosztályom is már egy picikét szétbomlott, akkor utána Ildikónak köszönhetően végül itt maradtam tánctanárként, és csoportokat viszek én is most már évek óta.
2: Neked esetleg a gyermeked vagy gyermekeid itt táncolnak? Be tudtad őket vonni ebbe a közösségbe?
3: Igen, három gyermekem van, mind a három itt táncol, egész pici koruk óta. Talán a lányom, aki most már 18 éves elmúlt, hát olyan 2,5 éves volt, amikor vittem magammal próbára. Muszáj volt nekik.
2: Taksonyi közösség vagytok, de azért a térség településeiről is vártok bárkit, aki szeretne csatlakozni hozzátok, mint sváb hagyományőrzés, mint néptánc, mint kultúra, bármi egyéb. Mit mondanál azoknak, akik mondjuk még nem csatlakoztak, de akár érdeklődnek, vagy a szülők elgondolkodnak így a beszélgetés hallatán, hogy lehet, hogy levinni a gyermekét, de hogy vajon tetszene neki, hogy mit mondanál te mondjuk szülőként, mit láttál a gyermekeiden, mikor levitted őket az első ilyen alkalmakra?
3: Hát ők ugye ebbe születtek bele, tehát láttak engem, hogy mit csinálok. Ugye az összes rendezvényen szinte ott voltunk, ott vagyunk, jelenleg is, mindig jöttek velem, és hát ez így jött nekik is. De én azt gondolom, hogy minden csoportban van olyan, aki másik településről jár ide, tehát akár azért, mert ott voltunk, akár Soroksár, Dunaharaszti, Szigethalom, Sziget-Szent Miklós, Bugyi, és ezáltal szerencsére onnan is vannak gyerekek és tagjaink.
2: Mit látsz a különböző korosztályokon? Azért, ha jól gondolom, van különbség köztük, hogy mondjuk kit éppen mi érdekel jobban, vagy mi hajtja egy ilyen órán, amikor mondjuk lemegy, akár hogy csak jól érezze magát, vagy hogy valóban mondjuk tanuljon valami újat, vagy készül már arra, hogy egy előadás, amit anyának, apának meg tudok mutatni. Mit látsz, hogyha így megnézed, akár mondjuk egy ilyen kisebb korosztályt, a 4-5-6-7 éveseket, vagy mondjuk azok, akik már ilyen 10 évesek?
3: Hát azt gondolom, hogy ugye a korosztályoknak mindegyiknek megvan a maga szépsége, a kicsik ugye, hát barátnőm, ez meg az, és akkor, hogy ő is jöhet-e, csatlakoznak, és úgy egyre nagyobb kedvel jönnek, hogyha ugye van ismeretség akár az osztályból, akár az óvodai csoportból. Ugye a nagyobbak, ők már jobban összebandáznak, hogyha mondhatom így, és akkor ők így húzzák egymást. Akikkel egy picit bajba vagyunk, ők a fiúk, mert bár így is én azt gondolom, hogy nagyon sok fiú jár, de hát a foci azért sokszor közbe jár itt is, mint ahogy szerintem a többi településen is, úgyhogy így egy picit meg vagyunk lőve, de azt gondolom, hogy ez még mindig nálunk nagyon-nagyon jól működik.
2: Tehát, ha jól gondolom, folyamatosan várjátok az újakat, a jelentkezőket. Említettük, hogy 35. jubileum, és ezt október 16-án, 17-én ünneplitek majd meg. Hely az már nincsen, ezért beszéljünk arról, hogy terveztek-e még olyan eseményt vagy eseményeket, amiről nem tudnak mondjuk lemaradni, ha időben értesülnek az érdeklődők, hallgatók, és tudunk-e már konkrét dátumot mondani hozzá?
3: Igen, nekünk minden évben van, ugye nem mindenki tud ugyanannyi fellépésen részt venni, nyilván az ifjúsági csoport több fellépésen vesz részt, akár a környékben, akár egy kicsit távolabb, de minden évben megrendezzük évvégén úgymond egy ilyen záró műsorként a Táncfest rendezvényünket, ami 27-ben, május 28-án lesz majd, ahova nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, aki esetleg most lemarad majd. Aki esetleg most a 16-17-i rendezvényről lemaradt, ők ugye a májusi Táncfest rendezvényünkön ugyanúgy meg tudják nézni majd a műsort, illetve újabb koreográfiákat is megtekinthettek majd, és a műsorok után pedig, ahogy eddig is lenni szokott, bál következik majd, és akkor ott együtt ünnepelhetjük az évet.
2: Mindegyik eseményhez nagyon jó hangulatot kívánunk nektek, úgyhogy aki esetleg lemaradt volna erről az október 16-17-éről, még bőven lesz lehetőség bepótolni, és gyakorlatilag egy kicsit a 35. jubileumon mégis mindenki ott lehet, és természetesen ne felejtsétek el, az Egyesület Facebook oldalán és honlapján folyamatosan lehet tájékozódni a legfrissebb információkról. Köszönöm, hogy velem voltatok!

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: 35 év története nem csupán évszámokból és sikerekből áll. Emberek, találkozások, próbák, fellépések, közös élmények és legfőképpen egy olyan közösség munkája van mögötte, amely generációról generációra továbbadja a sváb hagyományokat és a német nemzetiségi kultúrát. A Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének történetében talán éppen ez a legfontosabb. Miközben változnak a táncosok, a koreográfiák és az időszakok, a közösség iránti elkötelezettség továbbra is megmarad. Scheffer Ildikóval, az Egyesület elnökével és Winkler Andreával, alelnökkel ennek a 35 évnek a fontosabb állomásait, emlékeit és terveit ismerhettük meg, és azt is láthattuk, mennyi munka áll egy-egy fellépés vagy jubileumi műsor mögött. A 35. évforduló természetesen nem lezárás, hanem egy újabb fontos állomás. A tánc, a zene és a hagyomány pedig továbbra is összekötheti azokat, akik ma tagjai az Egyesületnek, és azokat is, akik a következő években csatlakoznak majd hozzájuk. Gratulálunk a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének a 35. évfordulóhoz, és kívánjuk, hogy a következő évtizedekben is ugyanilyen sok fiatal találja meg a közösséget, az örömöt és a hagyományt a táncban. A teljes beszélgetés visszahallgatható a lakiegyradio.hu oldalon. Egy hét múlva ugyanitt és ugyanekkor találkozunk. Köszönöm a figyelmeteket, a mikrofonnál Patek Edinát hallottátok.

0: Balatonfüred.hu. Rádió. Helyben a legjobb. A legjobb.
1: Mit mondasz? Nem. Semmi? Semmi különös?

0: Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Ünnepi testületi üléssel folytatódik a Miklósi Városnapok. Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Az őszi szünet idején is biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést Sziget-Szent Miklóson. 2026. október 6-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: Az őszi szünet idején is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést Sziget-Szent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lapcímkártyáját. Ünnepi testületi üléssel folytatódik pénteken a Miklósi Városnapok programsorozata. Az első Miklósi Városnapok keretében október 9-én pénteken délután 3 órától ünnepi testületi ülést tartanak, amelyen átadják a városi kitüntető díjakat is. Az elismeréseket azok kaphatják, akik Sziget-Szent Miklósért végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy maradandó alkotásokkal járultak hozzá a város életéhez. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, az ünnepi programra minden érdeklődőt várnak. Az eseménynek az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme ad otthont, a részvétel pedig ingyenes.
6: Ennek a testületi ülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. A különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengeu, a Székely Miklós Városi Kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
5: Zenés programmal folytatódik péntek este a Miklósi Városnapok. Lázár Gergő hozzátette, október 9-én este 6 órától a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidőparkba várják az érdeklődőket, ahol zenés programmal készülnek. Kiemelte, az esti rendezvény egészen este 11 óráig tart. Az első Miklósi Városnapok október 10-én és 11-én is folytatódik.
6: Még nincs vége a napnak, hiszen este 6 órától a Kéktó Szabadidőparkban gyakorlatilag koncertekkel várunk mindenkit, illetve ahogy említettem, itt majd sor kerül a városjáró vetélkedő eredmény hirdetésére, illetve polgármester úr tart majd itt egy köszöntőt. Az esti koncerten itt az Orevoár zenekar fog fellépni, majd őket DJ-k fogják követni, 23 óráig tart itt a program.
5: Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Első alkalom alatt át a WWF Magyarország a természetbajnokai díjat, amelyet a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük Újra projektje járt el. A kezdeményezés a 6 évvel ezelőtti olajszennyezés következményeire reagál. A szennyezés jelentős károkat okozott a Kisduna élővilágában, köztük az úszóláb természetes környezetében. A gimnázium tanárai és diákjai a program keretében úszóláb szigetek készítésével és kihelyezésével segítik a terület természetes regenerációját. A díjátadón Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter is részt vett. Pertincsné Kácsor Andrea, a Pest megye 10-es választókerületének elnöke rádiónknak úgy fogalmazott, a program újabb példája annak, hogy a pozitív változás a saját környezetünkben kezdődhet, és ebben a közösségnek, így a fiataloknak is fontos szerepük van.
7: Gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál vagy interneten lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes megtapasztalása a gyerekeknek, hogy miről szól maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat, úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem jelzi is, hogy a WWF-nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg.
4: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
5: Sebességmérő kamerát telepítenek Taksonyban. Sebességmérő kamerát vett át Taksony Nagyközség önkormányzata a versenyképes járások program keretében a Gestor önkormányzattól. A Trafipax telepítése jelenleg előkészítés alatt áll, a kihelyezés pontos időpontjáról később tájékoztatják a lakosságot. A tervek szerint az egyik kamerát a Varsányi út 26-os számú ingatlan előtt Dunavarsány irányába, a másikat pedig az 510-es számú főút és a Gólya utca csomópontjában helyezik el. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a sebességmérő kamera kihelyezésének célja a közlekedés biztonság javítása, a sebességhatárok betartásának elősegítése, valamint a balesetek megelőzése. Pótlóbusz közlekedik a H6-os év kimaradó szakaszán. Karbantartás miatt október 10-én és 11-én változik a H6-os év közlekedése. A szerelvények csak Soroksár Hősök tere, illetve Tökör és Tácskeve között közlekednek. A Közvágóhíd és Soroksár Hősök tere közötti kimaradó szakaszon H6-os jelzésű pótlóbusz szállítja az utasokat. Alternatív utazási lehetőségként Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között a 224-es, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között pedig a 66-os, a 66B és a 166-os autóbusz is igénybe vehető. Az ideiglenes menetrend a bkk.hu oldalon megtekinthető. Már Dunaharasztin is tart BRICS Challenge foglalkozásokat a Young Engineers. A nemrég indult fejlesztő programra minden héten csütörtökön várják az 5-13 éves korosztályt a Laffert kúriában. A fiatalok ezeken az órákon megtanulhatják, hogyan lehet saját kézzel mozgógépeket építeni legószerű elemekből. A résztvevők ezáltal játékos formában nyerhetnek bepillantást a fizika és a mechanika világába, miközben a kreativitásuk és a probléma megoldó készségük egyaránt fejlődik. Az első alkalommal való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezéssel kapcsolatban további információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, valamint a www.miklosérdregio.youngengineers.hu weboldalon érhetők el.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Szoros csata után vereséget szenvedett Szigetszent Miklós férfi kosárcsapata az NB1B második fordulójában a MEAFC Miskolc otthonában. A végig fejfej mellett haladó két csapat csatáját az utolsó negyed döntött el, amelyben a hazaiak jobban tudtak érvényesülni, és végül 87-82 lett a végeredmény. Dr. Nagy Ágoston, a BKG Prima Akadémia vezetőedzője elmondta, muszáj kitérnie arra, hogy a játékvezetés döntően befolyásolta a meccset, és az erről szóló videófelvételeket elküldi majd az illetékeseknek. Hozzátette, nem személyesen hibáztatja a sporikat, egyszerűen az új szabálymódosítások után káosz van, és nem tudják konzisztensen fújni a meccseket, ami ezúttal őket érintette hátrányosan, de máskor meg majd lehet, hogy pont a Miskolcot fogja. Az ötödik helyen végzett a magyar duó a Máltán megrendezett páros darts Európa bajnokságon. A külön selejtező sorozatban kvalifikáló magyarok között ott volt Szigetszent Miklós egyszeres magyar bajnoka Jehírszky György is. A térségi sportoló Major Nándorral indult párban, és nagy menetelést követően az ötödik helyen végzett. Jehírszky elmondta, talán ennél is több volt bennük, de az ötödik hely is mindenképp komoly eredmény. Hozzátette, Major Nándorral a Tököli Darts Club színeiben is együtt szerepelnek, így jól összeszokott párosként tudták hazánkat képviselni ezen a rendezvényen. Megverte a nagy rivális Vecsés együttesét a Fémag Dunavarsány a Pest megyei labdarúgó első osztályban. Az előző idény dobogósainak csatájában 30 percig egyenlő felek küzdelme folyt a pályán, akkor azonban a Dunavarsány két villanással két gyors gólt is szerzett. Az ettől kisé elbizonytalanuló vecsésiek hiába próbálták a találkozó hátralévő részében homozni, inkább a hazai varsányiak álltak közelebb az újabb gól megszerzéséhez. A térségiek vezetőedzője Pozder Nenad az összecsapást követően azt mondta, nagyon készültek a mérkőzésre, és a tervet tökéletesen végrehajtották, így kontrollálni tudták a játékot majdnem végig, és ez vezetett a győzelmükhöz.
4: Időjárás.
5: Szerdán derült napos idő valószínű, kevés fátyol felhővel csapadék nem lesz. A délies szél nagyrészt mérsékelt marad, délután 22-26 fok várható. Csütörtökön gyengén felhős napos száraz idő várható, de a nap végén északnyugat felől elkezdhet megnövekedni a felhőzet, és elszórtan csapadék is előfordulhat. Hajnalban 4-14, délután 22-27 fok várható.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak, ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk, izzanak a kameráink is, úgyhogy élőben tudtok minket nem csak hallgatni, hanem nézni is, ha szeretnétek. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: A Lakihegy rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán, azt nem tettem hozzá, ott élőben közvetítjük videós formában is a beszélgetést. Elindult a fűtési szezon, nagyon furcsa erről beszélni. A hivatalos fűtési szezon ugye október 15-én kezdődik, azok, akik még nem ellenőriztették a kéményüket, fűtő eszközeiket, főként hozzájuk szólunk, de egyébként nem csak hozzájuk, hanem mindenkihez. Vendégünk Rózsa Gábor tűzoltó, alezredes, az ERT katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Szóval fűtési szezon, segítsetek, október 15-e, az igen. Még nem, nincs, ugye? Mert hogy ma október 6-a van.
3: Nem, az jövő hét, igen.
2: Oké, köszi, teljesen ilyen időzavarban vagyok, csak mert ugye úgy írtuk, hogy elindult, hogy úgy konferáltam, de hogy akkor, hát tulajdonképpen már itt
3: már
2: vagyunk.
3: Elindult,
2: hát egyébként igen, konkrétan én már fáztam itt reggel is. Mire kell odafigyelni így a fűtési szezon indulása kapcsán?
4: Igen, tehát a fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, vagy elenged, egy-egy forrasztás talán rosszabb minőségűre sikeredik, és aztán ott szivárog a készülék. Tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket, és hát nem utolsó sorban pedig, hogyha egy jól beállított készülékkel fűtünk, akkor az nekünk nagyon sokat tud megspórolni, és hát ugye, hogy sokkal jobban védve legyünk a készülékek által okozott veszélyek nézve, akkor egy szénmonoxid érzékelőt azért szerezzünk be abba a helyiségbe, ahol mondjuk ilyen gázkészüléket működtetünk. Uh-huh. Lehet ezt fejmagasságba, vagy a mennyezettől egy 30-15 centi magasságba elhelyezni, és az a lényeg, hogy úgy nagyjából egy méter távolságban legyen a gázkészüléktől, akkor tud jól mérni ez a műszer, és jelez nekünk akkor, hogyha a szénmonoxid, ez a veszélyes gáz, ami szintelen szaktalan, és a levegőnél könnyebb szivárogni kezd, és hát nyilván ugye, mivel mondtam, hogy a levegőnél könnyebb, melegebb, mondjuk úgy, hogy a meleg levegő mindig felfelé áramlik, ugye föntről kezdi kitölteni a teret, és aztán amikor egyre
3: ezért
4: jobban...
3: Ezért érdemes magasabbra tenni.
4: Így van, így van, és amikor egyre magasabban kezdi kitölteni a teret, akkor annál hamarabb értesülünk róla. Ilyenkor jó az, hogyha egyből ablakot nyitunk, kiszellőztetünk, kimegyünk a szobából, hívjuk a tűzoltókat, és akkor ők pedig kiérkezve akkor mérni fogják, hogy van-e ott valamilyen szénmonoxid szivárgás, értesíteni fogják a kéményseprőket, hiszen ők is ilyenkor nagyon fontos szereplői, ugye a téli és a fűtési szezonnak, hiszen a kéményekre is majd ki kell térnünk a beszélgetés során, tehát ők segítenek abban, hogy mi biztonságban legyünk, úgyhogy ne szalasszuk el ezeket a felülvizsgálatokat, ami biztonságunkat szolgálják.
2: Hát igen, emlékszem, hogy régebben még, amikor hírszerkesztőként dolgoztam, akkor gyakran használtuk azt a kifejezést amúgy a szénmonoxidra, hogy a néma gyilkos, hát ha így jobban valahogy eljut az emberekhez, mert hogy ugye ez
3: hát nem
2: akár...
3: Nem észrevenni.
2: Igen, de hogy ez akár, hogyha nem veszük időben észre, nem veszük észre azt, hogy itt fáj a fejünk bármi, akkor ez tényleg lehet halálos is. Most bármennyire is ez durva, de hogy valóban lehet a szénmonoxid mérgezésnek ez a kimenetele.
4: Így van, így van, így van. Tehát akkor, amikor mondjuk szénmonoxid szivárog, akkor egy kicsit hogy fáradékonyabbnak érezzük magunkat, levertenek, fejfájásunk van. Tehát ez mind-mind olyan, amikor az ember egy kicsit arra vágyik, hogy ellazuljon, egy kicsit feküdjön le, hogy hát, ha kipihenem magam, akkor majd jó lesz. Uh-huh. És akkor közben ugye a szénmonoxid még jobban teríti be ugye a rendelkezésére álló a teret, terec, és igen. Aztán egyre-egyre lejjebb kerül mondjuk hozzánk a kanapé szintre is, és aztán pedig megtörténik a baj. Úgyhogy erre nagyon föl kell készülni, és hát a kéményeknek a karbantartására is ugye egy nagy figyelmet kell fordítani, mert nem csak gázzal, hanem szilárd égés termékekkel is történik a tüzelés, ugye fával. Nagyon sokan használnak nedves fát, ami ugye nem jó, mert nehezen tud a füsttel az égés termék teljes egészében a kéményen keresztül távozni, és lerakódik a kémény falára, hogyha szeméttel, vagy pedig ilyen lakkozott fával, egyebekkel tüzelünk, akkor ezek is lerakódnak a kéménynek a falára, és akkor, amikor kicsit jobban begyújtunk, és melegebb lesz a kéményben, akkor ezek meg tudnak gyújtani, meg tudják gyújtani azokat a dolgokat, amik lerakódtak, és hát ugye egy ilyen kéményből akár a tetőszerkezetre is átterjedhet a tűz, amiből nagyobb gondok lehetnek, tehát érdemes. Meg hát vannak olyan, mondjuk, hogy a kéményseprő által ismert dolgok, amiket ő vesz észre, tehát ilyen szerkezeti hibák, uh-huh. esetleg ott, ahol
2: mondjuk
4: a kémény, igen, ahol
2: lesz.
4: A kéményillesztések vannak, ott esetleg kiment a habarcs, vagy a tömítőanyag, és aztán utána ő ezeket a kéményeket megszünteti, vagy mondjuk, hogy életveszélyesen nyilvánítja, és ezeket nem kell, vagy nem lehet használni, és ezeket csak akkor lehet üzemeltetni, ha már rendbe hoztuk a hibát. Ugye ezért szükséges minél előbb a fűtési szezon előtt ezeket végrehajtani, hiszen legyen időnk azért ezeket a hibákat is javítani, és ne akkor kelljen kapkodnunk, amikor már fűtenünk kell, amikor már szükség van a kéményre.
2: Mi a gyakorlata? Most beszéljünk arról, hogy mondjuk egy átlag családi ház, ahol ugye nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, úgy tudom, hogy itt például ingyenes a kéményseprés, de mi ennek a gyakorlata? Hogy működik? Hogy lehet, hogy kell időpontot foglalni? Egyáltalán időben vagyunk-e még? Mert gondolom, hogy egyébként ez most egy szezon a kéményseprőknek, tehát hogy azért ilyenkor úgy bebetelik a naptáruk.
4: Igen, mindig azt szoktuk mondani, hogy hát van ez a 18-18-as vonal, ahol ugye tudnak időpontot kérni, foglalni. Itt a 9-es, és majd utána pedig az 1-es nyomógombok
2: wow.
4: megnyomásával.
2: Ezt így fejből tudottak.
4: Kell, vagy tudnak időpontot foglalni, és most hívok egy kis segítséget, hiszen van egy 24 órás uh-huh. ügyelet, egy 70-es szám, 641-85-32-es, uh-huh. ahol szintén tudnak foglalni időpontot, tehát mindenféleképpen nekünk kell kérnünk a uh-huh. kéményseprőktől az ő munkájukat, tehát most már nem járnak automatikusan, és akkor ki fognak menni, amikor egyeztetünk időpontot a szolgáltatókkal.
2: És akkor ez ingyenes?
4: Ez ingyenes. Csak,
2: és
4: ingyenes.
2: Mi a helyzet a vállalkozással, hogyha valakinek oda van mondjuk bejelentve a vállalkozás?
4: A vállalkozásoknak pedig kell keresniük egy olyan kéményseprési szolgáltatást bonyolító céget, akik kimennek, ő nekik sajnos nem térítésmentes, hanem díjazással tudják ezt elvégezni.
2: Viszont arra emlékszem, hogy arról beszéltünk, hogy sok esetben előfordul, hogy kéményseprő magától oda megy, becsönget, bekopog, azt mondja, hogy itt vagyok, mert hogy kötelező, és hogy ilyenkor, ha van vállalkozása az ingatlannál, ezt nekünk nem kötelező elfogadni. Tehát, hogy mi
3: nem
2: mondhatjuk azt, hogy köszi.
3: Akkor.
2: Nem, mi talált. Tehát, hogy köszönjük szépen, majd mi ezt intézzük, mert hogy nyilván lehet, hogy mondjuk más
4: vannak igen. sormunkák, ugye ezt így nevezik a kéményseprőknél, ők azért a társasházakba sorba mennek.
2: Aha, aha.
4: Azokon a lakásoknál, ahol ők nem jutnak be, azokat átadják nekünk, uh-huh. és akkor mi hivatalból kiértesítjük azokat a ingatlan tulajdonosokat, ahová ők nem tudtak be menni, és felszólítjuk őket arra, hogy akkor ezt tegyék meg, engedjék be a uh-huh. kéményseprőt, időpontot egyeztetünk velük, és mi a kollégáim kimennek a kéményseprővel együtt, illetve hát adunk egy lehetőséget is, ha már esetleg így a ügyintézési időben sikerült elvégezni ezt a kémény ellenőrzést, akkor pedig, hogyha benyújtják ezt a elvégzett vizsgálatról kapott dokumentációt, akkor nyilván nem lesz több ügyintézés ezzel kapcsolatban, tehát ez általában így szokott zajlani.
2: Egyébként milyen fűtési eszközök, most nem is tudom, hogy nem az a kérdés, hogy melyek a gyakoriak, de egyébként ezek is, de hogy mivel fűt?

0: nekünk van egy ilyen házunk, mint amit az előbb elmondtam, hogy van rajta kémény, akkor már nyilván ezeket a kéményeket nem használjuk. Viszont arra oda kell figyelni, hogy ha nagyon húzamosabb ideig nem használjuk ezeket a kéményeket, akkor, és egy idő után eszünkbe jut, hogy mégiscsak jó lenne egy kicsit kandallózni, vagy kicsit olyan hangulatossá tenni a teret, és begyújtunk, akkor számoljunk arra, hogy hát ez milyen veszélyekkel jár, hiszen beleköltözhet bármilyen madár, mondjuk fészket rakhat belé, ami akadályozhatja a füstelvezetést, vagy bármiféle fajta dugulás keletkezhet az évek alatt benne, tehát mindenféleképpen használat előtt felül kell vizsgálni a tartósan nem használt kéményeket is, hogyha utána szeretnénk, mert hát tudjuk jól, hogy egyébként akkor, amikor a biztosítást rendezni kell, akkor ezek a kérdéskörök is szóba kerülnek, és akkor igencsak nagy baj tud okozni, amikor egy ilyen kárrendezés zajlik.
1: De egyébként meg normál esetben minden évben érdemes ezeket akkor leellenőriztetni, akkor is, hogyha használjuk.
0: Tehát hát a szilárdtüzelésű kéményeket azokat évente, és a gázkészülékekhez csatlakoztatott kéményeket azokat két évente szükséges ellenőrizni.
2: Közben olvasom itt a közleményben azt is, hogy a legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából ered, mert hogy nem mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket a tulajdonosok, tehát hogy akár ez is okozhat, sőt ez okozza talán a legtöbb problémát.
0: Hát igen, ez az, amit ugye elmondtam, hogy el tud vízkövesedni, mert nagyon sokféle fajta kazán van, ezt nem is akarom itt annyira taglalni.
2: Köszi!
0: De akár elvízkövesedik, vagy eldugul maga a gázrendszer, és aztán abból adódik valamilyen probléma, vagy valaki éppen úgy gondolja, hogy ő ezt nagyon jól meg tudja javítani, és nem kíván szakembert hívni hozzá, akkor ebből is szoktak balesetek keletkezni, vagy az is elő szokott fordulni, ugye, amit mondtam, hogy eldugul a kémény, és nem tud kiáramolni a füst és a szénmonoxid, ott is keletkezhet egy ilyen gázdugó, ami szintén eredményezhet egy ilyen robbanást, vagy pukkanást, mondjuk, ami szétfeszíti a kéménytestet, és a készülékeket is ugye ilyenkor tönkreteszi, tehát ezekre mind-mind érdemes odafigyelni.
2: Illetve még visszatérve egy picit a szénmonoxid érzékelőkre, ezt is olvasom, hogy a megbízható eszközök listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján, mert hogy vannak nem megbízható eszközök, tehát hogy tudom eldönteni laikusként, hogy melyik a megbízható, melyik nem, így, hogy megnézem, hogy az a típus ott van-e például a KATVED oldalán?
0: Igen, mindenképpen érdemes felkeresni a katasztrófavédelem oldalait. Nálunk is ugye ki van téve a Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a honlapján ezeknek az eszközöknek a listája megtalálható. Érdemes tájékozódni azokról, hogy miket érdemes beszerezni, és mik azok, amik a bóvli kategóriát ütik. Én általában mindig azt szoktam mondani, hogy ha mondjuk egy ilyen 20 és 30 ezer forint közötti árkategóriában találunk egy készüléket, akkor az már megbízható minőséget tud nyújtani. Igen.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, hát azt gondolom, hogy tényleg elkezdődik az a szezon, hogy mi is szerintem egyre többet fogunk találkozni, és többet fogunk keresni, hiszen jönnek majd a Minden Szentek, most már mondhatjuk, hogy a Halloween, mert hogy azért az is.
1: Közeleg a karácsony, meg
2: egyébként
1: advent,
2: én is ezen gondolkoztam, hogy lassan itt tartunk, meg a nem tudom, tűzi játék az is szokott lenni, vagy az nem most
0: igen.
2: van, de hogy ilyen,
0: szilveszterkor
1: lesz minden.
2: Szóval, hogy mostanában sűrűbben fogunk találkozni, és hát nagyon bízom benne, hogy többnyire csak prevenció jelleggel és figyelemfelhívás miatt, nem azért, mert baj van. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Rózsa Gábornak, tűzoltó alezredesnek, az ÉRT katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének, és akkor bízunk benne, hogy tényleg csak megelőzés céljából fogunk találkozni Kerem többször épp. A következő időszakban. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm én is. Szép napot.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk is, az sem változott, hogy én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Merre halad a világ, és benne merre haladok én? Folytatódik Halászterken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtárban. Erre a kérdésre a válaszok keresése. Ráadásul nem akármilyen vendégek érkeznek majd, ez már a negyedik évadja ennek az esemény sorozatnak. A vonalban pedig itt van velünk az ötletgazda, szervező Szitkovics Névarga Julianna. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Jó reggelt! Igyekeztem nem lelőni itt a neveket, hogy kik jönnek, mert hogy elképesztő. Én nem is tudom, hogy ezt te hogy csinálod, meg hogy éred el, hogy ilyen emberek eljöjjenek előadást tartani. Nézzük akkor, mert október 9-e a következő alkalom, ami egyébként most pénteken van. Ki lesz a vendég, mi lesz a téma?
4: Igen, dr. Toma László, akit korábban már az előző előadásunkban meghívtunk, és nagy lelkesedéssel és szeretettel fogadtuk, mert annyira magában ragadó volt az előadása. Ő nem egy sztár előadó, hanem ő róla tudni kell, hogy ő a gazdagréti református gyülekezetnek a lelkésze, mellette pszichodráma vezető, és nagyon elhivatott a csoportos, a közösségek építésében, mert hiszi, hogy az embereket ezek a csoportos együttlétek tartják meg, és valójában pszichodráma vezető, bibliodráma vezető és ifjúságkutató, de valójában az emberi lélek kutatója, és nagyon otthon van ezekben a dolgokban, és mivel nagyon tetszett az előző előadása, újra elhívtuk.
2: De egyébként én szerintem a Covid vírus óta pláne megerősödött, és jelképezte azt, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy mi emberek együtt legyünk, találkozzunk. Hát mindig azt mondom, ugye, hogy
3: igen, nem csak az online térben.
2: Hogy társas lények vagyunk. Tehát, hogy ezt bármennyire is azt gondoljuk, hogy lehet csak így online, meg nem tudom barátkozni, valójában nem. Tehát, hogy erre nagyon nagy szükség van.
3: Az igazi.
2: De hogy az ő előadásának azt a címet adtátok, hogy mit hoz a jövő?
4: Igen, hogy mit hoz a jövő. Ő ugye az mellett, hogy ugye önismereti szakember, és ugye valójában az emberek különböző korok, tehát mindenféle korosztállyal találkozik, ugye találkozik azzal, hogy az emberek ugye elgondolkodnak. Hát ugye látjuk, hogy mi zajlik körülöttünk a világban, és ezért fontos, hogy erről a témáról is beszéljünk. És igen, mit hoz a jövő? A változás úgy önmagunkban és a világ körül, hogy gondolkozzunk el együtt, egy kicsit álljunk meg, és különböző perspektívákból fogunk ránézni erre a kérdésre, és nem akarom lelőni a poént, de azért mondok egy-két kulcsszót, például ilyen, hogy kontroll és elengedés. Uh-huh. Vagy mi kell az élethez? Milyen készségeink vannak ezekhez a változásokhoz, amelyek körülvesznek minket, akár a kis szűk családi körünkben, aztán a tágabb környezetben. És igen, meg fogjuk érinteni azokat a témákat is, hogy mennyire és miért fontosak a közösségek, milyen szerepet alkotnak a mi életünkben, és hát egyáltalán hogyan működnek ezek. És aztán végül, ugye talán úgy gondolom, hogy azzal fogjuk zárni, hogy a jelenlét, a most, a pillanat örömét hogyan éljük meg. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a kérdések fontosak az életünkben, és meg kell tudni állni, és azért is hívtam őt el, mert ő ebben igazán nagy szakember, és olyan, olyan alázattal, olyan emberségesen és szaktudással tudja ezt elmondani, hogy tényleg magával ragadó. És minden, és az a célja neki is, mint ami nekem is, hogy segítsen, megtámogassam az embereket ezekben az elakadásokban.
2: Október 9-én lesz, este 7 órakor a beszélgetés, illetve az előadás Márai Sándor Művelődési Házban Halásztelken, és ha jól látjuk, akkor igen, kedvezményes jegyárak vannak, 2500 forint elővételben, az esemény napján is van akár lehetőség. És térjünk már ki arra, hogy ugye úgy konferáltuk fel, hogy negyedik évada már, egyébként annyira durva, hogy már itt tartunk, hát az elsőtől kezdve azért, hogy beszélgetünk rendszeresen, hogy akkor, ha negyedik évad, akkor feltételezzük, hogy nagy szükség van ezekre az előadásokra. Hát hihetetlen nevek voltak már.
3: Gondolom, jók a visszajelzések is, igen.
4: Igen, és képzeljétek, hogy pont ezen elmélkedtem a jó múltkor, hogy igen, negyedik évad, és amikor elkezdtük 2023 őszén, én bevallom őszintén, én úgy nem gondolkoztam úgy nagyon előre, de az volt bennem, hogy érzem, hogy hiánypótló, és az volt a tervem, az volt a szándékom, hogy itt Halászelet térségében, környezetében igenis a mentálhigiénés kultúrát, akit foglalkozom magammal, indítsam el. Ez volt a vágyam, és hát olyan örömmel látom, hogy most már szinte nincs olyan kultúrház a környezetemben, ahol legalább évente egy akár ilyen prevenciós, akár bármilyen lelki egészséget szolgáló előadás ne volna, és azt is látom, hogy most már egyre több ilyen mentálhigiénés, klubok vagy közösségek kezdenek létrejönni, és ez számomra most mondjam azt, hogy elégedettséggel tölt el, hogy akkor volt értelme ezt elkezdenem. Mm-hmm. Tehát úgy azt látom, hogy mások is nyitnak erre, és látják, hogy ez egy nagyon fontos téma.
2: Igen, mert ezek egyébként szerintem tök jó alkalmak arra, ugye sokan azt mondják, hogy azért nem járnak feltétlenül akár pszichológushoz, vagy rendszeresen, mert annak ára van azért
3: az
2: hosszú
3: nem
2: távon,
3: olcsó, igen.
2: Nem mindenki engedheti meg magának. De egy ilyen előadás, ami nyilván azért nem olyan zsebbenyúlós, el tud indítani egy olyan folyamatot, hogy akkor elkezd az ember egy kicsit jobban magával foglalkozni, akár ott kap egy olyan mondatot, hogy akkor van egy ilyen löket, és akkor tényleg meg ott meg tudja beszélni a barátnőjével, akivel elmegy, a férjével, a feleségével, a gyerekével a dolgokat, hogyha közösen mennek, úgyhogy tényleg nagyon jó alkalmak.
4: Nagyon köszönöm, hogy ezt említetted. Valóban így van, hogy valójában ezek az előadások nyilván nem fognak kiváltani egy terápiát sem. Nem is ez a cél, hanem ez a cél, hogy megszólítsa, megérintse, felismerést okozzon az emberben, és akkor azt mondja, hogy ja, akkor ezt úgy megpróbálom beépíteni az életembe. Ha csak egy mondatot visz haza, már szélesebb látókörrel ér haza, mint amikor bejött az előadásra. És ugye amellett azért azt meg kell látni, hogy olyan előadókat hívok, akik igazi szaktekintélyek. Tehát, hogy ők úgymond, most nem, nekem nem az volt a célom soha, hogy sztár előadókat hívjak, mert nem ez a célom, hanem nekem nagyon fontos az, hogy hiteles legyen, nagyon fontos az, hogy magáénak érezze azt a témát, mert ugye úgy tudja azt átadni valójában, hogy megérintse az embereket, és így jönnek ki az emberek az előadásokról, hogy
2: Júlcsi,
4: köszönöm, hogy ezt elindítottad.
2: Igen, de Júlcsi, sajnos ezt akkor én kimondom helyettet, hogy sajnos kell az, hogy valamennyire ismert név legyen, mert őre elindulnak otthonról az emberek. De most, ha én tartanék előadást, hát arra nem jönne a kutya sem, mert nincs olyan tudásom, tehát hogy valahol kell az, hogy olyan embereket hívja, akinek van neve már.
4: Igen, Szandi, igazad van, de nem az a célom, hogy minden előadónak sztár legyen. Tehát, hogy most megfigyelhettétek, hogy most egy vagy kettő.
2: Igen. Váltogatod, igen.
4: Nem ismert. És valójában úgy gondolom, hogy az az ember, akinek megvan a belső igénye a fejlődésre, a változásra.
2: Ja, annak mindegy
4: az
2: akkor,
4: az
2: hogy ki.
4: Mindegy, és a téma fogja beszólítani, vagy behívni. És nekem ez volt a kezdetben is a célom, hogy a téma hívja be az embereket. Nyilván kellenek sztár előadók is, vagy ismertebbek, de nem ez volt a célom soha.
2: Na, ha már itt tartunk, azért most ebben a negyedik évadban nagyon oda tettél magadért, mert az hogy ugye biztos. Október 9, dr. Toma László, mit hoz a jövő, november 6, dr. Buda László.
3: Hát őt nem kell bemutatni, igen.
4: Igen, igen, igen. Őt már évek óta szerettem volna, és már a kezdetektől szerettem volna elhívni, de ugye hát nem egyszerű elérni őt és időpontot kérni, de hála Istennek most összejött, és ővele már korábban is találkoztam személyesen a Magnet Közösségi Házban Budapesten, és ott személyesen közös fotót készítve egyeztettem vele, és azt mondtam, hogy mindenféleképpen szeretném, hogy eljöjjön a mi előadás sorozatunkban, és hát annyira örültem, hogy elfogadta, és hát fú, nagy lelkesedéssel várjuk, mert ugye hát ő azért egy ilyen úttörő bizonyos szempontból, ugye a pszichológia világában.
2: Hát ugye a szomatodráma is az ő nevéhez fűződik, de hát ugye mit üzen a tested, mit üzen a lelked, mit üzen az életed, meg talán már van egy negyedik könyv is. Ettől is.
4: Mit üzen az életed? Uh-huh. Ez lesz az előadásunk címe.
2: Na ezt akartam kérdezni, hogy nála megvan-e már a fókusza az előadásnak?
4: Hát nála ez lesz a címe.
2: Tök hogy jó.
4: Mit üzen az életed. Uh-huh. És valójában épp azt néztem, hogy most hogyha jól megnézzük, akkor ugye most a három férfi, akit elhívtam az öt előadás közül, valójában arra hív minket, hogy egy kicsit úgy az életünkre, úgy az összességére gondoljunk rá, hogy hogyan működik, nézzünk bele, hozzuk közel magunkhoz. A hölgyek, akiket meghívtam, az meg úgy konkrétan a mindennapi életünk történéseibe, megéléseibe fog bevonni minket, és ez, hogy mit üzen az életed, mit hoz a jövő, és a limpár innen pedig az, hogy az időgazdálkodás és az, hogy halogatunk, stb. Szóval, hogy neki meg ez a témája. Úgy gondolom, hogy mind három férfi tényleg kulcsfontosságú témákat hoz, mind a hárman, és én úgy gondolom, hogy a Buda László az meg az egyediségével az ő témája az valami fantasztikus szerintem, hogy az is ugyanúgy megragad minket, mint ez, hogy mit hoz a jövő például. Tehát, hogy nem tudom külön kiemelni mindet, de mert mindegyik a maga nemében szerintem nagy jelentőségű téma és előadó.
2: Igen, ha már említetted, ugye Limpár Imre, ő még odébb van, de én már beírtam a naptáramba, április 16-a.
3: Ja, majd igen.
2: Igen, 2027 április 16-a. Egyébként nagyon érdekes az összecsengés, mert én a napokban, hetekben folyamatosan így iszom szavait podcastek formájában, meg hát majd bízom benne, hogy könyvet is tudok. Lesz rá időm, hogy Limpár Imrétől olvassak. Ugye nagyon érdekes, ő azt mondja, és nagyon egyszerű ez, hogy az idő az maga az élet. Tehát amikor valaki azt kérdezi tőled, igen, hogy jaj, tudsz rám szánni egy fél órát, akkor valójában a kérdés az, hogy az életedből adsz-e nekem fél órát. És amikor így gondol az ember az időre, akkor már egy picit átértékeli, hogy ki az, akire valóban szán, mert... És ez igen, elmondta egyébként a legutóbbi podcastben, amit tőle hallottam, hogy igen, ez jár egyébként veszteségekkel, itt arra gondolok, hogy vannak olyan kapcsolatok, emberi kapcsolatok, amit elveszít az ember, cserébe viszont nyer valami más. Tehát, hogy ő azért úgy nem kertel ezekkel, és ő úgy elmondja.
4: Igen, igen, és az mellett, hogy tényleg frappánsan, korrekten, tehát úgy oda keszi tényleg az asztalra,
2: igen,
4: a kemény választ is, amivel szembesülnünk kell, hogy igen, hogyha elpazarod az idődet, akkor ugye annak van következménye, de ugye van ugye az a terület is, amikor meg rá kell ébrednünk arra, hogy időt kell szánnunk egymásra.
2: Így van.
4: A minőségi időt, azt az én időt, igenis, hogy egy időszigettel meg kell teremteni magunknak, és tényleg annyira használható, gyakorlatias eszközöket ad, hogy az tényleg valójában beépül, ahogyan hallgatod a Limpár Imrét, és amellett el kell, hogy mondjam, hogy annyira tetszik az a Limpár Imre és mind a három férfi előadónak a kommunikációja, és a Limpár Imrére meg különösen igaz ez a kifinomult elegancia,
2: igen,
4: ahogyan beszél, és ez engem annyira megfogott, és nagyon tetszett, és azt mondtam, hogy ezt csak úgy hallgatni is nagyon jó, és nem csak úgy hallgatni, hanem ugye hát annyira hasznos, hogy rögtön be is tud épülni.
2: Igen, meg ugye mindenki abszolút picit használja valahol a humor eszközét is, és akkor beszéljünk a két hölgy előadóról, január 29-e és március 16-a. Kik lesznek a vendégek akkor?
4: Igen. Beket Cillát hívjuk januárban el hozzánk újra, ő is egy visszatérő előadónk, mint Toma László. Beket Cilla ugye tavaly a női archetipusokról beszélt nekünk, de ugye neki van egy következő, tehát a másik, a párja az előadásainak a férfi archetipusok. És mivel a női archetipusokba, vagyis a női működésmódokba már bevezetett minket, úgy gondoltam, hogy kell ugye nyilván a másik fele is, mert nagyon kíváncsiak vagyunk a férfiakra is. Tehát most szeretettel várjuk a férfiakat is, akik szeretnének magukra ránézni, hogy vagy fölismerni magukban azt, hogy vajon ő milyen karakter is. Mert ugye hát nem nagyon szoktunk ezen elgondolkodni, hogy milyen főleg a férfiak, ugye, de mi nők pedig nagyon kíváncsiak vagyunk a férfi működésmódra, az, hogy milyen típusú, milyen karakterű az a férfi, aki engem mondjuk körülvesz, vagy férfiak, akik valójában a működésmódjukkal meghatározzák a mi hát rálátásunkat a férfiakhoz, vagy a férfiakra, és a hozzáállásunkat a férfiakhoz. Én úgy gondolom.
2: Igen, abszolút, úgyhogy ez tök jó, remélem, hogy bevonza majd a férfiakat is, és akkor március 16-a dr. Uzsajné Pécsi Rita, ő sem első alkalommal lesz majd itt Halászterkel.
4: Igen, róla ugye el lehet mondani, hogy már a kezdetektől fogva minden előadásunkon részt vesz, és nagyon nagy szeretettel fogadjuk mindig. Ő már szinte ilyen családtagnak számít. Ő valójában még teljesen nem egyeztettük le a témát, de a tervem a párkapcsolat. A párkapcsolati témákban szeretnék vele majd egy kicsit úgymond megegyezni, egyeztetni, ugyanis egyre több olyan jelzést kapok, hogy olyan jó lenne, hogyha erről is beszélgethetnénk, vagy hallanának valamit az emberek, és hát tudjuk ezt is, hogy mennyire alapvetően fontos a párkapcsolati téma, a férfi-női, hát ugye együtt vagy különéléssel kapcsolatos témák, ez mindenkit érinti, ugye. Van, akinek ugye fejlődni, van, aki még ugye szeretne több oldalról rálátni erre, és akkor ezzel a témával szeretnénk, hogyha megsegíthetnénk, támogathatnánk a hallgatóinkat.
2: Egy záró kérdés még, hogy itt látom közben az eseménynél, hogy írtad is kommentben, hogy akiben megfogalmazódik kérdés, akár most az október 9-ei Mit hoz a jövő című előadásával kapcsolatban dr. Toma Lászlónak, akkor ők tudnak neked írni, és akkor ti pedig felteszitek a kérdést?
4: Igen, igen, van nekünk a Lelki Egészség Facebook oldalunk, és arra be lehet jelentkezni, és akár ott a hozzászólásoknál, vagy a Messengernél is lehet írni kérdéseket, amit nagy lelkesedéssel és kíváncsian fogadunk, és ezt elő fogjuk, tehát föl fogjuk tenni az előadónak, és akkor ő nagyon szívesen válaszol rá.
2: Nagyon szépen szuper. Köszönjük. Október 9-e dr. Toma László, Amerre halad a világ, és benne merre haladok én rendezvény sorozat 4. évadának a vendége. A szervezővel, ötletgazdával, Szitkovicsné Varga Juliannával beszélgettünk. Köszönjük szépen. Szép
4: nagyon
2: napot.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Áldott szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok.
2: Szia.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Szerviz, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Ünnepi testületi üléssel folytatódik a Miklósi Városnapok. Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Az őszi szünet idején is biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést Szigetszent Miklóson. 2026. október 6-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Az őszi szünet idején is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést Szigetszent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezésre a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lapcímkártyáját. Ünnepi testületi üléssel folytatódik pénteken a Miklósi Városnapok programsorozata. Az első Miklósi Városnapok keretében október 9-én pénteken délután 3 órától ünnepi testületi ülést tartanak, amelyen átadják a városi kitüntető díjakat is. Az elismeréseket azok kaphatják, akik Szigetszent Miklósért végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy maradandó alkotásokkal járultak hozzá a város életéhez. Lázár Gergő, az eseményt szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, az ünnepi programra minden érdeklődőt várnak. Az eseménynek az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme ad otthont, a részvétel pedig ingyenes.
4: Ennek a testületi ülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. A különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengeu, a Székely Miklós Városi Kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
3: Zenés programmal folytatódik péntek este a Miklósi Városnapok. Lázár Gergő hozzátette, október 9-én este 6 órától a Szigetszent Miklósi Kéktó Szabadidőparkba várják az érdeklődőket, ahol zenés programmal készülnek. Kiemelte, az esti rendezvény egészen este 11 óráig tart. Az első Miklósi Városnapok október 10-én és 11-én is folytatódik.
4: Még nincs vége a napnak, hiszen este 6 órától a Kéktó Szabadidőparkban gyakorlatilag koncertekkel várunk mindenkit, illetve ahogy említettem, itt majd sor kerül a városjáró vetélkedő eredmény hirdetésére, illetve polgármester úr tart majd itt egy köszöntőt. Az esti koncerten itt az Orevoár zenekar fog fellépni, majd őket DJ-k fogják követni, 23 óráig tart itt a program.
3: Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Első alkalom alatt tehát a WWF Magyarország a természetbajnokai díjat, amelyet a Szigetszent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük Újra projektje nyert el. A kezdeményezés a 6 évvel ezelőtti olajszennyezés következményeire reagál. A szennyezés jelentős károkat okozott a Kisduna élővilágában, köztük az úszóláb természetes környezetében. A gimnázium tanárai és diákjai a program keretében úszóláb szigetek készítésével és kihelyezésével segítik a terület természetes regenerációját. A díjátadón Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter is részt vett. Pertincsné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es választókerületének elnöke rádiónknak úgy fogalmazott, a program újabb példája annak, hogy a pozitív változás a saját környezetünkben kezdődhet, és ebben a közösségnek, így a fiataloknak is fontos szerepük van.
5: Gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál vagy interneten lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes megtapasztalása a gyerekeknek, hogy miről szól szól, maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat. Úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem jelzi is, hogy a WWF-nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Sebességmérő kamerát telepítenek Taksonyban. Sebességmérő kamerát vett át Taksony Nagyközség önkormányzata a versenyképes járások program keretében a Gesztor önkormányzattól. A Trafipax telepítése jelenleg előkészítés alatt áll, a kihelyezés pontos időpontjáról később tájékoztatják a lakosságot. A tervek szerint az egyik kamerát a Varsányi út 26-os számú ingatlan előtt Dunavarsány irányába, a másikat pedig az 510-es számú főút és a Gólya utca csomópontjában helyezik el. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a sebességmérő kamera kihelyezésének célja a közlekedés biztonság javítása, a sebességhatárok betartásának elősegítése, valamint a balesetek megelőzése. Pótlóbusz közlekedik a H6-os év kimaradó szakaszán. Karbantartás miatt október 10-én és 11-én változik a H6-os év közlekedése. A szerelvények csak Soroksár Hősök tere, illetve Tökör és Tácskeve között közlekednek. A Közvágóhíd és Soroksár Hősök tere közötti kimaradó szakaszon H6-os jelzésű pótlóbusz szállítja az utasokat. Alternatív utazási lehetőségként Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között a 224-es, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között pedig a 66-os, a 66B és a 166-os autóbusz is igénybe vehető. Az ideiglenes menetrend a bkk.hu oldalon megtekinthető. Már Dunaharasztin is tart BRICS Challenge foglalkozásokat a Young Engineers. A nemrég indult fejlesztő programra minden héten csütörtökön várják az 5-13 éves korosztályt a Laffert kúriában. A fiatalok ezeken az órákon megtanulhatják, hogyan lehet saját kézzel mozgógépeket építeni legószerű elemekből. A résztvevők ezáltal játékos formában nyerhetnek bepillantást a fizika és a mechanika világába, miközben a kreativitásuk és a probléma megoldó készségük egyaránt fejlődik. Az első alkalommal való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezéssel kapcsolatban további információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, valamint a www.miklosérdregio.youngengineers.hu weboldalon érhetők el.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Szoros csata után vereséget szenvedett Szigetszent Miklós férfi kosárcsapata az NB1B második fordulójában a MEAFC Miskolc otthonában. A végig fejfej mellett haladó két csapat csatáját az utolsó negyed döntött el, amelyben a hazaiak jobban tudtak érvényesülni, és végül 87-82 lett a végeredmény. Dr. Nagy Ágoston, a BKG Prima Akadémia vezetőedzője elmondta, muszáj kitérnie arra, hogy a játékvezetés döntően befolyásolta a meccset, és az erről szóló videófelvételeket elküldi majd az illetékeseknek. Hozzátette, nem személyesen hibáztatja a sporikat, egyszerűen az új szabálymódosítások után káosz van, és nem tudják konzisztensen fújni a meccseket, ami ezúttal őket érintette hátrányosan, de máskor meg majd lehet, hogy pont a Miskolcot fogja. Az ötödik helyen végzett a magyar duó a Máltán megrendezett páros darts Európa bajnokságon. A külön selejtező sorozatban kvalifikáló magyarok között ott volt Szigetszent Miklós egyszeres magyar bajnoka Jehírszky György is. A térségi sportoló Major Nándorral indult párban, és nagy menetelést követően az ötödik helyen végzett. Jehírszky elmondta, talán ennél is több volt bennük, de az ötödik hely is mindenképp komoly eredmény. Hozzátette, Major Nándorral a Tököli Darts Club színeiben is együtt szerepelnek, így jól összeszokott párosként tudták hazánkat képviselni ezen a rendezvényen. Megverte a nagy rivális Vecsés együttesét a Fémag Dunavarsány a Pest megyei labdarúgó első osztályban. Az előző idény dobogósainak csatájában 30 percig egyenlő felek küzdelme folyt a pályán, akkor azonban a Dunavarsány két villanással két gyors gólt is szerzett. Az ettől kisé elbizonytalanuló vecsésiek hiába próbálták a találkozó hátralévő részében holmozni, inkább a hazai varsányiak álltak közelebb az újabb gól megszerzéséhez. A térségiek vezetőedzője Pozder Nenad az összecsapást követően azt mondta, nagyon készültek a mérkőzésre, és a tervet tökéletesen végrehajtották, így kontrollálni tudták a játékot majdnem végig, és ez vezetett a győzelmükhöz.
2: Időjárás.
3: Szerdán derült napos idő, valószínű kevés fátyol felhővel csapadék nem lesz. A déli szél nagyrészt mérsékelt marad, délután 22-26 fok várható. Csütörtökön gyengén felhős napos száraz idő várható, de a nap végén északnyugat felől elkezdhet megnövekedni a felhőzet, és elszórtan csapadék is előfordulhat. Hajnalban 4-14, délután 22-27 fok várható.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacre Coeur, pirosász, ha a hívás kör, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek, bohóc hala, búcsúzáskor kör.

0: Sziget-Szele.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szele. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezd deményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi.

0: amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés, irodalmi összeállítását is láthatják. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu.

0: megkérdeznek, mondd el te is. A Laki Hegy Rádió. A Laki Hegy Rádiót hallgatod.
1: Halló, tesó! Most, hogy megverti mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?